0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 19-én pénteken. A drága lárma. Az államadósság miatt bizalmatlansági szavazás volt a parlamentben, de a vitán túl érdemi megoldások nem látszanak. Tartós béke vagy drága haladék? Megköttetett az iráni-amerikai béke, de vajon meddig élhet? És oltásellenesek, figyelem! A minisztérium kampányt indít egy cseh gyermektragédia miatt. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, most a hírek jönnek a mikrofonnál, Kis Balázs.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A parlament bizalmat szavazott a kormánynak, le kell zárni a Magyarország elleni jogállamisági eljárást, jelentette ki Magyar Péter, nagyon meleg nap elé nézünk 30-35 fokos csúcshőmérséklettel. Jönnek a részletek. Tegnap este 78 képviselő támogatásával bizalmat szavazott a parlament a kormánykoalíciónak. 54 képviselő nemmel szavazott. A kabinet a magas államadósság miatt volt kénytelen bizalmi szavazást kérni. A tartozás ugyanis elérte az adósságfék törvény szerinti legfelső szankciós sávot. A javaslatról szóló vita 8 órán át tartott. Az ülésen főként ellenzéki képviselők vettek részt, ismételten bírálták a kormányt, amiért nem tudta konszolidálni az államadósságot, és tovább romlik az ország helyzete. Azt is bírálták, hogy a kabinet több hónapos késéssel kért bizalmi szavazást. Robert Fico kormányfő tegnap először találkozott Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, a készfogásra az Európai Tanács brüsszeli ülése előtt került sor. Robert Fico elmondta, a találkozó rövid volt, és hozzátette, szerinte jó kezdet a kölcsönös együttműködéshez. A két kormányfő legközelebb a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóján folytat megbeszélést jövő kedden Budapesten. Nagyon örülök, hogy mindketten érdeklődünk az iránt, hogy folytatódjon ez az együttműködés, jelentette ki Robert Fico. Idén ősszel véglegesen le kellene zárni a Budapest ellen folyó évek óta tartó jogállamisági eljárást. Ebben állapodott meg csütörtökön Brüsszelben Magyarország miniszterelnöke Magyar Péter és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke. Az elnökasszonnyal egyetértettünk abban, hogy őszig le kell zárni a hetes cikkei szerinti eljárást, amelyet 8 évvel ezelőtt indítottak Magyarország ellen az előző kormány jogállamiságot és demokráciát érintő intézkedései miatt. Meghívtam az Európai Parlament elnökét magyarországi látogatásra, és megállapodtunk, hogy ősszel beszédet mondok az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén, olvasható a magyar miniszterelnök bejegyzésében. Irán legfőbb vallási vezetője Mojtaba Khamenei jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodást, bár közölte, korábban más véleményen volt. Részleteket nem árult el, de hangsúlyozta, az iráni érdekek védelme miatt adta áldását a dokumentumra. A megállapodást Masoud Pezeshkian iráni elnök és Donald Trump amerikai elnök szerdán írta alá. A 14 pontos egyesség megnyithatja az utat a két ország közötti béketárgyalások előtt. A horvát tűzoltók és a fegyveres erők felkészültek a fenyegető erdőtüzek új szezonjára. Az oltáshoz idén 12 repülőgép és egy helikopter áll a rendelkezésükre. Tomo Medved, horvát miniszterelnök helyettes elmondta, hogy megkezdte a működését a tűzoltóság operatív parancsnoksága. A partmenti bozott tüzek száma idén 40%-kal emelkedett, és már több mint 5700 hektárnyi terület égett le.
2: Időjárás.
3: Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, rendkívüli melegre számíthatunk, napközben akár 30-35 fokos csúcsértékekkel, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A hétvégén tovább fokozódik a hőség, a jellemzően derült időben általában 30 fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: A pozsonyi D1-es autópályán megváltozott a forgalmi rend, Szenc felől érkezve az Aranyhomok és Szőlőskert, azaz Vajnori felé tartó lehajtókat mostantól már korábban a D4-es autópálya csomópontnál kell megközelíteni. Sebességet mérnek a rendőrök Csabai-Csáporon Nyitra előtt. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
4: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Szigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A 8. játéknapon 4 mérkőzéssel elkezdődött a tengeren túli VB csoportkörének második fordulója. A cseh válogatott 1-1-es döntetlent játszott a szintén pont nélküli dél-afrikai együttessel az A csoportban. A találkozón az amerikai Tori Penzo dirigált, aki a futballtörténelem második női játékvezetőjeként működött közre férfi világbajnoki összecsapáson. A svájci válogatott az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re verte az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó bosnyák csapatot a B csoport mérkőzésén. Sikerével pedig nagy lépést tett a továbbjutás felé. A 4-es másik találkozóján a társházigazda Kanada 6-0-ra kiütötte a 33. perctől 10, az 51-től pedig 9 emberrel futballozó Katart, és megszerezte történelme első VB győzelmét. Remek gólarányának köszönhetően szinte biztosan bejut a 16-os döntőbe. A kanadaiak erősségét, a súlyos sérülés szenvedő Ismael Konét az 51. percben hordágyon kellett levinni a pályáról. Az A csoport második felvonásának ma hajnali mérkőzésén a társházigazda Mexikó 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát, így tovább jutott és megnyerte kvartettjét. Az egyetlen gól az 50. percben kapushibát követően esett. 6 szemét letartóztattak az angol-horvát VB meccs helyszínén szerdán. A 4-2-es angol sikerrel záruló találkozó során a Dallasi stadion közvetlen közelében kábítószer birtoklás, illetve tiltott helyen árusítás miatt intézkedtek a rendőrök, de volt, akit azért csuktak be, mert közterületen fogyasztott alkoholt. A drónokat is bevető rendőrség kiemelte, hogy a letartóztatottak között nincs brit állampolgár. Manuel Neuer a világbajnokság után nem játszik többet a német labdarúgó válogatottban. A 40 éves kapus sorozatban 5. VB-jén szerepel, és a 2024-es Európa-bajnokság után egyszer már lemondta a válogatottságot. A németek az újonc Curaçao elleni 7-1-es győzelemmel kezdték a VB-t, szombaton pedig elefántcsontparttal játszanak. Egyelőre nagyon megy a Bayern München sztárjainak a világbajnokságon. Szerdán Harry Kane 2 gólt vágott a horvátoknak, tegnap Luis Diaz vezette győzelemre Kolumbiát, korábban Jamal Musiala lőtt parádés gólt Curaçaónak, de Michael Olise is 2 gólpasszt adott a francia válogatottban Szenegál ellen. A nagykárói születésű Kovács István vezeti a labdarúgó világbajnokságok történetének 1000. mérkőzését, a vasárnap reggel 6 órakor kezdődő Japán-Tunézia találkozót. A 41 éves romániai bíró 2 éve az Európa Liga, tavaly pedig a Bajnokok Ligája döntőjét dirigálta. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Bronzérmes lett Muhari Eszter a franciaországi Vivo Európa bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében. A párizsi olimpián 3. magyar sportoló az elődöntőben 15-10-re kikapott az észt olimpiai bajnok Katrina Lehisztől. Muhari karrierje első felnőtt EB érmét szerezte. A Real Madrid labdarúgó csapata bejelentette, hogy leigazolta a Liverpool lejáró szerződésű hátvédjét, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konatét. Marozsán Fábián a 8. döntőben búcsúzott a hallei füvespályás tenisztornán. Mindössze 66 perc alatt 6-2-6-4-re kikapott, az 5. helyen kiemelt amerikai Taylor Fritztől. A Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős 6-2-3-6-10-8-ra legyőzte a Jessica Pegula Coco Gauff amerikai duót a berlini teniszviadal női páros versenyének negyed döntőjében.

0: 6 óra 22 perc. Átlépte a hangsebességet a NASA repülőgépe. Hasznos újítás érkezik a Waze alkalmazásba. És betiltották a közösségi médiát a 16 éven aluliak számára az Egyesült Királyságban. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Nyitrai Nóra válogatásában.
1: Először lépte át a hangsebességet a NASA kísérleti repülőgépe az X-59 június 5-én, majd június 12-én második alkalommal is teljesítette ezt a próbát. Az űrügynökség közleménye szerint előbbi tesztrepülés során a jármű elérte a Mach 1.1-es sebességet, vagyis körülbelül 1347 km/h repült, a következő alkalommal pedig még ennél is gyorsabban. Az X-59 repülőgépet azzal a céllal alkotta meg a NASA, hogy forradalmasítsa a kereskedelmi légiközlekedést. Céljuk egy olyan utasszállító kifejlesztése, amely hangsebességgel képes eljutni az embereket célállomásukra, mindezt úgy, hogy a lehető leghalkabb hangrobbanást produkálja. Későbbi tesztek alkalmával lakott területek felett is elrepül majd, hogy megtudják, mennyire zavaró az X-59 az ott élők számára. Erre azonban az űrügynökség szerint még hónapokat kell várni. Egyre több felhasználónál jelenik meg a Waze újdonsága, amely jelzi a lámpás kereszteződéseket a térképen. Az alkalmazás így egy hasznos funkcióval bővült, ám az egyelőre nem érhető el mindenki számára. Amint a 9to5 Google írja, a lámpás kereszteződések feltüntetése a legtöbb navigációs applikációnak, például a Google térképnek és az Apple Maps-nek már régóta szerves része, a Waze azonban ezen a téren

le volt maradva. Az alkalmazás először 2025. decemberében kezdte el tesztelni ezt a funkciót, az elmúlt hetekben viszont látszólag egyre szélesebb körben kezdte elérhetővé tenni. Az egyelőre nem világos, mikor lesz minden felhasználó számára elérhető az újítás. Ausztrália után az Egyesült Királyság is betiltja a közösségi oldalak használatát a 16 éven aluliak számára. Az intézkedést az ország kormánya június 15-én jelentette be, és várhatóan 2027 tavaszán lép életbe. Attól kezdve a Facebook, az Instagram, a Snapchat, az X, a TikTok, de még a YouTube is blokkolva lesz. Az olyan üzenetküldő alkalmazások, mint a WhatsApp, a Viber vagy a Signal viszont elérhetőek maradnak, ahogyan a zenei streaming platformok is. A brit kormány szerint 10-ből 9 szülő támogatja a tiltást, és a fiatalok kétharmada is úgy gondolja, hogy a gyerekek számára korlátozni kellene a közösségi média használatát. A YouTube viszont közleményben kritizálta a döntést. A platform vezetősége úgy látja, félő, hogy a tiltás után a kiskorúak az ellenőrzött nagy közösségi oldalak helyett veszélyes platformokat kezdenek el használni. Hasonló tiltásról szóló tervek az Európai Unióban is felvetődtek már. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke idén májusban arról beszélt, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösség média használatának korlátozásával kapcsolatban.

0: reggeli Kálmán Norberttel. Jó reggelt kívánok, önök a Pátria Rádiót hallgatják június 19-én, pénteken, Gyárfás és Alfréd napján. A kutatók jelentős része úgy érzi, hogy elhagyná pályáját, amit annó szerelemből választott. Hogy egy ilyen pálfordulásnak mi az oka, arról Visegrádi Négyek Tudományos Akadémiáinak vezetői beszéltek. Mi is ott jártunk, a korszakos problémát tárgyaló, nívós találkozón, ahol a néhány hete hivatalba lépett Magyar Tudományos Akadémia vezetőivel beszélgettünk. Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál Kis Balázs.
1: Csütörtök délután megnyílt Somorján az egykori paulánus kolostor felújított első emeleti része. Interaktív kiállítótermet és szabaduló szobákat alakítottak ki a termekben. Korábban felújították az épület homlokzatát, a földszinti és az alaksori részt. A projektet az Interreg Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program keretében valósította meg a város. Somorja közel 725 ezer euró támogatást kapott az egykori kolostor a korona épülete első emeletének felújítására. Egyebek között felújították a belső vakolatot, megtisztították a párkányokat, a mennyezeti stukkódíszítést és a padlóburkolatot, és pótolták a hiányzó belső ajtókat. Szenc vezetése ötletpályázatot hirdetett a Lichner utca és a sétálóövezet felújítására. A pályaműveket november 2-ig várják, az eredményeket várhatóan november végén hirdetik ki. A beruházás célja, hogy korszerűbbé és élhetőbbé tegye a belváros egyik legfontosabb közterét. A terveknek nem csak esztétikai, hanem környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontoknak is meg kell felelniük. A város szerint a klímaváltozás és a növekvő urbanizáció új megoldásokat követel a közterek kialakításában. A tervezési pályázat becsült értéke több mint 160 ezer euró, a teljes revitalizáció várható költsége megközelíti a 3 millió eurót, de ezt a pályázat alapján felülvizsgálhatják. Komárom folytatja az önkormányzati bérlakások felújítását és új lakások építését is tervezi. A városvezetés szerint a cél a megfizethető lakhatás bővítése, valamint a meglévő lakásállomány korszerűsítése. A Gazda utcában hőszigetelik a bérházak épületét, kicserélik az ablakokat és az ajtókat és egyéb energetikai fejlesztéseket végeznek. A Klapka-György utcai lakóépület ablakait is kicserélik, a fejlesztéseket az Állami Lakásfejlesztési Alap kedvezményes támogatása is segíti. A Dohány utcában további 88 városi bérlakás építését tervezik. Holnaptól Losoncról, Fülekről és Rimaszombatból is egyszerűbbé válik az utazás az észak-magyarországi idegenforgalmi célpontokhoz. Az utasok egyetlen átszállással juthatnak el például a gyógyvizéről híres Bükkszékre, vagy a történelmi jelentőségű Egerbe. Az új lehetőséget a magyarországi menetrendben történt változások teremtik meg, amelyek csatlakoznak a már működő határon átnyúló autóbuszjáratokhoz. A járatok várhatóan 2 óránként közlekednek majd. A Besztercebányai megyei integrált közlekedési rendszer igazgatója Radoszlav Vavrus szerint a fejlesztés fontos lépés a határon átnyúló közösségi közlekedés erősítésében. Az utasok így könnyebben érhetik el a Bükk-hegység kirándulóhelyeit, valamint Eger kulturális és borászati látnivalóit is.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű. Rendkívüli melegre számíthatunk, napközben akár 30-35 fokos csúcsértékekkel. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A hétvégén tovább fokozódik a hőség, a jellemzően derült időben általában 30 fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A pozsonyi D1-es autópályán megváltozott a forgalmi rend, Szenc felől érkezve az Aranyhomok és Szőlőskert, azaz Vajnori felé tartó lehajtókat mostantól már korábban a D4-es autópálya csomópontnál kell megközelíteni. Sebességet mérnek a rendőrök Csabai csáporon Nyitra előtt. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. 6 óra 35 perc. Idén Szlovákia adott otthont a visegrádi csoport tudományos akadémiai fórumának. A Szomolányi Várban tartott tanácskozáson jelen volt Pósvai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, aki június elején vette át intézményvezetői megbízatását. A V4-es országok tudós társaságainak együttműködési lehetőségeiről, a régió közös problémáiról és a fiatal kutatók helyzetéről Pósvai Mihályt, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét a helyszínen Gazsik Viktor kérdezte.
2: A visegrádi csoport akadémiai fóruma évente gyűlik össze a közös tapasztalatcserére, egy közös gondolkodásra. Az ilyen jellegű összejöveteleken túl milyen együttműködési lehetőségek vannak a régió országai között?
3: Hát én együttműködési lehetőségek mindig voltak, illetve együtt is működtünk már korábban is. Nekem például, mint egyetemi oktatónak, én Veszprémben, a Pannon Egyetemen vagyok egyetemi tanár, élő kapcsolataim vannak például a Szlovák Akadémia Geológiai Intézetével, annak is a Beszterce bányán működő egységével. Ottani kutatók rendszeresen jönnek a mi laboratóriumunkba, mert van egy ilyen elektronmikroszkópos laborunk, ami elég egyedi itt a környéken, és ők ott mérnek, és nagyon örülünk neki, mikor jönnek. Közös publikációk lesznek majd ebből a munkából. De régebben is, még fiatalabb koromban is nagyon jó kapcsolatom volt szlovákiai kutatókkal. Konkrétan akikkel együttműködünk, szlovákok, nem magyarok, de ezen kívül is volt mindig is élő kapcsolat. Azért mondom a személyes élményeimet, mert ezek élőbbek, mint hogyha most az intézményi kapcsolatokról kezdek beszélni. Például a Magyar Tudományos Akadémiának vannak ilyen régiós központjai, például Veszprém egy ilyen központ, amelyik az egész Észak-Dunántúlnak a tudományos működését összefogja, és ezek a régiós központok is a környező országok kutatóival tartják a kapcsolatot. Én még a COVID-járvány előtt 6 évig a Veszprémi Regionális Bizottságnak az elnöke voltam, és például tartottuk a kapcsolatot a szlovákiai magyar kutatókkal, például Bauer Győzővel, akire talán emlékeznek a hallgatók Pozsonyban, Dusza János, ő Kassán él, anyagtudós, ő is tartott nálunk előadást. De ez nem csak annyiban merült ki, hogy egymásnak előadásokat tartunk, hanem egy ilyen élő kapcsolat. A Seje János Egyetemmel Komáromban ővelük is volt ilyen kapcsolatunk, és ezek a kapcsolatok most is megvannak, csak most már ugye más a vezetője a Veszprémi Egységnek. Most Veszprémből engem megválasztottak a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, ebben a szerepemben még csak most vagyok először itt, és még csak tájékozódom arról, hogy melyek is a nagyobb léptékű vagy magasabb szintű kapcsolatok ezek közt az akadémiák között. Az egyéni kutatók szintjén mindig voltak együttműködések, és azt az útravalót kaptam például korábbi elnöktől, Lovász László elnök úrtól, hogy ő nagyon hasznosnak tartja ezeket a V4 akadémiák találkozóit, mert nagyon hasonlóak a problémáink. Ugye a Szlovák Akadémia, Cseh, a Lengyel is olyasféle akadémia, mint amilyen a magyar volt, hogy amin azt értem, hogy nem csak egy tudós társaság, hanem kutatóintézeteik is vannak. A magyar is ilyen volt 2019-ig, most meg úgy tűnik, hogy megint ilyen lesz, így a politikai változások után. És ez egy érdekesség, nem minden akadémia ilyen, nem egyik működik hasonlóan, és a gondjaink is hasonlók, és hogyha mi így együtt meg tudjuk beszélni egymással a gondjainkat, lehetőségeinket, a jövőt, hogyan próbáljuk alakítani, akkor így együtt is fölléphetünk például az európai kutatási szintérben. Nagyon fontos az, hogy milyen döntések születnek Európai Unióban a kutatási programok támogatásáról, és ebben, hogyha mi közös platformon vagyunk, az csak előny lehet. Úgyhogy nagyon várom ezt a találkozót itt, ezt a másfél napos együttlétet, és kíváncsian várom, hogy megismerkedjem a többi akadémia vezetőjével.
2: Ezekre a közös problémákra rögtön rá is csatlakoznék, ha ezeket konkrétan megnevezhetnénk néhány mondatban.
3: Például az Európai Bizottság új törvényt készít elő tudományos kutatással kapcsolatban, amelyben az egyes tagországoknak juttatott kutatási pénz az függne attól, hogy a GDP-nek hány százalékát százalékát fordítja az adott ország a kutatásra. Nem ismerem részleteiben a tervet, de ez például hátrányosan érintene olyan országokat, amelyekben a tudomány nem volt annyira előtérben, hogy így mondjam, tehát a tudományra fordított, tudományos kutatásra fordított összeg az alacsonyabb, mint mondjuk a nyugati országokban. És akkor ez így a hátrányunk tovább halmozódna. Tehát ilyen kérdésekben fel tudunk szólalni. Magyarország elég speciális eset különben sok szempontból, mert mi nálunk az elmúlt években sok egyetem ki volt zárva az Európai Uniós kutatási programokból, mint a Horizont meg az Erasmus. Most lesznek olyan törvényi változások, hogy úgy tűnik, hogy ez az akadály elhárul, és újra részei lehetünk az európai kutatási térségnek.
2: Ja, a közös problémákon való osztozásnak egy másik aspektusa az, hogy esetleg tudnak-e a V4-es régió országai egymástól tanulni, tehát mint a Magyar Tudományos Akadémia új elnökeként lát-e olyan gyakorlatot a környező országokból, ami tanulságként szolgálhat ebben a pozícióban?
3: Hát, mint mondtam, én még csak ismerkedem a helyzettel, de most például idefelé évet az autóban nézegettem a Szlovák Akadémia honlapját, és attól például lehet tanulni, az egy nagyon letisztult, jól kezelhető honlap. De ennél komolyabb dolgokban is, például ugye itt Szlovákiában is tudtommal átszabták egy kicsit az intézetek működését. Önállóbbak lettek, gazdálkodhatnak. Ez a modell, egy különleges jogi státuszt kaptak, ami egyedi, és ez a jogi modell, ez például minta lehet a most Magyarországon zajló átalakulás számára is. De emellett még sok egyéb téma lehet, amiben tanulhatunk egymástól. Magyarországon például van Fiatal Kutatók Akadémiája, amely a Magyar Tudományos Akadémia társult szervezeteként végzi a munkáját, de önálló, és ők remek munkát végeznek. Tehát ők például szerintem példa lehet más országoknak is, hogy így lehet jól bevonni a fiatalokat is az akadémia munkájába.
2: Örülök, hogy a fiatalok szóba kerültek, hiszen az ő helyzetükre szeretem volna én is rákérdezni, ugyanis a Tudományos Akadémia feladata azon kívül, hogy a jelenkori kutatáshoz, a jelenkori tudomány fejlődéséhez hozzájárul, az utánpótlás biztosítása is egyben. Ugye ezek a feltételek a fiatalok számára az elmúlt években nem feltétlen voltak ideálisak, bizonyos körülmények akár demotiválóan is hathatnak. Mit tehet a Tudományos Akadémia, hogy biztosítsa ezt az utánpótlást, és hogy a fiatalokat arra pusztítsa, hogy a kutatást és a tudományos pályát válasszák?
3: Hát valóban nem valami jó a helyzet pillanatnyilag, illetve az elmúlt években egyre csak romlott. Tavaly a Magyar Tudományos Akadémia és a már említett Fiatal Kutatók Akadémiája közösen készített egy nagy léptékű felmérést. Az összes látható magyar kutatónak kiküldték a kérdőívet. Ez nem csak egy egyszerű rövid kérdőív volt, legalább 40 perc volt kitölteni. Mindenféle aspektusára rákérdeztek a kutatói létnek, és ebből egy nagyon vaskos tanulmány is született. Soha nem volt még ilyen statisztikailag reprezentatív felmérés a kutatókról Magyarországon. Több mint 5000-en válaszoltak. És ebből kiderült, hogy a fiatalok minél fiatalabbak, annál rosszabb a helyzetük, és annál inkább fontolgatták azt, hogy elhagyják a kutatói pályát. Most nem emlékszem pontosan a számokra, de jóval 50% fölött, talán 70%-uk a 30-as éveikbe járó kutatóknak már erősen gondolkodott rajta, hogy más pályát választ. Meg lépten nyomon találkozom, ilyen személyes találkozókba, beszélgetésekbe. Tegnap például egy magyar újságnak adtam interjút, és ott is a kérdező mondta, hogy ő kutató volt, de azért ment el máshova, mert nem tudott megélni a fizetéséből. Tehát ez a kérdőíves kutatás sok mindent kihozott. Elsősorban azt, hogy nagyon kevés a bér, tehát abból egy családot alapító fiatal nem tud megélni, meg a lakhatását biztosítani. Tehát ez az első feladat, hogy tisztességes bért kapjanak a kutatók. A második helyen az szerepelt, hogy kiszámítható életpályájuk legyen. Hát nagyon sokan ilyen rövid idejű, határozott idejű szerződésekkel vannak foglalkoztatva, és nem látják azokat a kilátásokat, hogy hogyan lesz így egész pályájuk során megfelelő állásuk. Ezzel lehet segíteni azzal, például, hogy olyan pályázati rendszerünk van, amely minden életszakaszra nyújt valamilyen pályázati lehetőséget, illetve hát nem az akadémia dolga, hanem ez a kormánynak a dolga, hogy az egyetemeket is olyan helyzetbe hozza, hogy ott biztosabb legyen a munkavállalóknak a léte. Hát reméljük, hogy ilyen irányba fordulnak most a dolgok Magyarországon, és akkor lehet, hogy egy-két év múlva már, hogyha újra beszélünk, akkor csupa pozitív fejleményről tudok beszámolni.
2: Ebben bízunk, hogy így lesz. Ami a fiatal kutatók helyzetét illeti, egy kicsit most közelebb hoznánk azt a hallgatóink számára, számára, akik nem ismerhetik feltétlenül az összes aspektusát, hogy egyre nagyobb követelmény a fiatal kutatókkal, doktoranduszokkal szemben az, hogy a nemzetközi szintéren is szerepeljenek, nemzetközi tanulmányokat publikáljanak. Csak hogy egy példát hozzak fel, a szlovák rendszer például a következő egyetemi évtől kötelezővé teszi azt, hogy egy minősített szaklapban jelenjen meg angol nyelvű publikáció. Hol kell a tudományos életben meghúzni a határt, vagy egyensúlyt teremteni a nemzeti és a nemzetközi érdekek között?
3: Azt hiszem, hogy ez elsősorban az adott tudományterülettől függ. Vannak olyan tudományágak, ahol abszolút nemzetközi a tudomány, tehát természettudományban nincs értelme valami nemzeti tudományról beszélni, bár ott még ott is lehet olyan, hogy egy adott régiónak például a faunája vagy a flórája, tehát egy botanikus az el tudom képzelni, hogy akkor is értékes munkát végez, ha mondjuk a, nem tudom, az Alacsony Tátrának a növényvilágát fölméri. Ez is azért inkább nemzetközi, mert ezt is össze lehet hasonlítani egyebekkel, de általában mondjuk egy kémikus, fizikus, matematikus az nem nemzeti tudományt művel, tehát elvárható tőle, hogy ő nemzetközi szintéren látható legyen. Azt, hogy ő látható, annak elsősorban az a megjelenése, hogy nemzetközi szaklapokban publikál. Viszont vannak olyan tudományágak, amelyek úgy mondjuk, hogy nemzeti tudományok, például néprajz, helyi történelem, magyar nyelvnek az ápolása, magyar irodalom. Itt is persze mindenhol vannak nemzetközi vonatkozások is, de létezhetnek olyan részei ennek a tudománynak, amelyek valóban számunkra érdekesek, és akkor ezért a nemzeti kultúra szempontjából támogatásra érdemesek. Úgyhogy önálluk valamilyen más mércét kell alkalmazni, nem azt, hogy a nemzetközi publikációik milyenek. De egy kicsit tágabbra nyitva ezt a kérdést, egy kicsit átestünk a ló túlsó oldalára, amikor ilyen mennyiségi szempontok szerint értékeljük az egyes kutatók teljesítményét. Ugye nagyon könnyű így mérni, hogy milyen rangú folyóiratban publikál a kutató, hány cikke jelent meg, hányan hivatkozzák, milyen az úgynevezett hírsfaktora. Ilyen számokkal lehet jellemezni egyes embereket. És ez elvezet oda, hogy torzul a rendszer, mert hogyha ezen múlik az előléptetés, akkor ezt a rendszert ki lehet játszani. Tehát vannak olyan országok is, ahol ez nagyban megy, egymásra hivatkoznak a kutatók például, illetve az egész tudományos rendszerre rátelepült egy olyan kereskedelmi szisztéma, a kiadók, amelyek a tudományos folyóiratokat kiadják, amelyek azt ösztönzik, hogy minél több cikk megjelenjen, és sokszor ilyen mondva csinált, vagy nem igazi bírálatokon mennek át ezek a cikkek. Azért, mert a kiadónak ebből profitja származik. Ez nem a V4 akadémiáknak a problémája, ez egy világszintű probléma, és itt nagyon kell vigyázni arra, hogy mibe keveredik az ember. Tehát, hogyha azt írjuk elő, hogy sok-sok cikket publikáljunk, minden évben többet lehetőleg, azzal biztos, hogy rosszat teszünk a rendszernek, és nem az igazi tudományos eredmények megszületését segítjük elő. Tehát valamilyen értékelés kell, hogy összefoglaljam, amit itt most mindenfélét mondtam, tehát szükség van arra, hogy értékeljük a kutatókat, de ezt az értékelési rendszert nagyon óvatosan kell fölépíteni, hogy ne csak a mennyiségi mutatókat nézzük, hanem annak a kutatásnak az eredetiségét, meg az adott tudománynak az adott országban meglévő jelentőségét, vagy a társadalmi hasznosságát is. Sok minden szempontot lehet figyelembe venni.
2: Ha már a fiatal kutatók helyzetéről beszélgetünk, egy másik aspektus, ami számunkra szlovákiai magyarok számára izgalmas, az a határon túli magyar kutatók, tehát a szlovákiai magyar fiatal kutatóknak a helyzete. Többször találkoztam azzal a személyes tapasztalattal, hogy ez a kommunikáció, hogyha egy alapvetően szlovák intézményben tanulnak, eközött a szlovák intézmény és egy magyar intézmény között ott ez nem megy át, vagy hát egyfajta fázis késéssel, csúszással történik meg. Most egy olyan példát hoznék föl, tehát, hogy tudjuk nagyjából, mire gondolok, hogy például tavaly történt meg először, hogy a Prosciencia aranyérmet egy szlovákiai egyetemnek a magyar hallgatója nyerte el, és ezt otthon a saját intézményében, itt Szlovákiában csak hónapokkal később tudták meg, és így becsülték meg. Tehet-e egyáltalán valamit a Magyar Tudományos Akadémia, a magyar tudományos tér arra, hogy ez javuljon?
3: Szerintem igen, tehát például ez a mostani találkozó is egy ilyen alkalom, de az egyes intézmények közötti együttműködés is javítható ilyen szempontból, tehát valószínűleg azt akár az országos diákköri tanácsnak is jobban kell kommunikálni a adott kutató intézménye irányába, hogy ez milyen nagy elismerés, hogyha valaki Prosciencia aranyérmet kap. Az akadémia ebben talán úgy tud segíteni, hogy vannak az akadémiának akadémiai tanácsa, tanácsai, tehát van ilyen szlovákiai magyar akadémiai tanács, amely összefogja a Szlovákiában élő magyar nyelvű kutatókat, és ezen keresztül például el tudom képzelni, hogy ki tudunk építeni még élőbb kapcsolatokat, ahol ilyen problémák nem történnek akkor. Egyébként ezek a kapcsolatok mindig megvoltak, tehát a tudományban nem volt sosem ellentét szerintem az országok között, illetve amikor volt is politikai szinten valami súrlódás, ez a tudományban nem szokott lecsapódni. Legalábbis az egyes emberek szintjén biztosan nem.
2: Zállatként már csak egy kicsit arra szeretnék rátérni, hogy a tudományos akadémiákról úgy általában több tévképzett mítosz és rejtély él a hétköznapokban. Sokan el sem tudják képzelni, hogy mi történik egy ilyen intézményben, egy ilyen szervezetben. Úgyhogy az állatként már csak ezeket a mítoszokat szeretném lerombolni. Mi a fő feladata egy tudományos akadémiának a 21. században? Ugye a Magyar Tudományos Akadémiának van egy 200 éves múltja. Miben kell megújulnia ahhoz, hogy a 21. század igényeihez igazodni tudjon, illetve mi az az örökség, amit meg kell tartania?
3: Hát erről a kérdésről egy egész napig tudnánk beszélgetni szerintem, mert ez mindent érint, amivel az akadémia foglalkozik, és valóban kívülről a nyilvánosság az nem mindig tájékozott azzal kapcsolatban, hogy mit csinál az akadémia. Most a legegyszerűbb elmagyarázni például a Szlovák Akadémia esetében, hogy az akadémia kutat, mert vannak intézetei. Most a Magyar Akadémiánál az elmúlt 8 évben nem voltak intézetei, tehát ezt nem mondhattuk, és itt jön a képbe az, hogy mi minden egyebet csinál az akadémia, mert még intézetek nélkül is ez egy nagyon-nagyon hasznos szervezet, a magyar tudománynak a legfontosabb mozgatója. És 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia elfogadott egy küldetésnyilatkozatot, annak 7 pontja van, legegyszerűbb ezt végigtekinteni. Egyrészt az akadémia is egy tudomány finanszírozó szervezet, tehát pályázatokat ír ki, amelyek nagyon sikeresek. A Magyar Tudományos Akadémiának van a Lendület pályázata, a Bolyai pályázata, ez életben tartja a kutatásnak egy jelentős részét. A következő feladata az, hogy a magyar nyelvet ápolja, és a magyar kultúrát ápolja. Ez a mai napig egy nagyon fontos feladat, a Széchenyi István ezért alapította a Magyar Tudományos Akadémiát, és azt lehet mondani, hogy az akadémia a nemzeti kultúránk őrzője. Például valaki, hogyha most decemberig eljön a budapesti székházba, akkor ott a harmadik emeleten a 200 év kincsei kiállítást megnézi, ott olyan kiállítási tárgyak vannak, mint a Vörös Marti szózatának a kézirata, Arany János kapcsos könyve, Radnóti Borinotesza, és még sorolhatnám ezeket a kincseket. A következő funkció az, hogy a nemzetközi kapcsolatok fenntartása, tehát bekapcsolni az adott országot, ebben az esetben Magyarországnak a kutatóit ebbe az európai és azon túli nemzetközi együttműködésbe, és ugye az akadémia sose volt kirekesztve az európai kutatási hálózatokból, egy nagyon fontos megbecsült szereplője, és itt hozzá tud járulni ahhoz, hogy a kutatóknak jobb feltételei legyenek a munkájukhoz. Aztán mondhatnám azt, hogy úgy szokták mondani, hogy a nemzet tanácsadója. Tehát, hogyha a döntéshozók igényelnek valami olyan tudományos megalapozást a adott kérdésben, akkor az akadémia a szervezetein keresztül ezt tudja produkálni. De a legfontosabbat hagytam talán a végére, bár még van több, azt, hogy a magyar tudományos életnek a mozgatója és összefogója. Most ezt úgy a különböző testületein keresztül végzi. Tehát, hogy vannak az akadémikusok, Magyarországon az 365 ember, meg van 200 külső tag. Aztán vannak az akadémia doktorai, Magyarországon van egy ilyen cím, amit meg lehet szerezni már a PhD fölött, és ők vannak néhány ezren, és aztán van 20 ezer köztestületi tag. A köztestület az olyan, mint egy egyesület, tehát aki megszerzi a doktori fokozatát, és kéri felvételét ebbe, azt általában felveszik, és így kapcsolódik valamilyen módon a Magyar Tudományos Akadémiához. És itt látom a mi legfőbb feladatunkat, nekem az elnöki programomban is ez szerepelt nagyon hangsúlyosan, hogy ez a 20 ezer fő, ez valóban magáénak érezze az akadémiát, kapjon tőle valamit, mit kaphat tőle, hát egyrészt azt, hogy az érdekeiket képviseljük, előbb már volt róla szó, hogy mi szolgálná a fiatal kutatók érdekeit. Továbbá hozzáférhetnek az akadémia adatkincséhez, cikkek, repozitóriumai, adatbázisok, használhatják az akadémiának az infrastruktúráját, értesülnek arról, hogy mi történik az akadémián, hírlevelet indítottunk, elindítottuk az MTA podcastot, ezt nem is mondtam, ez egy másik funkciója az akadémiának, hogy a társadalmat tájékoztassa a tudomány új eredményeiről, és ezt is nagyon intenzíven műveljük. És így tovább. Tehát ezek a köztestületi tagok, ők valóban a fontos részei legyenek azok, de annak is érezzék magukat az egész magyar tudománynak, és a tapasztalatukat, tudásukat az akadémia szervezetén keresztül lehet becsatornázni, és őket mozgósítani, hogyha van valamilyen tudományos probléma, ami a társadalom számára fontos.
0: A Magyar Tudományos Akadémia és a Fiatal Kutatók Akadémiájának tavaly átfogó felmérése alapján a magyarországi kutatók nagyjából fele gondolkodott már a pálya elhagyáson. Egyéni gondról vagy nemzetközi problémáról beszélhetünk-e? Mit tanulhatnak egymástól a visegrádi csoport országai? Erről is tanácskoztak a szlovák, a magyar, a cseh és a lengyel tudományos akadémia képviselői ezen a héten a Szomolányi Várban. Az eseményre ellátogatott Posvai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, aki június elején vette át az intézmény vezetői megbízatását. A Magyar Tudós Társaság elnökét a helyszínen Gazsik Viktória kérdezte. I hate the winter, can't stand the cold, I tend

Itt a nyár, itt a grillezés és a bográcsozás szezonja. A pénteki nappaliban a nyári sütögetések világába kalauzoljuk el önöket Kosár Lajos gasztrobloggerrel. Elindul új rovatunk az Apukalipszis, amelyben Léder László pszichológussal beszélgetünk az apaságról, a férfiak változó szerepéről és az apák mai helyzetéről. Szó lesz a Dunaszerdahelyi Tündérkert Művészeti Fesztiválról, valamint a labdarúgó világbajnokság első hetének legfontosabb eseményeiről és tanulságairól is. Fica János vagyok, várom önöket a pénteki nappaliban reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.

0: reggeli Kálmán Norberttel. Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 19-én, pénteken, Gyárfás és Alfréd napján. Van olyan parlamenti vita, amelyik nem csak arról szól, amit papíron napirendre tűztek, hanem arról is, milyen állapotban van maga a politika. A kormánynak a magas államadóság miatt bizalmat kellett kérnie a parlamentben, de a vita gyorsan átalakult kiabálássá, gúnyolódássá, családi ügyekkel való üzengetéssé és egymás hibáztatásává. Miközben a lényegi kérdés megválaszolatlan maradt, ha a közpénzügyek rossz állapotban vannak, ki vállalja érte a felelősséget, és van-e valódi terv arra, hogy lehet miből kijönni? Erről lesz szó nem sokára. Most hírek jönnek a mikrofonnál, Kis Balázs. A Pátria Rádió hírei.
1: A parlament bizalmat szavazott a kormánynak, le kell zárni a Magyarország elleni jogállamisági eljárást, jelentette ki Magyar Péter. Nagyon meleg nap elé nézünk, 30-35 fokos csúcshőmérséklettel. Jönnek a részletek. Tegnap este 78 képviselő támogatásával bizalmat szavazott a parlament a kormánykoalíciónak. 54 képviselő nemmel szavazott. A kabinet a magas államadósság miatt volt kénytelen bizalmi szavazást kérni. A tartozás ugyanis elérte az adósságfék törvény szerinti legfelső szankciós sávot. A javaslatról szóló vita 8 órán át tartott. Az ülésen főként ellenzéki képviselők vettek részt, ismételten bírálták a kormányt, amiért nem tudta konszolidálni az államadósságot, és tovább romlik az ország helyzete. Azt is bírálták, hogy a kabinet több hónapos késéssel kért bizalmi szavazást. Robert Fico kormányfő tegnap először találkozott Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, a készfogásra az Európai Tanács brüsszeli ülése előtt került sor. Robert Fico elmondta, a találkozó rövid volt, és hozzátette, szerinte jó kezdet a kölcsönös együttműködéshez. A két kormányfő legközelebb a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóján folytat megbeszélést jövő kedden Budapesten. Nagyon örülök, hogy mindketten érdeklődünk az iránt, hogy folytatódjon ez az együttműködés, jelentette ki Robert Fico. Idén ősszel véglegesen le kellene zárni a Budapest ellen folyó évek óta tartó jogállamisági eljárást. Ebben állapodott meg csütörtökön Brüsszelben Magyarország miniszterelnöke Magyar Péter és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke. Az elnökasszonnyal egyetértettünk abban, hogy őszig le kell zárni a hetes cikkei szerinti eljárást, amelyet 8 évvel ezelőtt indítottak Magyarország ellen az előző kormány jogállamiságot és demokráciát érintő intézkedései miatt. Meghívtam az Európai Parlament elnökét magyarországi látogatásra, és megállapodtunk, hogy ősszel beszédet mondok az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén, olvasható a magyar miniszterelnök bejegyzésében. Irán legfőbb vallási vezetője Mojtaba Hamenei jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodást, bár közölte, korábban más véleményen volt. Részleteket nem árult el, de hangsúlyozta, az iráni érdekek védelme miatt adta áldását a dokumentumra. A megállapodást Masoud Pezeshkian iráni elnök és Donald Trump amerikai elnök szerdán írta alá. A 14 pontos egyesség megnyithatja az utat a két ország közötti béketárgyalások előtt. A horvát tűzoltók és a fegyveres erők felkészültek a fenyegető erdőtüzek új szezonjára. Az oltáshoz idén 12 repülőgép és egy helikopter áll a rendelkezésükre. Tomo Medved, horvát miniszterelnök helyettes elmondta, hogy megkezdte a működését a tűzoltóság operatív parancsnoksága. A partmenti bozott tüzek száma idén 40%-kal emelkedett, és már több mint 5700 hektárnyi terület égett le.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű. Rendkívüli melegre számíthatunk, napközben akár 30-35 fokos csúcsértékekkel. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A hétvégén tovább fokozódik a hőség, a jellemzően derült időben általában 30 fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Csallóköz felől Dunaszerdahelyi irányából a Somorja utáni szakaszon, valamint a D4-es gyűjtőút becsatlakozásánál sűrűsödnek a járművek. Ógyallán a Konkoly utca és a Vasút utca kereszteződésében gázvezetéket javítanak. A munkálatok miatt a forgalmat korlátozták, az úttest egy sávra szűkült. Radar méri a sebességet a D1-es autópálya keleti szakaszán, Kassa után Eperjes irányába. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Gándi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A 8. játéknapon 4 mérkőzéssel elkezdődött a tengeren túli VB csoportkörének második fordulója. A cseh válogatott 1-1-es döntetlent játszott a szintén pont nélküli dél-afrikai együttessel az A csoportban. A találkozón az amerikai Tori Penzo dirigált, aki a futballtörténelem második női játékvezetőjeként működött közre férfi világbajnoki összecsapáson. A svájci válogatott az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re verte az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó bosnyák csapatot a B csoport mérkőzésén. Sikerével pedig nagy lépést tett a továbbjutás felé. A 4-es másik találkozóján a társházigazda Kanada 6-0-ra kiütötte a 33. perctől 10, az 51-től pedig 9 emberrel futballozó Katart, és megszerezte történelme első VB győzelmét. Remek gólarányának köszönhetően szinte biztosan bejut a 16-os döntőbe. A kanadaiak erősségét a súlyos sérülés szenvedő Ismael Konét az 51. percben hordágyon kellett levinni a pályáról. Az A csoport második felvonásának ma hajnali mérkőzésén a társházigazda Mexikó 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát, így tovább jutott és megnyerte kvartettjét. Az egyetlen gól az 50. percben kapus hibát követően esett. 6 szemét letartóztattak az angol-horvát VB meccs helyszínén szerdán. A 4-2-es angol sikerrel záruló találkozó során a Dallasi stadion közvetlen közelében kábítószer birtoklás, illetve tiltott helyen árusítás miatt intézkedtek a rendőrök, de volt, akit azért csuktak be, mert közterületen fogyasztott alkoholt. A drónokat is bevető rendőrség kiemelte, hogy a letartóztatottak között nincs brit állampolgár. Manuel Neuer a világbajnokság után nem játszik többet a német labdarúgó válogatottban. A 40 éves kapus sorozatban 5. VB-jén szerepel, és a 2024-es Európa-bajnokság után egyszer már lemondta a válogatottságot. A németek az újonc Curaçao elleni 7-1-es győzelemmel kezdték a VB-t, szombaton pedig elefántcsomparttal játszanak. Egyelőre nagyon megy a Bayern München sztárjainak a világbajnokságon. Szerdán Harry Kane 2 gólt vágott a horvátoknak, tegnap Luis Diaz vezette győzelemre Kolumbiát, korábban Jamal Musiala lőtt parádés gólt Curaçaónak, de Michael Olise is 2 gólpasszt adott a francia válogatottban Szenegál ellen. A nagykárói születésű Kovács István vezeti a labdarúgó világbajnokságok történetének 1000. mérkőzését, a vasárnap reggel 6 órakor kezdődő Japán-Tunézia találkozót. A 41 éves romániai bíró 2 éve az Európa Liga, tavaly pedig a Bajnokok Ligája döntőjét dirigálta. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Bronzérmes lett Muhari Eszter a franciaországi Vivo Európa-bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében. A párizsi olimpián 3. magyar sportoló az elődöntőben 15-10-re kikapott az észt olimpiai bajnok Katrina Lehisztől. Muhari karrierje első felnőtt EB érmét szerezte. A Real Madrid labdarúgó csapata bejelentette, hogy leigazolta a Liverpool lejáró szerződésű hátvédjét, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konatét. Marozsán Fábián a 8. döntőben búcsúzott a hallei füvespályás tenisztornán. Mindössze 66 perc alatt 6-2-6-4-re kikapott az 5. helyen kiemelt amerikai Taylor Fritztől. A Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős 6-2-3-6-10-8-ra legyőzte a Jessica Pegula Coco Gauff amerikai duót a berlini teniszviadal női páros versenyének negyed döntőjében.

0: 7 óra 17 perc. Az Alkotmánybíróság döntése után a kormány bizalmi szavazást kért a parlamentben. Első hallásra ez akár technikai ügynek is tűnhet. Magas az államadósság, működésbe lépett az adósságfék, a kormánynak pedig a törvény szerint újra bizalmat kell kérnie. Csak hogy a történet politikailag sokkal élesebb. Az Alkotmánybíróság szerint a kormánynak ezt a lépést korábban kellett volna megtennie. Robert Fico szerint ez formalitás. Az ellenzék szerint viszont annak bizonyítéka, hogy a kabinet csak akkor tartja be az alkotmányos szabályokat, ha erre rákényszerítik. Szalai Zoltán a Napunk vezető szerkesztője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, szervusz Nandi, köszöntöm a hallgatókat!
0: Hát ugye most a hallgató joggal kérdezheti, hogy rendben, a kormány bizalmat kért, és meg is kapta azt, de ettől egy euróval most kevesebb lett az államadósság? Mi értelme van egy ilyen bizalmi szavazásnak, ha másnap ugyanaz a kormány, ugyanazzal a többséggel, és ugyanazzal az adósság problémával megy tovább?
1: Annyi értelme bizonyára azért van, hogy a kormányt legalább ösztönözze arra, hogy a költségvetési fegyelemhez tartsa magát, és hogy legalább észben tartsa, hogy nem szabadna elszállni, engedni az adósságot. Nyilván ez formaságnak tűnhet, de

0: rendelkezése ennek az alkotmánytörvénynek. Lehet úgy is értelmezni, hogy ez egy ilyen, hogy is mondjam, tulajdonképpen egy üres dolog, vagy egy hatástalan rendelkezés. De hát jobbat még nem sikerült kitalálni, biztosan lehetne jobbat is kitalálni, egyelőre ez áll rendelkezésre, úgyhogy ez pedig, mivel hogy ez van, ez a rendelkezés, tehát ez része egy alkotmánytörvénynek, ami ugye a költségvetési szabályokról szól, ezért illik betartani ezt a kormánynak.
1: Az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy ezt már tavaly meg kellett volna tennie a kormánynak, az államadóság növekedését látva, érzékelve. Miért késlekedett ennyit a kormány?
0: Ez jó kérdés, ugye ez már egy politikai kérdés. Robert Fico kormánya, és hát maga Robert Fico úgy gondolta, hogy meg tudja úszni ezt a dolgot, és hát tulajdonképpen nem volt semmi értelmes indoka arra Ficónak, hogy ne terjessze be ezt a bizalmi indítványt korábban. Ők tulajdonképpen arra játszottak, hogy amíg nem kényszeríti őket rá senki, addig ezt ténylegesen nem kell megtenniük. Ugye hát itt nincs szankció, vagy valamiféle kényszerítő erejű hatalma ennek az intézkedésnek nincsen, és hát az ellenzék nagyon jól gondolkodott azon a téren, hogy egyetlen olyan intézmény van tulajdonképpen, amely a kormányt itt cselekvésre bírhatja, ez pedig az Alkotmánybíróság. Habár egyébként ugye azt is kíváncsian várhattuk, hogy Robert Fico mit fog lépni, hogy az Alkotmánybíróság meghozza ezt a döntést, várhattuk azt is, akár előfordulhatott volna az is, hogy tovább fogják halogatni a végrehajtását ennek az Alkotmánybírósági határozatnak, és az meglepő volt, hogy ilyen gyorsan megtették ezt a dolgot, tulajdonképpen hát így gyorsan lerántották ezt a septapaszt, és nem vártak tovább, miközben egyébként Peter Pellegrini is, neki is az volt az első nyilatkozata, hogy akkor majd a parlament következő ülésén, ami hát ugye szeptember, már most kezdődik a elég hosszúra nyúlt nyári szünet a képviselőknek, úgyhogy úgy gondolta valószínűleg Robert Fico, hogy ha már muszáj túlesni rajta, akkor esenek túl rajta minél gyorsabban, és hát tényleg lezavarták ezt úgy, hogy egy nap alatt lemenjen, és a lehető legkevésbé fájjon a kormánykoalíciónak, miközben hát ugye egy eléggé hát heves hangulatú parlamenti vitát azért ki kellett állniuk, de ahogy ezt szokták csinálni, a vitát azt a lehető legrövidebbre fogták, és a lehető legkevesebb teret adtak az ellenzéknek, hogy a fejükre olvashassa azokat a problémákat, amelyek miatt egyáltalán ilyen helyzetbe kerültünk, hogy ezt a bizalmi szavazást le kellett folytatni.
1: Hát, hogyha már a parlamenti vitát említed, ugye aki mondjuk figyelt, az láthatta, hogy azért személyeskedésekkel volt tele, vádaskodásokkal keresve a felelőst, vagy inkább mutogatva egymásra, hogy melyik előző kormány az igazi felelőse ennek az államadóság növekedésnek. Még olyanról is szó volt, hogy ki milyen decibellel kiabált, vagy mondta el a saját vád vagy védőbeszédjét, de hogy arról sikerült-e valami egyességre jutni, hogy van-e valódi adósságcsökkentési terv?
0: Hát ezt tulajdonképpen elég egyértelmű a válasz erre a kérdésre, mivel hogy hát ilyen terv természetesen nincsen, és hát azt tudjuk csak, hogy a Fico kormány 3 éve már konszolidálja az államháztartást, de vaj mi kevés eredménnyel, tehát tulajdonképpen az államadóság az nincs csökkenőben, és hát maga a költségvetési hiány sem csökkent, tehát hogy ilyen szempontból az látható, és az elég egyértelmű, hogy a negyedik Fico kormány nem nagyon bír mit kezdeni az államháztartásnak a helyzetével, és hát másrészt hozzá kell tenni, hogy ez tényleg egy hosszabb távú folyamat, és az előző kormányokat is érinti, tehát elsősorban ugye azokat a Matovics-Héger kormányokat, amelyek szintén nem végeztek túl kimagasló munkát ezen a téren, bár nyomban hozzá kell tenni azt is, hogy ugye erre az időszakra tehető a világjárvány, amikor is tulajdonképpen a világ minden országára jellemző volt, hogy elszállt az államadóság. Itt az a

0: fontos különbség, hogy sikerült-e valamelyest visszatérni a költségvetési fegyelemhez az elmúlt időszakban. Most már azért ugye 2026-ot írunk, tehát már évek óta lezárult ez a korszak. De ami ennél is még lényegesebb, a Szlovákiában ugye ez már egy hosszú ideje tartó trend, egy hosszú ideje tartó folyamat, és hát itt a leghosszabb ideig pedig azok a Fico kormányok irányítottak, amelyek ráállították erre a pályára az országnak a gazdaságát, és hát a mai pénzügyminiszter, Ladislav Kamenický is volt már pénzügyminiszter olyan időszakban, amikor még egyébként minden lehetősége megvolt az országnak arra, hogy ne képezzen nagyobb államadósságot, hanem hogy sokkal fegyelmezettebben gazdálkodjon, itt a 2020 előtti időszakra gondolok, úgyhogy itt a felelősség kérdése az egyáltalán nem kerülheti el a mostani garnitúrának a képviselőit, és a megoldás is tőlük kell, hogy érkezzen, de hát ez mivel, hogy ugye ők ebben nyakik benne vannak, úgymond, tehát igazából nehéz is lenne elvárni azt, hogy ők most erre a helyzetre megoldást találjanak, ami ténylegesen egy átfogó megoldást jelentene.
1: A parlament tegnap bizalmat szavazott a kormánynak. A részletekről Szalai Zoltánnal, a Napunk vezető szerkesztőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, én is, és további szép napot mindenkinek.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják június 19-én, Gyárfás és Alfréd napján. Egy 3 éves kisfiú halála kellett ahhoz, hogy újra a figyelem középpontjába kerüljön egy betegség, amelyről sokan azt hitték, már eltűnt Európából. Sok betegség ellen évtizedek óta létezik oltás, mégis egyre több országban figyelmeztetnek arra, hogy a csökkenő átoltottság miatt régi betegségek térhetnek vissza. Közben a szülők egy része ma már nem csak az oltásokról, hanem az orvosokról, a szakértőkről és az egészségügyi intézményekről is másképp gondolkodik, mint korábban. Vajon elegendő-e több információt adni, vagy ennél mélyebb bizalmi válságról van szó? Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál. Kis Balázs.
2: Csütörtök délután megnyílt Somorján az egykori paulánus kolostor felújított első emeleti része. Interaktív kiállítótermet és szabadulószobákat alakítottak ki a termekben. Korábban felújították az épület homlokzatát, a földszinti és az alaksori részt. A projektet az Interreg Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program keretében valósította meg a város. Somorja közel 725 ezer euró támogatást kapott az egykori kolostor a korona épülete első emeletének felújítására. Egyebek között felújították a belső vakolatot, megtisztították a párkányokat, a mennyezeti stukkódíszítést és a padlóburkolatot, és pótolták a hiányzó belső ajtókat. Szenc vezetése ötletpályázatot hirdetett a Lichner utca és a sétálóövezet felújítására. A pályaműveket november 2-ig várják, az eredményeket várhatóan november végén hirdetik ki. A beruházás célja, hogy korszerűbbé és élhetőbbé tegye a belváros egyik legfontosabb közterét. A terveknek nem csak esztétikai, hanem környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontoknak is meg kell felelniük. A város szerint a klímaváltozás és a növekvő urbanizáció új megoldásokat követel a közterek kialakításában. A tervezési pályázat becsült értéke több mint 160 ezer euró, a teljes revitalizáció várható költsége megközelíti a 3 millió eurót, de ezt a pályázat alapján felülvizsgálhatják. Komárom folytatja az önkormányzati bérlakások felújítását és új lakások építését is tervezi. A városvezetés szerint a cél a megfizethető lakhatás bővítése, valamint a meglévő lakásállomány korszerűsítése. A Gazda utcában hőszigetelik a bérházak épületét, kicserélik az ablakokat és az ajtókat és egyéb energetikai fejlesztéseket végeznek. A Klapka György utcai lakóépület ablakait is kicserélik, a fejlesztéseket az Állami Lakásfejlesztési Alap kedvezményes támogatása is segíti. A Dohány utcában további 88 városi bérlakás építését tervezik. Holnaptól Losoncról, Fülekről és Rimaszombatból is egyszerűbbé válik az utazás az észak-magyarországi idegenforgalmi célpontokhoz. Az utasok egyetlen átszállással juthatnak el például a gyógyvizéről híres Bükkszékre, vagy a történelmi jelentőségű Egerbe. Az új lehetőséget a magyarországi menetrendben történt változások teremtik meg, amelyek csatlakoznak a már működő határon átnyúló autóbuszjáratokhoz. A járatok várhatóan 2 óránként közlekednek majd. A Besztercebányai Megyei Integrált Közlekedési Rendszer igazgatója Radoszlav Vavrus szerint a fejlesztés fontos lépés a határon átnyúló közösségi közlekedés erősítésében. Az utasok így könnyebben érhetik el a Bükk-hegység kirándulóhelyeit, valamint Eger kulturális és borászati látnivalóit is.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű. Rendkívüli melegre számíthatunk, napközben akár 30-35 fokos csúcsértékekkel. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A hétvégén tovább fokozódik a hőség, a jellemzően derült időben általában 30 fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Csallóköz felől Dunaszerdahely irányából a Somorja utáni szakaszon, valamint a D4-es gyűjtőút becsatlakozásánál sűrűsödnek a járművek. Ógyallán a Konkoly utca és a Vasút utca kereszteződésében gázvezetéket javítanak. A munkálatok miatt a forgalmat korlátozták, az úttest egy sávra szűkült. Radar méri a sebességet a D1-es autópálya keleti szakaszán, Kassa után Eperjes irányába. Szerencsés utat kívánunk!
3: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra, 39 perc. Van egy furcsa mellékhatása az oltások sikerének. Amikor egy betegség eltűnik a szemünk elől, idővel a félelem is eltűnik vele együtt. A mai szülők többsége már soha nem látott torokgyíkos gyermeket, ezért sokak számára a veszély sem tűnik valósnak. Egy 3 éves oltatlan cseh kisfiú halála azonban most emlékeztette Európát arra, hogy ezek a betegségek nem tűntek el, csak háttérbe szorultak. Szlovákiában kampány indulhat az oltások fontosságáról, de a kérdés ennél talán mélyebb. Valóban több információra van szükség, vagy inkább a megrendült bizalmat kellene helyreállítani. A vonalban dr. Rajzák Edit, a Dunaszerdi Kórház gyermek és újszülött osztálynak vezető főorvosa. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Doktornő, azt olvastam, hogy az 1930-1940-es években a torokgyík, ez a diftéria, a gyermekhalálozás egyik legrettegettebb oka volt, és ugrunk egyet, 1970-es évekre a legtöbb magyar és szlovák gyermekorvos már alig látott valódi torokgyíkos esetet. Most itt van ön, egy gyermek és újszülött osztály vezető főorvosa, és azt hallja, hogy Csehországban egy 3 éves gyermek meghalt torokgyírban. Mit gondol ilyenkor?
1: Hát ez szörnyű. Ugyanis úgy gondolom, és hogyha megengedi ezt, inkább úgy gondolnám, hogy tehát valójában a 21. században a WHO kitűzte azt, hogy biztosítsa az egészséges gyermekeket, tehát egyáltalán a felnőtteket, hiszen gyermekekből felnőttek lesznek. Mi az oltás célja? Soha ne felejtsük el, hogy az oltás az egy immunizáció. Mit jelent az, hogy ez egy olyan formája a védekezésnek, amikor az oltás segítségével olyan ellenanyagot képzünk, hogy ezeket a fertőző betegségeket ne kapjuk el. Tehát a fiatal felnőttese, de a gyermekek sem. Tehát az immunizációnak a célja az, hogy ezeket a betegségeket egyáltalán eltüntessük a földkerekségéről, és nem csak a személyi védelemről szól, nem csak arról, hogy én vagy a gyermekem beoltva van magamat védjen, hanem ez egy csoportos immunitás, egy csoportos védekezés. Tehát az egész csoportban, ahol vagyunk, mozgunk, ha mindenki be van oltva, akkor ki tudjuk védeni a betegséget. Na most sajnos ezzel találkozunk, hogy ezek az alapoltások sincsenek meg. Tehát én csak arra gondolok, ami kötelező lenne, tehát nem kellene különösebb oltásokat is, mint tehát a standardon felüli oltásokat, de az alapokat, mint a diftéria, tehát az pontosan a torokgyík, a tetanusz, a szamárköhögés, a gyermekbénulás, a B-hepatitis ellen, ugye a vírusos májgyulladás, és a gégefedő gyulladás ellen a hemofilus influenza B, amivel oltjuk a gyerekeket. Én azért merem állítani, hogy ez egy rettenetes, ugyanis anno, amikor én kezdtem, az már nagyon régen volt, hisz a 90-es évek elején kezdtük oltani a 3-as vakcinával a mumps, a kanyaró és a rózsahimlőt. Én azóta a beoltott gyerekeknél ezt nem láttam. Pedig anno, amikor én kezdtem, ez az oltás még nem volt, és rengeteg ilyennel találkoztunk. Tehát nem csak védem a gyermeket, hanem a lehetséges komplikációt is meg tudom előzni. És sajnos én már láttam, és ki kell emeljem, hogy azok a védőoltások megteszik a maguk hatását. Tehát kivédek olyan komplikációt, lehetőséget, például, mint a mumpsnál, hogy egy here gyulladást okozott, amivel a férfiú sterillá válik. Ugye? De ez az alapoltásokat kéne már oda jutnunk, hogy a szülők igenis észrevegyék, igenis védjék a gyerekeket. Sajnos azt kell mondjam, szerkesztő úr, hogy volt olyan esetünk, hogy a 2 éves gyereknek nem voltak meg az alapoltásai. És bátorkodtam megkérdezni az édesanyától, hogy ön és a férje oltva van? Igen. Van még másik gyerekük is, aki szintén oltva van. Akkor mondtam annak az anyukának, önök védve vannak, de önök hazavihetik azt a betegséget, ezek a baktériális betegség, és megfertőzik a gyermeket, és nem kell, hogy túlélje. Természetesen azt is ki kell emelni, hogy vannak mindenféle tévhitek, és ezt ön is biztos olvassa, hallja, ami megjelenik a közösségi oldalon, hogy milyen mellékhatása van. Azt hiszem, hogy nem ismeretlen a szülőknek, amikor azt mondják, hogy hogy azt olvassák az interneten, hogy az oltásoktól a gyermek autista lesz. Hát kérem szépen, nem az oltásoktól lesz autista. Egyébként, hogyha tovább lapoznának azt, hogy amikor a 90-es évek végén egy londoni orvos jelentette meg, egyébként ez tiszta biznisz volt, és ha tovább lapoznának, akkor igenis látnák azt, hogy később megjelent egy tudományos magazinban, az volt az a The Lancet, ami megcáfolta ezeket az ostoba gondolatokat. És hogyha már azt veszük, mert ezzel is találkoztam, hogy mennyi minden állományjavító, meg mindenféle anyag belekerül ezekbe az oltásokba, és hogy az roncsolja a gyermeknek az egészséget, ez sem igaz, kérem szépen. Tovább kell olvasni, hogy az oltóanyagokban mi van, milyen anyagok kerülnek, ami mit szolgálnak? Az, hogy stimulálja az immunrendszert, azoknak, annak az oltásnak a jelentőségét, hatékonyságát is emelje, és egyáltalán nincs semmiféle olyan rizikós tanulmány, illetve rizikós mutató, ami például azt, már múltkor azt hallottam, hogy Alzheimer betegség egyáltalán nem okoz be Alzheimer betegséget, az teljesen más jellegű, és semmiféle genetikai állomány roncsolásába, meg rákfejtésbe egyáltalán nem jelenik meg, és még egyet tessék szívesen megengedni, és ezt tisztességgel vállalom, hogy én ezt nem tudtam, hogy ez ilyen mértékben. Például a formaldehid, amit használnak, és természetes formában az megtalálható az élő szervezetekben, na és ettől voltam meglepődve, hogy egy formaldehid, ami egy 2 hónapos gyereknél körülbelül 1,1 mg, 100-szorosan több, mint ami az oltóanyagban található. És biztosan nagyon sok ember szereti a körtét, hát a körtében a formaldehid 50-szer több, mint ami található a vakcinában. Na kérem szépen, akkor ne együnk körtét, kérdezem én. És visszatérve a disztériára, gondolom, hogy ez megrázott minden embert, főleg azok körében, hát én csak reménykedni tudok, hogy talán eljutott oda az a gondolata a szülőnek, hogy ettől talán megmenthetem a gyermekemet, hogy a diftéria, kérem szépen, egy nagyon fertőző betegség, és halálos kimenetelő, ha nincs az a gyermek beoltva. Természetesen túl lehet élni, de nem biztos, hogy a mellékhatások nem hagynak eléggé nyomot. Azt, mint ahogy ön a bevezetőben említette, hogy a 20. század elején rengetegen meghaltak. De az védőoltásokkal ezt pontosan meg lehetne előzni.
0: Ugye ennek a története az tulajdonképpen, hogy a Csehországban meghalt ugye egy 3 éves gyermek torokgyikban, erről olvasott a Szlovák Tudományos Akadémia elnöke Martin Venhárt, és azt mondta, hogy azonnal írt egy SMS-t az egészségügyi miniszternek, Kamil Saskónak, hogy ezzel valamit csinálni kell, mert ez nem normális, hogy ez egyszerűen így alakul. De most átváltani gyakorlati részre ezt az egész történetet. Most vannak olyan szülők, akiket itt mondjuk valamennyire bemutatott, tehát hogy akik, én nem tudom, félnek, vagy egyszerűen csak fogékonyabbak a riogató hangzatokra, hangzásokra, akkor velük mit lehet csinálni, hogyha oda megy, de hisz, doktornő, ön folyamatosan ezt csinálja, elmagyarázza észérvekkel, hogy miért jó, ha be van oltva a gyerek, példát mond, rámutat élethelyzetekre, és mégis folyamatosan találkozik ilyen szülőkkel, akkor én nem tudom, működni fog egy ilyen észérvekre alapuló kampány, mondjuk így, vagy akkor mit kéne csinálni ön szerint?
1: Biztos, én szerintem többször el kell mondani. Én például nem egy anyukával így beszélgettünk, és amikor az ember észérveket mond, hogy önök védve vannak, de a gyermek nincs. És lehetséges, hogy az óvodában járó gyerek hazahozza ezt a fertőzést. Önök védve vannak, de a gyermeket lehet, hogy elveszíti. És ilyenkor mindig úgy próbálom magyarázni, lehet, hogy ez egy morbid dolog, de képzelj el, lehet, hogy túlöli, de például nyomorult marad, rövide, például vegyük a torokgyéknál, ugye? Ott is lehetnek mellékhatások a tünetekből, a kezelésből, de a komplikáció még mindig ott marad, hogy szívgyulladás, szívizomgyulladás. Tehát azzal a gyerek már tökéletesen egész egy megnagyobbodott szívizomnál, ott már kialakulhatnak mindenféle vezetési, keringési zavarok. Összeomlás lehet, hogy túléli, de soha nem élhet minőséges, teljes életet, ha egy szívizomgyulladás esetén megnagyobbodik a szívizom. Lehetnek mindenféle tüdőgyulladás, amit nem kell, hogy a gyermek túléljen. Megtámadja az idegeket, agyidegeket, a nagy idegközpontokat, és ebben nyilvánul meg, lebénul az a gyermek. Ugye ennél a diftériánál lehet, hogy banálisan kezdődik, láza van, levert, ugyanúgy, mint egy bármilyen tüdőgyulladásnál. De az igazi tünete, ha belenéz az orvos, és akkor, ha nincs a gyermek beoltva, már kell látni, hogy az a mandula, illetve a garak részén olyan durva, vastag, sárgás, lilás, kékes, durva, ilyen lepedék alakul ki. És mikor köhög a gyerek, tényleg ez így, én nem látom, én csak a képeket az interneten, ami felvezető volt, ilyen ismertető képek, ahogy a gyerek azt kiköhögi, tényleg ilyen vastag, pikkelyes, úgy néz ki, mint a gyíknak a bőre, amúgy is utálom a csúszómászókat, tehát mint a gyík. Miért kell kitennünk egy gyermeket ilyen problémának? Én hiszem, és meg is sikerült győznöm egy-két anyukát ezzel kapcsolatban, amikor én sajnos megéltem, szerkesztő úr, hogy akkor még nem volt mumps oltás, és a gyermek kanyarol, illetve kanyarol mumps és a rubeola. Én megéltem azt, hogy a rubeolától, a rózsahimlőtől megszületett gyermek, mert az anya megkapta, és szívbeteg volt. 9 hónapos korában veszítették el a szívbeteg gyermeket, ugyanis nagyon nagy mértékben egy vele született szívellenes szívbetegséget, rendellenességet okoz. Én megértem azt, amikor a kanyaróban a kislány kapott egy agyhártyagyulladást, és a fél szemére megvakult. Tetszik tudni, ezek voltak olyan döntő pillanatok, amikor én, mint szülő úgy gondoltam, ha bármi oltás lehetséges és elérhető, akkor én azt biztosan megteszem. Minden szülőnek így kéne gondolkodnia.
0: Vannak példák egyébként, amikor jól működtek ezek a kampányok. Angliában lehetett ezt látni 2023-24 körül, amikor kanyarjárvány volt. Ruandában például a HPV oltás esetében, Ausztrália mondjuk a No Jab No Pay keretében inkább úgy oltatott ezek ellen, az alapbetegségek ellen, hogy pénzügyi ösztönző, illetve szankciós rendszert tett a másik oldalra. Na de tehát, hogy a külföldi példákból az látszik, hogy tulajdonképpen a legnagyobb fordulatot nem is csak a kampány, hanem azt hozta, ha valaki személyesen utána nyúl, mondjuk a kimaradó családoknak. Tehát, hogy valahogy éppenséggel, célzott megkereséssel, behívással, eléréssel. Tegyük fel, a Szlovákiában is egyen átfogó jelleggel végeznék ezt a kampányt. Van erre kapacitás a gyermekorvosi rendszerben?
1: Én hiszem, hogy igen. Én szerintem ezt elkezdődött, többször kéne mondani, többször kéne ismételni, felhívni mindenféle problémákkal, komplikációval, ami lehetséges. Ez a hexavakcina, amivel mi oltunk, mennyi betegséget ki tud védeni. Kérem szépen, be kell jutni oda, hogy az a szülő megértse, hogy nem magamnak, aki oltva vagyok, csinálok jót, mert én védve vagyok, de megfertőzhetem, mert lehetek bacillus gazda azt a gyermeket.
0: Hát ő csak tudja, a szülő is azt gondolja, hogy ő azzal, hogy nem, hát már aki nem oltás ellenes, hogy nem oltatja be, azzal védi igazán a gyermekét. Ez a
1: akkor
0: baj.
1: Nagyon rosszul gondolja. És remélem, hogy az állami edukáció az, amit fog végezni, remélhetőleg a szlovák egészségügyi minisztérium karöltve az egyetemi elismert emberekkel, vezetőkkel, oda jutunk, hogy tényleg megtörténjen. És ha megenged még egy gondolatot, Ez egy mementó, tessék elképzelni, ugye most már ez a humán papilloma vírus ellen is oltunk 9-17 éves korig, és nem csak a lányok, hanem a fiúkat is. és azt kell megjegyezni, hogy ez az egyedüli oltás, ami megvédi a fiatal embereket, lányokat a méhnyakráktól, egyáltalán előtt, és tehát oltatandó. Én most oltattam be a lányaimat, pedig már 30 évesek elmúltak. De azt megjegyzem, nem csak a lányok, hanem a fiúkat is be kell oltani, mert a fiúkat is érinteti komplikáció. És még azt szeretném megjegyezni. Tessék elképzelni, volt egy ominózus eset, a kollégina a rendelőben be akarta oltani, és az anyuka ellenkezett. A gyerek 17 és fél éves volt, a kislány. És tessék tudni, mi történt? Az a gyermek volt annyira felvilágosult, hogy visszafordult a doktornénihez, és azt mondta, doktornéni, én nem soká 18, és én kérem szépen ezt az oltást. Tehát azért valamilyen szinten lehet, hogy ez a világháló, a közösségi háló valamit jelent olyannak, aki egy kicsit mélyebben belás. És pontosan hiszem azt, szerkesztő úr, hogy ezzel az edukációval, a felvilágosítással, az ismételten közléssel, felvilágosítással, azokat a tudományosan bizonyított tény, hogy ez nem árt, hanem segíteni fog, eljutunk oda, hogy a szülők egyértelműen visszatérnek ahhoz, hogy minden gyereket beoltassanak, hiszen ha 93%, ha jól emlékszem, lecsökken az oltottak száma, akkor már jön a probléma. Nyilván egy ilyen betegségnél hozzá kell tegyem, amikor bármi olyan betegség előfordul, amire a szülő nem számol, na akkor megugrik az oltottak száma. És mellékhatás? Milyen mellékhatás? Nyilván vannak csoportok, akik immunokompromittáltak. Azokat nem oltjuk csak akkor, ha immunológiailag rendben vannak. Amiről én tudok, ami nálunk előfordult, lokális, tehát azon a helyen, ahol megkapja, bevörösödik, kicsit fáj, kicsit meggyullad, nagyon egyszerű, be lehet adni egy kis fájdalomcsillapítót, helyileg lehet hidegborogatást tenni, azon kívül lehet, természetesen lehet magasabb láz, hányhat az a gyermek, némely esetben haszmenése van, egy kicsit megduzzad a nyirokcsomó, de ez nem kontraindikáció, ezeket mind lehet kezelni. Nálunk például mind a két lányom 40 fokos lázzal küzdött, mit adtunk, lázcsillapítót, kitakartuk, folyadékbevitel, ez 24 óra után elmúlik. Kérem szépen, ezek nem elriasztó megjelenések, mellékhatások, ez egy minimum, de megvédem a gyermekem életét, és ez legyen minden szülő anya előtt.
0: Igen, amit említett itt a HPV-vel kapcsolatban, ugye ez most jött ki, ez a kutatási eredmény, hogy Angliában, hogy a HPV oltási program után a 20-24 éves nők között 5 éven át egyetlen méhnyakrákos haláleset sem volt.
1: Nagyszerű információk, és ha megenged még egy gondolatot, a nőknél 6% hal meg olyan méhnyakrákban, amit megelőzhetnénk. Nálunk Szlovákiában is.
0: Kampány indul Szlovákiában az oltásokkal kapcsolatos bizalom növelésére egy tragikus csehországi eset miatt, amelyben egy 3 éves kisfiú halt meg torokgyíkfertőzésben. A részletekről dr. Rajzák Edittel, a Dunaszerdi Kórház gyermek és újszülött osztának vezető főorvosával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra.
2: Itt a nyár, itt a grillezés és a bográcsozás szezonja. A pénteki nappaliban a nyári sütögetések világába kalauzoljuk el önöket Kosár Lajos gasztrobloggerrel. Elindul új rovatunk az Apukalipszis, amelyben Léder László pszichológussal beszélgetünk az apaságról, a férfiak változó szerepéről és az apák mai helyzetéről. Szó lesz a Dunaszerdahelyi Tündérkert Művészeti Fesztiválról, valamint a labdarúgó világbajnokság első hetének legfontosabb eseményeiről és tanulságairól is. Fica János vagyok, várom önöket a pénteki nappaliban reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 19-én pénteken, Gyárfás és Alfréd napján. Az iráni-amerikai egyezmény első ránézésre békét ígér, leállhatnak a támadások, megnyílhat a hormuzi szoros, Irán pedig gazdasági levegőhöz juthat. Csak hogy a nagy kérdés az, hogy ez valódi rendezése, vagy csak egy 60 napos, törékeny és nagyon drága haladék. Erről lesz szó nem sokára. Most hírek jönnek a mikrofonnál, Kis Balázs.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kormánynak megszavazott bizalom azt jelenti, hogy nem lesznek előrehozott választások, állítja a miniszterelnök. Brüsszelben megállapodtak az Oroszország elleni szankciók 12 hónappal történő meghosszabbításáról. Forró napunk lesz 30-35 fokos csúcshőmérséklettel. Jönnek a részletek. A parlament tegnapi bizalmi szavazását Robert Fico miniszterelnök annak a jelének tekinti, hogy a koalíció akadálytalanul halad tovább, és ez valószínűleg azt jelenti, hogy nem tartanak előrehozott választásokat. A kormányfő a közösségi oldalán közzétett videójában jelezte, hogy a parlamenti választásokra a rendes időpontban 2027-ben kerül majd sor. Egyúttal köszönetet mondott a törvényhozás minden olyan képviselőjének, aki a kormány iránti bizalomra szavazott. Szlovákia számára gondot okozna megvédeni energetikai rendszerét egy esetleges háború idején, derül ki a Greenpeace Szlovákia elemzéséből, amelyet az ukrajnai tapasztalatok alapján készített. A Greenpeace Szlovákia a szétszórt energiaforrásokat nehezebb célba venni címmel készített elemzést Ukrajna energiaforrásairól, amelyből kiderül, hogy az ország energetikai rendszerét és energiabiztonságát tekintve kulcsfontosságú, hogy több kisebb, földrajzilag egymástól messzebb lévő forrásból álljon össze az energetikai rendszer. A Greenpeace azt szorgalmazza, hogy a decentralizált energetikáról szóló vita váljon a nemzetbiztonsági stratégia részévé is. Robert Fico az Európai Tanács tegnapi ülése előtt találkozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A miniszterelnök nagyra értékelte a kölcsönös párbeszédet, annak ellenére, hogy Zelenszkijjel nem minden témában képviselnek azonos álláspontot. Robert Fico szerint a találkozón gyakorlati kérdésekkel foglalkoztak, egyeztettek a szlovák és ukrán kormány együttesülésének előkészületeiről, az aktuális helyzetről, valamint az Európai Unió bővítéséről. Bízom benne, hogy Volodymyr Zelenszkij elnök úrral a jövő héten Gdanskban újra találkozunk egy újabb nagy csúcs találkozón, amely Ukrajnát érinti, tette hozzá a kormányfő. Az Európai Unió 27 tagállamának vezetői megállapodtak abban, hogy további 12 hónappal meghosszabbítják az Oroszország elleni szankciókat az eddigi féléves döntési ciklus helyett. Az Unió összes tagállama 2025 márciusa óta most először állapodott meg egyhangulag az Ukrajnával kapcsolatos következtetések elfogadásáról. Akkor Orbán Viktor, akkori magyar miniszterelnök megtagadta a dokumentum aláírását. Azóta a szöveget kivonatként fogadták el, vagy 26 vagy 25 vezető támogatásával, attól függően, hogy Robert Fico is csatlakozott-e hozzá. Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter magyar miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. Bejegyzésében a kormányfő arról tájékoztatott, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, rendkívüli melegre számíthatunk, napközben akár 30-35 fokos csúcsértékekkel. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a hétvégén tovább fokozódik a hőség, a jellemzően derült időben általában 30 fok felett alakul a csúcshőmérséklet, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Vajnori felüljárón baleset történt, a helyszínen a forgalom csak a szabadon maradt sávban haladhat, így ezen a szakaszon torlódásra és menetidő növekedésre kell készülni. Az R7-es gyors forgalmi úton Somorja után a Pozsony felé vezető oldalon a 13-as kilométernél két autó ütközött össze, a járművek a belső baloldali sávot foglalják el, jelenleg 10 perces késéssel kell számolni. Sebességet mérnek a rendőrök az enyickei ipari park mellett mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A nyolcadik játéknapon 4 mérkőzéssel elkezdődött a tengeren túli VB csoportkörének második fordulója. A cseh válogatott 1-1-es döntetlent játszott a szintén pont nélküli dél-afrikai együttessel az A csoportban. A találkozón az amerikai Tori Penzo dirigált, aki a futballtörténelem második női játékvezetőjeként működött közre férfi világbajnoki összecsapáson. A svájci válogatott az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re verte az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó bosnyák csapatot a B csoport mérkőzésén. Sikerével pedig nagy lépést tett a továbbjutás felé. A 4-es másik találkozóján a társházigazda Kanada 6-0-ra kiütötte a 33. perctől 10, az 51-től pedig 9 emberrel futballozó Katart, és megszerezte történelme első VB győzelmét. Remek gólarányának köszönhetően szinte biztosan bejut a 16-od döntőbe. A kanadaiak erősségét a súlyos sérülés szenvedő Ismael Konét az 51. percben hordágyon kellett levinni a pályáról. Az A csoport második felvonásának ma hajnali mérkőzésén a társházigazda Mexikó 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát, így tovább jutott és megnyerte kvartettjét. Az egyetlen gól az 50. percben kapushibát követően esett. 6 szemét letartóztattak az angol-horvát VB meccs helyszínén szerdán. A 4-2-es angol sikerrel záruló találkozó során a Dallasi stadion közvetlen közelében kábítószer birtoklás, illetve tiltott helyen árusítás miatt intézkedtek a rendőrök, de volt, akit azért csuktak be, mert közterületen fogyasztott alkoholt. A drónokat is bevető rendőrség kiemelte, hogy a letartóztatottak között nincs brit állampolgár. Manuel Neuer a világbajnokság után nem játszik többet a német labdarúgó válogatottban. A 40 éves kapus sorozatban 5. VB-jén szerepel, és a 2024-es Európa-bajnokság után egyszer már lemondta a válogatottságot. A németek az újonc Curaçao elleni 7-1-es győzelemmel kezdték a VB-t, szombaton pedig elefántcsomparttal játszanak. Egyelőre nagyon megy a Bayern München sztárjainak a világbajnokságon. Szerdán Harry Kane 2 gólt vágott a horvátoknak, tegnap Luis Diaz vezette győzelemre Kolumbiát, korábban Jamal Musiala lőtt parádés gólt Curaçaónak, de Michael Olise is 2 gólpasszt adott a francia válogatottban Szenegál ellen. A nagykárói születésű Kovács István vezeti a labdarúgó világbajnokságok történetének 1000. mérkőzését, a vasárnap reggel 6 órakor kezdődő Japán-Tunézia találkozót. A 41 éves romániai bíró 2 éve az Európa Liga, tavaly pedig a Bajnokok Ligája döntőjét dirigálta. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Bronzérmes lett Muhari Eszter a franciaországi Vivo Európa-bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében. A párizsi olimpián 3. magyar sportoló az elődöntőben 15-10-re kikapott az észt olimpiai bajnok Katrina Lehisztől. Muhari karrierje első felnőtt EB érmét szerezte. A Real Madrid labdarúgó csapata bejelentette, hogy leigazolta a Liverpool lejáró szerződésű hátvédjét, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konatét. Marozsán Fábián a 8-ad döntőben búcsúzott a hallei füvespályás tenisztornán. Mindössze 66 perc alatt 6-2-6-4-re kikapott az 5. helyen kiemelt amerikai Taylor Fritztől. A Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős 6-2-3-6-10-8-ra legyőzte a Jessica Pegula Coco Gauff amerikai duót a berlini teniszviadal női páros versenyének negyed döntőjében.

0: 8:17. Az Egyesült Államok és Irán között olyan megállapodás formálódik, amely első ránézésre lezárhatja az iráni háborút, és újra nyithatja a hormuzi szorost. Csak hogy a dokumentum nem egy végleges békeszerződés, hanem egy átmeneti 60 napos politikai és diplomáciai keret. Irán pénzhez, olajexporthoz és szankciós könnyítéshez juthat, miközben több nagy kérdés az atomprogram, a rakéták, Libanon és Izrael szerepe továbbra is nyitva marad. Szalai Máté közel-kelet szakértő, a Holland Klingendiel Intézet kutatója, budapesti Corvinus Egyetem docense a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye az USA-iráni háború indulása óta itt azért gyorsan érezhettük a magasabb üzemanyagárakat, a pénzpiacok labilissá váltak, de még a kamatlábak alakítása nyomán is drágultak a lakáshitelek. Na most egy szlovákiai hallgató szempontjából talán az lesz a legfontosabb, hogy megnyugodhat-e a világ, és újra megnyílhat az a bizonyos szoros, ugye, amelynek a nevét az egész világ megtanulhatta, már csak azért is így mondom, mert az utóbbi időben az utóbbi négy hónapban számosan alkalom volt, amikor már jöttek infok arról, hogy megnyílik, majd hogy lezárul. Most a lényegi kérdés az, hogy mit írtak alá a felek, illetve tartósnak látja-e a megnyugvást a formálódó, vagy az aláírott, vagy az aláírandó paktum alapján?
1: Sajnos még nem nyugodhatunk meg, nem dőlhetünk hátra, mert ez a megállapodás egyelőre még nem teremti meg annak a keretét, hogy a felek tudják rendezni a helyzetet. Már ott kezdhetjük, hogy az egész folyamata, hogy ezt kitárgyalták, teljesen ellentmondásos volt, többször bejelentették, hogy aláírták, aztán úgy volt, hogy pénteken, tehát a mai napon lesz Genfben egy aláírási ceremónia, de ehelyett már szerdán véglegesen aláírták a felek, és ez a mai találkozó már arról szólt volna, hogy ez a további tárgyalások történjenek, de ezt a tárgyalásokat elhalasztották, tehát már most láthatóan nem működik olyan jól ez a folyamat. Ez is mutatja azt, hogy ahogyan is utalt rá, a 60 napot adnak a felkarra, hogy további tárgyalásokat folytassanak, és további eredményeket érjenek el, de hát már most látható, hogy ez nem fog sikerülni, hiszen ennyi idő alatt nem lehet ilyen nagyon bonyolult kérdéseket megtárgyalni. Így szerintem arra számíthatunk, hogy ez a dokumentum ez egy darabig életben lesz, de már a végrehajtással kapcsolatban is komoly kétségeink lehetnek. Egyébként meg azt is hozzátenném, az is egy érdekes szempont, hogy az amerikai és az iráni verzió az részben különbözik egymástól, nem stratégiai kérdésekben, de ez is már megnehezíti azt, hogy arról beszélünk, hogy

0: a háborúból Irán jött ki győztesen.
1: Így van, politikai értelemben szerintem, tehát fontos azt látnunk, hogy azért Irán katonailag rengeteg kárt szenvedett, és az iráni rendszernek nagyon sok veszteséget kellett elkönyvelnie, hogyha megnézzük azt, hogy hány támadás érte a rakétarendszerüket, energetikai infrastruktúrát, stb. Ugyanakkor, hogyha valóban összevetjük a politikai helyzetét Iránnak, különösen nemzetközi szempontból, akkor most sokkal jobb helyzetben van, mint a háború előtt. Ez a megállapodás, Ez implicit módon elismeri Iránnak a befolyását a Hormuzi szoros felett. Ugyanazt mondja a dokumentum, hogy egy átmenet időszakban nem gyűjthet be semmifajta fizetséget azoktól a hajóktól, akik áthaladnak, de igazából lehetővé teszi azt, hogy nyitva adja azt a kaput, hogy egy időszak után ezt erre lehetőség lenne, és ugyanegyeztetnie kell a többi partmenti állammal, de ez nem jelent semmifajta kézzelfogható kötelezettséget. Tehát Irán nemzetközi pozíció, hogyha úgy tetszik, meg is erősödött, ráadásul több szankció feloldásáról szól a dokumentumban, különböző pénzügyi forrásokhoz való hozzáférésről, tehát ez mindenképpen iráni szempontból pozitív. Hogyha a rendszernek a belpolitikai stabilitását nézzük, az már kicsit bonyolultabb, nehéz ma megítélni, hogy mennyire stabil ez a rendszer, de hát szerintem arra kevesen számíthattak józan gondolkodásból, hogy háború alatt fog egy forradalom kitörni, már csak azért is, mert a különböző állami szervezetek, főleg a főradalmi gárda megérőzték azt a képességüket, sőt erősítették is azt a képességüket, hogy elnyomják az iráni lakosságot. Ilyen körülmények között forradalmat szervezni, főleg úgy, hogy közben amerikai izraeli rakéták csapódnak be, nagyon nehéz, sőt hát lehetetlen lett volna. Éppen ezért ez a háborús helyzet, vagy a feszültségek növekedése az mindig pozitív volt az iráni rendszer számára, abban az értelemben, hogy ilyen időszakban kevesebb esély volt mindig arra, hogy összeomoljon.
0: Hol van ebben az egész megállapodásban, képletben Izrael? Ugye ő nem aláírója ennek a megállapodásnak, de hát a libanoni fronton, vagy akár mondjuk, ahogy utal rá, Iránnal szemben katonailag bármikor fölboríthatja ezt a képletet Trump és Vance, aki utóbbi most keményen üzent Izraelnek, hogy hát vigyázzanak, mert az egész világon egyetlen barátjuk van jelenleg, és az ők, tehát hogy Amerika. Tehát képesek lehetnek valahogy visszafogni Netanyahut?
1: Nem nehéz erre bármit mondani, spekulálni, mert azt mutatja a helyzet, hogy azért Izraelnek van befolyása az amerikai döntéshozatalra, és láthatóan az amerikai kormány is tud olyan döntéseket hozni, ami rossz Izraelnek, tehát például most ennek a megállapodásnak az aláírása mindenképpen rossz Izraelnek és az izraeli vezetésnek elsősorban. Nyilván azt is már rögtön felvethetjük, hogy az amerikai se az amerikai, se az iráni fél nincs olyan helyzetben, hogy Izrael helyében állapodjon meg valamiről, mint ahogy Libanon helyében sem tudnak a felek megállapodni. Mégis kicsit, mint hogyha ez történt volna, hiszen ez a megállapodás ez utal arra, hogy nem csak az Egyesült Államok és Irán, de az ő szövetségeseik is abba fogják hagyni egymás lövöldözését, és hát láthatjuk az elmúlt két nap tanúság alapján, hogy ez nem történt meg, tehát továbbra is folyik az izraeli hadművelet Libanonban, a Hezbollah-val szemben, szóval ettől kezdve azt mondhatjuk, hogy ez a része az egyezménynek, ahogy megszületett, úgy meg is halt, és nem is tud működni. Ebből a szempontból tehát Izrael nincs benne ebben a megállapodásban, ugyanakkor pedig az egész egyezménynek talán a leggyengébb pontja azt, hogy mi lesz Libanonban, hiszen Irán azt mondja, hogy amíg Izrael nem csak, hogy nem hagyja abba a hadműveleteit Libanonban, hanem amíg ki nem vonul Libanonból, addig nem folytatja a tárgyalásokat.
0: Az elemzők sokszor mondták azt, hogy hát ugye Iránnak ez az atombomba, meg urándúsítás, atomfejlesztése, hogy ez veszélyes, de közben rájöttek arra, hogy van Iránnak atombombája, és úgy hívják, hogy Hormuzi szoros. Más kép alakult ki a világban Iránról ezek után, hogy talán a történelemben most először ilyen húzamosan és ilyen erővel mutatta meg azt, hogy mit is jelent az, hogyha lezárja ezt a szorost.
1: Azt gondolom, hogy igen, ez mindenképpen egy ütőkártya Irán kezében, amit sikerült nem csak taktikai szerepben, hanem stratégiai szintre fölvinnie. Az

0: a legmegdöbbentőbb ebben az egész folyamatban, hogy ugyan a szélesebb közvélemény lehet, hogy most ismerte meg a hormuzi szorost és az iráni lehetséges befolyást a hormuzi szoros felett, de a tudományos meg kutatói közegben, meg a döntéshozói közegben ez teljesen ismert volt, és mindig, amikor elképzeltük azt, hogy mi történne, hogyha kitörne egy háború az Egyesült Államok és Irán, vagy Izrael és Irán között, akkor a hormuzi szoros lezárása Irán részéről az egyik első lépés volt, amit elképzeltünk, hogy történhet. Mint ahogy a tavaly 2025 júniusi 12 napos háborúban is ez teljesen terítéken volt. Tehát az a legmegdöbbentőbb ebben az egészben, hogy az amerikai kormány láthatóan erre egyáltalán nem készült föl, és teljes meglepetésként érte, és nem is tudott vele mit kezdeni végül. Ugyan az amerikai kormány hivatalosan szervezett az iráni blokkáddal szemben egy ellenblokkádot, vagyis nem engedték, hogy az iráni hajók sem használják a hormuzi szorost, ami végül is működött valamilyen mértékben, ugyanakkor a mostani megállapodással az Egyesült Államoknak hamarabb kell ezt a blokkádot feloldania, mint Iránnak lehetővé tenni a hormuzi szoros hajózhatóságát. Tehát valóban úgy tűnik, hogy a hormuzi szoros kapcsán az Egyesült Államok nem gondolt bele, hogy mi történhet. A háborúban rosszul használták ezt a területet, és aztán a megállapodásban is nagyon sokat engedtek Iránnak. Ettől kezdve viszont tényleg nehéz azt mondani, hogy Iránnak ne kéne ezt a szorost politikai szempontból felügyelni, hiszen számukra ez lehetőség, számukra ez egy nyeresség, és az Egyesült Államok láthatólag ezt jóvá hagyta. Annak ellenére egyébként, hogy nemzetközi jogi szempontból ez értelmezhetetlen Iránnak a viselkedése, és ráadásul egyébként a mi érdekeinket is, ahogy arra ön is utalt, tehát mi az európai érdekeket teljes mértékben sérti.
1: Megköthetik a béke Irán és az Egyesült Államok között. A kérdés, hogy ez tartós lehet-e? A részletekről Szalai Máté közel-kelet szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm, kellemes napot kívánok!

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Június 19-én, pénteken, gyárfás és Alfréd napján. Szlovákia gazdasága a sereghajtók között van az Európai Unióban. Vajon mihez kellene nyúlni, hogy a helyzet javuljon? Erről lesz szó nem sokára, de csak a régiós hírek után. Most Kis Balázsé a szó.
2: Csütörtök délután megnyílt Somorján az egykori paulánus kolostor felújított első emeleti része. Interaktív kiállítótermet és szabadulószobákat alakítottak ki a termekben. Korábban felújították az épület homlokzatát, a földszinti és az alaksori részt. A projektet az Interreg Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program keretében valósította meg a város. Somorja közel 725 ezer euró támogatást kapott az egykori kolostor a korona épülete első emeletének felújítására. Egyebek között felújították a belső vakolatot, megtisztították a párkányokat, a mennyezeti stukkódíszítést és a padlóburkolatot, és pótolták a hiányzó belső ajtókat. Szenc vezetése ötletpályázatot hirdetett a Lichner utca és a sétálóövezet felújítására. A pályaműveket november 2-ig várják, az eredményeket várhatóan november végén hirdetik ki. A beruházás célja, hogy korszerűbbé és élhetőbbé tegye a belváros egyik legfontosabb közterét. A terveknek nem csak esztétikai, hanem környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontoknak is meg kell felelniük. A város szerint a klímaváltozás és a növekvő urbanizáció új megoldásokat követel a közterek kialakításában. A tervezési pályázat becsült értéke több mint 160 ezer euró, a teljes revitalizáció várható költsége megközelíti a 3 millió eurót, de ezt a pályázat alapján felülvizsgálhatják. Komárom folytatja az önkormányzati bérlakások felújítását és új lakások építését is tervezi. A városvezetés szerint a cél a megfizethető lakhatás bővítése, valamint a meglévő lakásállomány korszerűsítése. A Gazda utcában hőszigetelik a bérházak épületét, kicserélik az ablakokat és az ajtókat és egyéb energetikai fejlesztéseket végeznek. A Klapka György utcai lakóépület ablakait is kicserélik, a fejlesztéseket az Állami Lakásfejlesztési Alap kedvezményes támogatása is segíti. A Dohány utcában további 88 városi bérlakás építését tervezik. Holnaptól Losoncról, Fülekről és Rimaszombatból is egyszerűbbé válik az utazás az észak-magyarországi idegenforgalmi célpontokhoz. Az utasok egyetlen átszállással juthatnak el például a gyógyvizéről híres Bükkszékre, vagy a történelmi jelentőségű Egerbe. Az új lehetőséget a magyarországi menetrendben történt változások teremtik meg, amelyek csatlakoznak a már működő határon átnyúló autóbuszjáratokhoz. A járatok várhatóan 2 óránként közlekednek majd. A Besztercebányai megyei integrált közlekedési rendszer igazgatója Radoszlav Vavrus szerint a fejlesztés fontos lépés a határon átnyúló közösségi közlekedés erősítésében. Az utasok így könnyebben érhetik el a Bükk-hegység kirándulóhelyeit, valamint Eger kulturális és borászati látnivalóit is.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, rendkívüli melegre számíthatunk, napközben akár 30-35 fokos csúcsértékekkel. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a hétvégén tovább fokozódik a hőség, a jellemzően derült időben általában 30 fok felett alakul a csúcshőmérséklet, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Vajnori felüljárón baleset történt, a helyszínen a forgalom csak a szabadon maradt sávban haladhat, így ezen a szakaszon torlódásra és menetidő növekedésre kell készülni. Az R7-es gyorsforgalmi úton Somorja után a Pozsony felé vezető oldalon a 13-as kilométernél 2 autó ütközött össze, a járművek a belső baloldali sávot foglalják el, jelenleg 10 perces késéssel kell számolni. Sebességet mérnek a rendőrök az Enyickei Ipari Park mellett mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.
1: 8 óra 35 perc is megyünk is tovább. Bár minden nemzedéknek arra kellene törekednie, hogy egy virágzóbb és élhetőbb országot hagyjon hátra a következő generációnak, mint amilyet elődeitől örökölt, Szlovákia esetében ez a nemes cél egyre távolodik. Bizonyos területeken tapasztalható ugyan némi javulás, hazánkat azonban továbbra is az Unió leggyengébben teljesítő gazdaságai között tartják számon. Az általános jólét tekintetében pedig nem csak európai összevetésben számítunk sereghajtónak, jó szomszédi viszonylatban szintén a lemaradók táborát erősítjük, derül ki a szlovák takarékpénztár elemzője által jegyzett jóléti toplista negyedik kiadásából, amely tanulságait Sidó Házoltán gazdasági szakíró, az Új Szó főszerkesztő helyettese is Dilajcsik Dóra tekintették át a tegnapi reggeliben.
3: A legutóbbi osztályozás óta egy helyet ugyan javítottunk, de összességében véve továbbra is elmondható, hogy Szlovákia az elmúlt években fokozatosan lépéshátrányba került. Mekkora a lemaradásunk jelenleg az uniós partnereinkhez képest?
4: Az élbolyban nem meglepetés, hogy Svédország, Hollandia és Írország tanyázik. Szlovákia mindössze a 23. a 27 fős csoportban. Mögöttünk Magyarország, Románia, Bulgária és Görögország található. Az örök viszonyítási pont Csehország már a 15., Szlovénia az 5., és Lengyelország pedig lenne a 12., tehát arra akartam ezzel rámutatni, hogy a volt szocialista országok közül is néhányan már betörtek, legalábbis az első felébe, amikor a lista első felébe. Az utóbbi 7-8 évben gyakorlatilag nem közeledtünk az unió átlagához, magyarán felzárkózásunk megtorpant, és akkor ez még ízelgő jelző. A szlovák takarékpénztár valóban egy átfogó képet vázolt fel, nem csak a gazdaságra összpontosított, egyébként ebben a kategóriában szerepelünk a legrosszabbul, egyenesen a 26-ok vagyunk a 27 fős mezőnyben. Megvizsgálta a társadalmat is, a háztartások anyagi helyzetét, az oktatás minőséget, a fenntarthatóságot, tehát ez egy komplex átfogó kép. Most mi lehet az oka annak, hogy hát az utóbbi években egy helyben járunk? Hát egyetlen dátumot említenék, szerintem véletlen, hogy éppen most, tehát június 17-én volt 20 éve, hogy Robert Fico megnyerte a választást és kormányt alakíthatott. Az utóbbi 20 évben, közel 13 éven át ő volt a kormányfő, illetőleg a Peter Pellegrinit, a jobb kezét is figyelembe veszük, akkor gyakorlatilag 14 éven át Fico irányította az országot, és hát jöjjön a találós kérdés, nem lesz túl nehéz, vajon a 4 Fico kormány idejéből hány átfogó reformra emlékezünk? Tehát a helyes válasz a nulla, ugyanis Fico a hatalom megtartásának mestere, a napi konfliktusok kiváltója, majd elkenője, aki a konfliktusok szításához, az áskálódáshoz és a szárdobáláshoz megsterjen ért, de az ország modernizációjához, a gazdaság versenyképességéhez viszont annál kevésbé, ja hát is még az osztogatáshoz ért. Igaz, főleg a barátnőit meg a fiát érinti, hát így ne csodálkozzunk, hogy a gazdasági növekedésünk a múlt felett szerint 1% körüli, a gazdaság tartó pillérei olyan stabilak, mint az épülő Eperjesi kórház tartó pillérei, amikor Fico először szerezte meg a miniszterelnöki bársonyszéket, tehát 2006-ban, akkor az ország még valóban tátrai tigris volt, és a Zurinda kormány reformjai révén dübörgött, ezt szó szerint kell érteni, 6-7-8%-os gazdasági növekedést produkáltunk abban az időben, és ahogy jeleztem, napjainkban annyira kifulladtunk, jó, ha az 1%-os növekedést összehozzuk. Tehát szó szerint felértük a tartalékainkat, a cseh átlagfizetés átszámítva már 2000 euró felett van, a szlovák pedig 1620 euró környékén, hát pedig ebben benne van a bizonyára szorgos Fico fiú 5000 eurós keresete is. Ahol úgymond igyekeztünk, óriási idézőjel teszünk ilyenkor, az az állami kiadások növekedése, tehát az állam túlsúlya nőttől nőtt, a költségvetés egyre nagyobb arányát úgymond szívja be az állam, majd osztja újra, és ezzel párhuzamosan az államadósságunk is látványosan nőtt. Gyakorlatilag a rövid idő leforgás alatt megduplázódott az államadósságunk, amit mindig ugye a bruttó hazai összegnézhez viszonyítunk. olyannyira, hogy az államadósság már látványosan átlépte 60%-ot is. Éppen ezért kell csütörtökön a parlamentnek rendkívüli ülést tartania, ezt megvitatandó, miután az Alkotmánybíróság közölte, hogy ez további halasztás nem tűr. Tehát itt tartunk most.
3: Vagy akár azt is mondhatnánk, hogy Tátrai Tigrisből sebeit nyalogató kis cica lettünk, és ahogy jelezte, a gazdasági növekedés terén nincsenek jó híreink, hogyha az államháztartási hiányt nagyságrendileg mérnénk, akkor nagyon pozitívan teljesítenénk. A probléma az, hogy ennek ellenkezője az igaz, és a kormány próbálja ugyan mérsékelni az elszabadult deficitet, az elemzői vélemények azonban eltérnek arra vonatkozóan, hogy mennyire sikeresek ezek a törekvések, és a legtöbben inkább afelé hajlanak, hogy nem teljesítenek túl jól. De hogy látják a szlovák takarékpénztár elemzői a helyzetet?
4: Hát valóban a konszolidáció, ami már 3 éve tart, egyáltalán nem eredményes, csak minimális eredményeket tudnak felmutatni. Idén is az volt a terv, hogy 2,7 milliárd eurót megtakarítanak így vagy úgy, természetesen ez nem jön össze. A költségvetési tanács kiszámolta, hogy kiket érint leginkább az idei konszolidációs csomag, mármint negatív módon. Tehát az LMP szerint bár minden társadalmi réteg kénytelen lesz szorosabbra húzni a nadrág szíjat, ami voltak épp már 2024 óta tart, de a legnagyobb terhet nem az idősek, hanem a munkából élők és a vállalkozók viselik. Az intézkedések összesített hatása átlagosan bő 2%-os jövedelem csökkentés jelent idén a háztartások számára, ami évi mintegy 370 eurónak felel meg. A részes adatokból az is kiderül, hogy a konszolidáció leginkább a produktív korú, tehát a keresettel rendelkező családokat sújtja. Egy 2 gyerekes család esetében mintegy 850 euróval csökkent idén az összevétel, tehát egyet családra kivetítve, és hát az izmos infláció oka is döntően a kormány kudarcos konszolidációs csomagjában keresendő. Tehát a hiányt alig faragja le, viszont az árakat kissé felhajtja, aztán nem egyszer csodálkozunk az üzletek árcéduláin. Ugyan most talán 4% alatt van az infláció, de azért az is viszonylag magas, és hogy ez mennyire látszódik a lakosság költekezésén, kiderül abból az adatból, hogy 2025. decemberében, tehát a legutolsó karácsony idejében a kiskereskedelmi forgalom 5%-kal zuhant be 2024. decemberéhez képest, és sőt, 2025-ben összességében a kiskereskedelmi forgalom kisebb volt, mint 2024-ben, tehát ez jelzi, hogy igenis megérezzük a konszolidáció. Hát hátulütőit rendben van, 3. éve húzzuk, viszont eredmények mondhatni nincsenek, és mivel jövőre jön a választási év, így várhatóan újabb takarékossági intézkedéseket már nem vetnek be, miközben a célt nem érték el, ugyanis a cél eredetileg az volt, hogy a bruttó hazai össztermék 3%-ára szorítsák le a hiányt a választási ciklus utolsó évében. Hát ez nagyon nem jött össze. Jó esetben is minimum 4%-os lesz a hiány. Márpedig minden egyes százalék több 100 millió euró újabb adósságot jelent az állam számára, amit érthető módon a polgároknak kell visszafizetni, nyilvánvalóan kamatos túl.
3: És ha a konszolidáció, valamint a strukturális problémák eredményezte ellenszél nem lenne elég, akkor azt is érdemes megjegyeznünk, hogy Szlovákia kis és nyitott gazdaság, ezáltal egyike vagyunk annak az országcsoportnak, amelyet igen érzékenyen érintenek a kedvezőtlen geopolitikai fejlemények, amiből az utóbbi időszakban bőven kijutott a világnak. De melyek azok a tényezők, amik jelenleg a legnagyobb kockázatot jelentik, és hogyan kellene kezelnünk ezeket a fenyegetéseket?
4: Szlovákiának ezzel a helyzettel mindig is szembe kellett néznie, hisz mindig is kis és nyitott ország volt, legalábbis a rendszerváltás óta, tehát nincs új a nap alatt. Valóban mostanában sűrűsödtek a problémák, a mostanában szó alatt azt hiszem az utóbbi idő 5-6 évben, ugye jött a Covid világjárvány, aztán az orosz agresszió a szomszédunkban, aztán az energiaválság, aztán Donald Trump a békeharcos február 28-án háborút indított Irán ellen, ettől az olajárak szó szerint megőrültek. Tény, hogy épp most írták alá a szerződést, hogy legalább 60 napig fegyverszünet lesz ebből, jó esetben akár még béke is lehet, és az olajár újra 80 dollár alá zuhan, tehát ez egy pozitív fejlemény, plusz még ott van Németország esete, Németország a legfontosabb felvevő piacunk, és a német gazdaság rosszul muzsikál, tehát nagyon lassan növekedik, és ez problémát jelent a szlovák gazdaság számára. Tehát valóban a problémák sokasodtak, súlyosak is, de ezzel együtt lehet élni, és még nem említettem Donald Trump tavalyi tréfáit, a vámharcokra gondolok, tehát össze-vissza, hogy éppen ébredt, úgy emelte a vámokat, viszont ezek a lépések mindenkit érintettek. Tehát akkor lett volna igazán probléma, ha kimondottan Szlovákia számára van speciális akadályok merültek volna fel, de amiket felsoroltam, a háború, a Donald Trump féle téboly, illetőleg az iráni háború mindenkit érintett, tehát Szlovákiának is alkalmazkodnia kell ezekhez a tényezőkhöz. Tény, hogy Lengyelország nem kicsi ország, tehát 6-szor nagyobb, vagy lélekszámot tekintve 7-szer nagyobb, mint Szlovákia, de ugyanolyan szocialista múlttal és ugyanolyan történelemmel rendelkezik, mint Szlovákia, és mégis azt látjuk, hogyan megbirkózott ezekkel a kihívásokkal, és éves szinten nem 1% körüli gazdasági növekedéssel cammog előre, hanem minimum 2,5-3%-os növekedés produkál a felsorolt problémák ellenére is, és ma már ott tartunk, hogy a korábban határozottan szegényebb Lengyelország napjainkban már fejlettebb és gazdagabb, mint Szlovákia, az átlagfizetések is nagyobbak, tehát ezzel együtt lehetett volna élni. Hogy ez miért nem történt meg Szlovákiában, hát az előbb említettem már egy bizonyos politikus, de azért említsük meg őt újra, Robert Fico, aki retteg a reformoktól, pontosabban nem is ért hozzá, fogalma nincs, hogy ezt hogy kell csinálni, és ha ilyen politikust választunk meg 4-szer, ez már nem lehet tévedés, ugye, egyszer lehet csak nagyot hibázni szerintem, akkor Szlovákia ilyen sanyarú, stagnáló, egy helyben járó helyzetbe kerül, belekerülünk a közepesen fejlett országok csapdájába, innen ezzel a garnitúrával nem tudunk kilépni, tehát lehetne adni tippeket, hogy mit tegyünk, mit nem, de ez a mostani kabinet mindenre képtelen, mindösszes arra képtelen, hogy gyerekeknek, rokonoknak jó állásokat adjon, legalábbis ezt látjuk az utóbbi időben.
3: Mielőtt rátérnénk az ötletbörzére, amellett se menjünk el szó nélkül, hogy az említett jelenleg hiányzó reformokra, valamint a jövőre való tudatos felkészülésre, azonban még a felvázolt válságok árnyékában is szükség lenne, vagy legalábbis nem lenne szabad teljesen elhanyagolnunk, hiszen a számok nem igazán engednek, és egyértelműen igazolják, hogy az ország lakossága előregedőben van. A negatív demográfiai változások pedig már most éreztetik hatásaikat, de mennyi időnk van addig, amíg ezek a következmények kifejezetten súlyossá válnak?
4: Egyre rosszabb a helyzet, tehát minél tovább várunk, annál nehezebb lesz korrigálni. Hát a lakosság lélekszámával nem nagyon tudunk mit kezdeni, viszont a nyugdíjellátó rendszerekkel mégiscsak valamelyest tudunk csinálni valamit. Tehát Szlovákia problémája az, hogy a leggyorsabban előregedő országok egyike, legalábbis Európában. Hát ezt csak néhány számmal úgymond támasztanánk alá, hogy tavaly Szlovákiában mindösszesen alig 42 ezer gyermek született, ilyen alacsony számmal a demográfusok 15-20 év múltán vártak, tehát valamikor 2050 tájékán. A második világháború után, de még az 1970-es években is éves szinten 90 ezer és sőt 100 ezer gyerek született Szlovákiában, jelzem, ugye tavaly nálunk 42 ezer, tehát ez elképesztő különbség. Nem arról van szó, hogy néhány ezerrel csökkent a gyermekek száma, hanem a felére zuhant. Így nem meglepő, hogy az ország lélekszáma 2020 óta folyamatosan csökken. Az egy anyára jutó gyerekek száma, ez egy ilyen furcsa statisztika, 1,37 század, miközben 2,1 kellene ahhoz is, hogy a lélekszám stabilizálódjon. Tehát ettől nagyon messze vagyunk, és valószínűleg már nem is érjük el. Ráadásul, ez is egy nagyon nagy csapás, elvándorolnak a fiatalok. Tehát az egyetemisták mintegy 20%-a külföldön tanul, döntően Csehországban, és közülük csupán a végzettek alig 40-45%-a jön haza, vagyis éppen a képzett fiatalokat veszítjük el. Na most, ha így megy tovább, akkor nyilvánvalóan egyre kevesebb lesz a munkaképes korú, és egyre több lesz a nyugdíjas, mert 2060 környékén már több mint 1,6 millió 65 év felettivel számolnak, miközben a produktív korban levők száma, tehát a 20 és a 64 év közöttiek száma mintegy 850-900 ezerrel lesz kevesebb, mint napjainkban. Tehát ez óriási visszaesés. Tehát ebből adódóan voltak épp már a mostani nyugdíjrendszer is fenntarthatatlan, hiszen évről évre romlanak ezek a mutatók, itt nem ugrásokról van szó, hanem minden évben egyre rosszabb adatokról. Tehát a szociális biztosító már most is évi több mint 2,5 milliárd eurós támogatásra szorul, vagyis nem, hogy a politikai okokból a mostani kormány által annyira védett 13. nyugdíjra nincs pénz, ami egyébként évi 930 millió eurót emész fel, hanem a hagyományos nyugdíjból is voltak éppen csak 10 hónapnyit lehetne finanszírozni. Tehát a komolyan vennénk a bevételeket és a kiadásokat. Tehát így ebből adódóan ne csodálkozzanak a mai 40 év alattiak, hogy a szociális biztosító által még májusban szép küldött prognózisok alapján jó esetben, ha 66-67 évesen mehetnek csak nyugdíjba.
3: Kihívás tehát bőven akad, és mivel ötletbörzét ígértünk, kérem röviden térjünk ki arra is, hogy milyen lépéseket kellene tenni, hogyha azt szeretnénk, hogy Szlovákia, illetve a szlovák gazdaság ismét növekedési pályára álljon.
4: Először is legfontosabb egy hozzáértő kormány, aki legalább sejti, miről van szó, mert nemrégiben láttuk azt a szánalmas próbálkozást, hogy egyfajta gazdasági reformocskákat vezessenek be, ami nem kerül pénzbe, mármint a Fico kormány részéről, de hát ez annyira vérszegény, hogy a munkaadók szövetsége is jelezte, hogy ez szinte nullával azonos, ezek az ötletek, ezek a hangulatjavító intézkedések, tehát a dilettantizmus helyett hozzáértés kell, ez a legfontosabb, ha az megvan, akkor átnézik Szlovákia helyzetét, és megvizsgálják, milyen például az adórendszer, amit sikerült teljes mértékben szétzilálni, akárhány áfakulcs van, aztán a társasági adót is durván megemelték. Szlovákiában a legdrágább vállalkozni a visegrádi csoporton belül, ez nyilvánvalóan fenntarthatatlan. Itt is kell valamelyest lefaragni az adókat, tudományra, fejlesztésre, technológiára jóval többet kell költeni. Például az Európai Unió átlagában a hazai össztermék több mint 2%-át fordítják tudományra, kutatásra, fejlesztésre, hisz ez a jövő, ezt nem kell magyarázni. Ehhez képest Szlovákiában a tudományra, kutatásra fordított kiadások jó hazai össztermék 1%-át érik el, tehát fele olyan magas szinten vagyunk, mint az uniós átlag. Aztán az államapparátust kell határozottan karcsúsítani, lehetőleg az állam nem mindenbe avatkozzon bele, és nem mindenbe szóljon bele, és ha már a játékszabályokat felállította, akkor a szerencsés volna nem éves szinten megpiszkálni, újra gyúrni, tehát egyfajta stabilitást és nyugalmat is kell adni a gazdaságnak, pozitív arculatot, ezt mondjuk könnyű elmondani, de tételesen ki lehet dolgozni ezeket a lépéseket. A következő kis probléma az, hogy míg ezt bevezetik, addig is eltelik másfél-két év, és míg a reformoknak megjön a gyümölcse, az további egy-két év. Tehát voltak éppen egy újabb választási ciklus, akár egy 4 év rámegy Szlovákiának arra, hogy új váltóra álljon, új pályán mozogjon, másrészt nem tesszük meg, és természetesen változások esetleg egyes csoportoknak akár fájók is lehetnek, de ezt nem lépjük meg, nem tesszük meg, akkor marad ez a dagonyázás, ez az egy helyben járás, ez a fokozatos eladósodás és a fokozatos leszakadás az Európai Unió átlagától, hiszen az Eurostat adatai szerint a szlovák háztartások a legszegényebbek közé tartoznak. Az uniós átlagnak csak a 77%-án vagyunk képesek fogyasztani, mert kevés a pénzünk. A csehországi adat például 83%,
3: Sidó H. Zoltán gazdasági szakírót, az Újszó főszerkesztő helyettesét hallották.
1: 8 óra 55 perc, és én is köszönök kedves hallgatóink, ennyi fér napindító magazinunkba. Június 19-én pénteken Gyárfás és Alfréd napjának. 9 óra hírek után a Napalival folytatódik a Pátria Rádió adás, amelyben Fica János várja önöket. A mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dora volt, a műszaki munkatárs Zsabka Levente. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben itt tettek. Kálmán Norbertet hallották. Minden jót!
5: Mindenki fél, hogy mi lesz holnap, hogy mi lesz holnap majd, velünk holnap mi lesz. Fázik a nap, reszket a hold is, én csak azt tudom, hogy úgyis itt lesz.

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Nyári grillezés, Szent Iván éjjele és apák napja, valamint a foci VB lesznek mai témáink. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló 3 órában. A részletes tartalommal Kis Balázs hírei után jövök vissza.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kormánynak megszavazott bizalom azt jelenti, hogy nem lesznek előrehozott választások, állítja a miniszterelnök. Brüsszelben megállapodtak az Oroszország elleni szankciók 12 hónappal történő meghosszabbításáról. Forró napunk lesz 30-35 fokos csúcshőmérséklettel. Jönnek a részletek. A parlament tegnapi bizalmi szavazását Robert Fico miniszterelnök annak a jelének tekinti, hogy a koalíció akadálytalanul halad tovább, és ez valószínűleg azt jelenti, hogy nem tartanak előrehozott választásokat. A kormányfő a közösségi oldalán közzétett videójában jelezte, hogy a parlamenti választásokra a rendes időpontban 2027-ben kerül majd sor. Egyúttal köszönetet mondott a törvényhozás minden olyan képviselőjének, aki a kormány iránti bizalomra szavazott. Szlovákia számára gondot okozna megvédeni energetikai rendszerét egy esetleges háború idején, derül ki a Greenpeace Szlovákia elemzéséből, amelyet az ukrajnai tapasztalatok alapján készített. A Greenpeace Szlovákia a szétszórt energiaforrásokat nehezebb célba venni címmel készített elemzést Ukrajna energiaforrásairól, amelyből kiderül, hogy az ország energetikai rendszerét és energiabiztonságát tekintve kulcsfontosságú, hogy több kisebb, földrajzilag egymástól messzebb lévő forrásból álljon össze az energetikai rendszer. A Greenpeace azt szorgalmazza, hogy a decentralizált energetikáról szóló vita váljon a nemzetbiztonsági stratégia részévé is. Robert Fico az Európai Tanács tegnapi ülése előtt találkozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A miniszterelnök nagyra értékelte a kölcsönös párbeszédet, annak ellenére, hogy Zelenszkijjel nem minden témában képviselnek azonos álláspontot. Robert Fico szerint a találkozón gyakorlati kérdésekkel foglalkoztak, egyeztettek a szlovák és ukrán kormány együttesülésének előkészületeiről, az aktuális helyzetről, valamint az Európai Unió bővítéséről. Bízom benne, hogy Volodymyr Zelenszkij elnök úrral a jövő héten Gdanskban újra találkozunk egy újabb nagy csúcs találkozón, amely Ukrajnát érinti, tette hozzá a kormányfő. Az Európai Unió 27 tagállamának vezetői megállapodtak abban, hogy további 12 hónappal meghosszabbítják az Oroszország elleni szankciókat az eddigi féléves döntési ciklus helyett. Az Unió összes tagállama 2025 márciusa óta most először állapodott meg egyhangulag az Ukrajnával kapcsolatos következtetések elfogadásáról. Akkor Orbán Viktor, akkori magyar miniszterelnök megtagadta a dokumentum aláírását. Azóta a szöveget kivonatként fogadták el, vagy 26 vagy 25 vezető támogatásával, attól függően, hogy Robert Fico is csatlakozott-e hozzá. Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter magyar miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. Bejegyzésében a kormányfő arról tájékoztatott, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A labdarúgó világbajnokság 8. játéknapján Csehország, Dél-Afrika 1-1, Svájc, Bosznia 4-1, Kanada, Katar 6-0 és Mexikó, Dél-Korea 1-0. A mexikóiak már tovább jutottak. Bronzérmet szerzett Muhari Eszter, a franciaországi Vivo Európa bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében. A Stollár Fanni, Asia Muhammad, magyar-amerikai kettős bejutott a berlini tenisztorna női párbajtőr város versenyének elődöntőjébe.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, rendkívüli melegre számíthatunk, napközben akár 30-35 fokos csúcsértékekkel. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a hétvégén tovább fokozódik a hőség, a jellemzően derült időben általában 30 fok felett alakul a csúcshőmérséklet, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Két helyszínen is baleset nehezíti a haladást, az R7-es gyorsforgalmi úton Somorja után a Pozsony felé vezető oldalon a 13-as kilométernél két autó ütközött össze, a járművek a belső, baloldali sávot foglalják el, ott a késés körülbelül 10 perc. A kerülőúton még rosszabbul járhatnak, a Dénesd és Csölle felé vezető kerülőúton már 25 perces a várakozás. Nyitrán a Zobor alatti körforgalomban szintén két autó szaladt egymásba, miattuk az egyik sáv blokk van, így a körforgalomban rövidebb megtorpanásra, kisebb késésre kell számítani. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban. Hallgassák meg mai műsorunk tartalmát. Itt a nyár, egyre több időt töltünk a kertben, a teraszon vagy a természetben. Eljött hát a kerti partik és a szabadtéri sütögetések ideje, hiszen a grillezés és a bográcsozás nem csak az ételekről szól, hanem a közös élményekről, a baráti beszélgetésekről és a nyári hangulatról. De mi a különbség a grillezés és a barbecue között például? Milyen húsok, zöldségek vagy akár desszertek készülhetnek a parás felett? És mitől lesz igazán jó egy bográcsgulyás? Mai gasztro rovatunk témája a grillezés és a bográcsozás lesz hát, amelyről állandó vendégemmel, Kosár Lajos gasztrobloggerrel beszélgetünk 9:30 után. Június 3. vasárnapján, vagyis ezen a hétvégén ünnepeljük apák napját. Ebből az alkalomból új havi rovattal jelentkezünk, Apukalipszis címmel. A rovat a modern férfi lét kérdéseivel és kihívásaival foglalkozik majd, amelyben az apaság kiemelt szerepet kap. Az Apukalipszis rovat első adásában Léder László pszichológussal beszélgetünk arról, hogy létezik-e apai ösztön, hogyan változott a férfiak szerepe a családban az elmúlt évszázadok során, milyen helyzetben vannak ma az apák, és mitől válik valaki jó apává. Ezekre a kérdésekre keressük hát a választ a 10 órai híreket követően, és még abban az órában Kovács Ákos főszervezővel beszélgetek a Dunaszerdahelyi Tündérkert Művészeti Fesztiválról, amelyet a nyári napfordulóhoz kapcsolódva rendeznek meg szintén vasárnap. A megújulás és a bőség ünnepéhez kötődő családi programok mellett egy régi csallóközi hagyomány is megelevenedik majd, Szent Iván éjjelén ugyanis tűzugrás várja majd az érdeklődőket. További részleteket a beszélgetésből tudhatnak meg. És eltelt az első hét a labdarúgó világbajnokságból. A csoportkörök első fordulója után már minden válogatott bemutatkozott legalább egyszer, de ki milyen formában kezdte a tornát, mi volt eddig a legnagyobb meglepetés, vagy éppen a legnagyobb csalódás, és mire lehet következtetni az eddigi teljesítmények alapján az esélyeket illetően. 11 óra után Lencsés Zoltán sportújságíróval értékeljük a VB első hetének történéseit. Ha tehetik, tartsanak hát velünk, déli 12 óráig számítunk megtisztelő figyelmükre. Zsapka Levente hangmérnök nevében is kellemes délelőttöt és jó rádiózást kívánok!

Június 19-e van, az év 170. napja, Gyárfás névnapja. Ez a név a gerváz régi magyar formája, amely valószínűleg a görög gervásziuszból ered, melynek jelentése idős férfi aggastyán, illetve akire hosszú élet vár. Más vélemények szerint azonban ez a név germán és kelta elemekből áll, és ezek jelentése szolga, katona, alattvaló. A szlovák naptár szerint ma az Alfred nevű ismerőseiket is köszöntsék fel, és esetleg el is mesélhetik nekik, hogy őket szintén germán eredetű név hordozói, melynek jelentése tündérek tanácsa vagy bölcs tanácsadó. Boldog névnapot kívánunk!

9 óra 23 perc van, az eseménynaptárunk következik. 35 éve ezen a napon történelmi jelentőségű esemény zajlott Magyarországon. 1991. június 19-én az utolsó szovjet katona Szilov altábornagy is elhagyta az ország területét, lezárva a csaknem 46 évig tartó szovjet katonai jelenlét korszakát Magyarországon. A szovjet csapatok távozása a magyar szuverenitás helyreállításának és a rendszerváltás egyik legfontosabb szimbolikus mérföldkövének számít a mai napig. 1953-ban ezen a napon az Egyesült Államokban kivégezték a Rosenberg házaspárt, akiket azzal vádoltak, hogy atomtitkokat adtak át a Szovjetunió számára. Az ügy a hidegháború egyik legismertebb és legvitatottabb kémügye lett, amely világszerte heves politikai és jogi vitákat váltott ki. A történészek ma is vitatják Edel Rosenberg szerepének mértékét, miközben Julius Rosenberg kémtevékenységére később több bizonyíték is napvilágra került. És 1867. június 19-én Mexikóban kivégezték első Miksa mexikói császárt, polgári nevén Habsburg-lotaringiai Ferdinánd Miksa József osztrák főherceget, aki Franciaország támogatásával került Mexikó trónjára, ám a köztársasági erők győzelme után elfogták és kivégezték, ami véget vetett a második mexikói császárságnak. ...1979-ben ezen a napon hunyt el Passuth László, magyar író, műfordító, a 20. századi magyar történelmi regényirodalom egyik legnépszerűbb alkotója volt, aki műveiben nagy történelmi korszakokat és jelentős személyiségek sorsát elevenítette meg. Legismertebb regényei közé tartozik az Esőisten siratja Mexikót, valamint a Bíborban született, amelyek ma is a magyar történelmi próza klasszikusai közé tartoznak. 1993-ban ezen a napon hunyt el William Golding, Nobel-díjas angol író és költő, az 1983-as irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett szerző legismertebb műve A legyek ura, amely a civilizáció és az emberi természet sötét oldalának megrázó allegóriája. Munkásságában gyakran vizsgálta az emberi gonoszság, a hatalom és az erkölcs kérdéseit, ezért a 20. századi angol irodalom egyik legjelentősebb alakjaként tartják számon. 2013-ban ezen a napon halt meg James Gandolfini, amerikai színész és producer. A háromszoros Emmy-díjas és Golden Globe-díjas színész a televíziózás történetének egyik legemlékezetesebb karakterét alakította Tony Soprano szerepében a Maffiózók című kultikus sorozatban. Erőteljes, árnyalt alakításaival a modern televíziós drámák egyik meghatározó figurájává vált, emellett számos sikeres filmben is szerepelt, köztük a Tiszta románc, a Piszkos pénz, valamint az Exek és szeretők című alkotásokban. Ugyanazon a napon 13

Három éve hunyt el Horn Gyula, magyar politikus, az MSZP volt elnöke, Magyarország egykori miniszterelnöke. Külügyminiszterként fontos szerepet játszott a kelet-német menekültek nyugatra jutását lehetővé tevő határnyitásban 1989-ben. Miniszterelnökként 94 és 98 között vezette az országot. És 6 éve ezen a napon hunyt el Ian Holm, brit színész, aki 2 BAFTA díjat és egy Tony díjat nyert, emellett Oscar díjra is jelölték a Tűzszekerek című filmben nyújtott alakításáért. A legtöbben mégis Zsákos Bilbóként ismerik a Gyűrűk ura és a Hobbit filmekből, de emlékezetes szerepet játszott a 8. utas a halál androidjaként, esként, valamint az 5. elem című filmben Vito Cornelius agyaként is. Öt éve született Bán Frigyes, háromszoros Kossuth díjas magyar filmrendező, érdemes művész, a magyar filmtörténet meghatározó alkotója volt, aki elsősorban kalandfilmjeivel és irodalmi adaptációival vált ismerté. Legnépszerűbb rendezései közé tartozik a Talpalatnyi Föld, a Semmelweis, a Rákóczi Hadnagya, a Szegény Gazdagok és a Szent Péter Esernyője, amelyek a magyar filmművészet klasszikus és népszerű film feldolgozásai közé tartoznak. 1919-ben ezen a napon született Fábry Pál, magyar-amerikai politikus, diplomata és üzletember. A II. Világháború után az Egyesült Államokban épített sikeres karriert, miközben aktívan támogatta a magyar kulturális és közéleti kezdeményezéseket. Nevéhez fűződik a magyarországi Joseph Pulitzer emlékdíj megalapítása, amely hosszú éveken át a magyar újságírás egyik legrangosabb szakmai elismerésének számított. És 100 éve született Bánfi György, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a magyar színházi és kulturális élet kiemelkedő alakja volt, aki éveken át a Pécsi Nemzeti Színház társulatának meghatározó tagjaként dolgozott. Drámai színész volt, kiváló beszédtechnikája, különlegesen szép orgánuma révén generációk ismerték meg versmondóként, szinkronszínészként és előadó művészként, miközben számos film és színpadi szerepben is maradandót alkotott. Ma ünnepli 85. születésnapját Václav Klaus, cseh közgazdász, politikus, Csehország egykori miniszterelnöke és köztársasági elnöke. A rendszerváltás utáni Csehország egyik meghatározó politikai alakja volt, aki a 90-es években miniszterelnökként jelentős szerepet játszott az ország piacgazdasági átalakulásában. 2003 és 2013 között köztársasági elnökként szolgált, és markáns, gyakran vitákat kiváltó véleményeiről vált ismerté az európai integráció, a gazdaságpolitika és a klímaváltozás kérdéseiben. Politikai pályafutása máig jelentős hatással van a cseh közéletre. Ma lett 79 éves Salman Rushdie, indiai származású brit író, a kortárs világirodalom egyik legjelentősebb

0: Ebolás megbetegedések száma 894, amelyek döntő többségét, 875-öt a Kongói Demokratikus Köztársaságban regisztrálták. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
1: A labdarúgó világbajnokság 8. játéknapján Csehország, Dél-Afrika 1-1, Svájc, Bosznia 4-1, Kanada, Katar 6-0 és Mexikó, Dél-Korea 1-0. A mexikóiak már tovább jutottak. Bronzérmet szerzett Muhari Eszter a franciaországi Vivo Európa bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében. A Stollár Fanni, Asia Muhammad magyar-amerikai kettős bejutott a berlini tenisztorna női páros versenyének elődöntőjébe.
2: Időjárás.
0: Országszerte napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, rendkívüli melegre számíthatunk, napközben akár 30-35 fokos csúcsértékekkel. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a hétvégén tovább fokozódik a hőség, a jellemzően derült időben általában 30 fok felett alakul a csúcshőmérséklet, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Két helyszínen is baleset miatt kell óvatosabbnak lenniük az autósoknak. Pozsony Récse város része után a D4-es autópályára vezető felhajtón baleset történt, Nyitrán pedig a Zobor alatti körforgalomban két autó ütközött össze. A baleset miatt az egyik sáv blokkolva van, így a csomópontban rövid késésre kell készülni. A Pozsonyból Pozsony Ivánka felé vezető kijáraton torlódás alakult ki, a megnövekedett forgalom miatt a szakaszon jelenleg 10 perc a késés. Radar méri a sebességet Alistálon Nagymegyer irányából. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: apák napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból indítjuk el új rovatunkat Apukalipszis címmel itt a pénteki nappaliban. A rovat a modern férfi lét kérdéseivel és problémáival, valamint az apasággal foglalkozik majd havi rendszerességgel. Léder László pszichológussal, az Apa Akadémia vezetőjével, a Csendes Apaforradalom című könyv szerzőjével arról beszélgettem, létezik-e apai ösztön, hogyan változott a férfiak szerepe a családban az elmúlt évszázadok során, és milyen helyzetben vannak ma az apák, és egyáltalán milyen egy jó apa. A beszélgetést még márciusban készítettük, de Apák napja alkalmából az Apukalipszis rovat első adásában újra hallhatják itt a pénteki nappaliban. Létezik-e ősi apai ösztön minden férfiban, vagy pedig a gyereknevelés nem férfinak való, és csak a mai modern társadalom tanította meg a férfiakkal, hogy ők is felvegyék ezt a szerepet a családon belül, hogy többet vannak a gyerekkel, és törődnek velük. Tehát, hogy ez honnan ered, mi az igazság, merre felé érdemes ilyenkor gondolkodni?
1: Hát köszönöm szépen, ez egy nagyon, nagyon fontos alapkérdés. Tehát ugye én is megszoktam kapni, hogy mit bohóckodom ezzel a skandináv neoliberális bolondsággal, ahol ugye mindenki jólétben van, azt se tudják, mit kezdjenek magukkal. Hát vannak a tradicionális szerepek, régen is volt a mamut, az apák vadásztak a mamutra, az anyák őrizték a gyerekeket és a tüzet. Most ugye ez tényleg egy nagyon-nagyon félreértelmezett és egyébként történelmietlen logika. Csak érdekesképpen mondom, én erről nagyon sokat beszélgettem történészekkel, akik elmondták, hogy köszönő viszonyban nincs a történelmi valósággal. Tehát például az ősidőkben ugye családokban éltünk, a családok együtt vadásztak. A nők egyébként kiváló vadászok, de a gyerekek is segítettek, mondjuk ugye a vadászatban mindenkinek megvolt a szerepe. Tehát ez az álromantikus kép, hogy ott őrzik a tüzet, a nők és a gyerekek, a kemény férfiak meg vadásznak, ez egész egyszerűen ez egy butaság. Tehát azt kell tudni, hogy 100 évvel ezelőtt az apák a magyar társadalomban is sokkal inkább benne voltak a családban, mint ma. És ugye azt szoktuk mondani pszichológiában, hogy a nevelés az a hiteles jelenlét. Tehát másképp neveltek 100 évvel ezelőtt a szülők, de az egész világ más volt. Miért volt más? Mert volt nagy család. Ezzel együtt a szülőknek bizonyos értelemben könnyebb volt a szülői szerepe, tehát most azt kellene, vagy azt kell helyettesítenünk szülőként, amit akkor 8-10, nem tudom én hány ember rakott össze, nagybácsi, nagynéni, unokatestvér, nagytestvér, keresztapa, keresztanyú, szomszédok, mindenki ott volt, tehát a gondoskodás is másképp történt. De akkor is nagyon vegyes volt a kép, tehát azt tudni kell, mert hogy az 1800-as évek második felében erről magyar irodalom van, volt egy nagyon komoly apa reneszánsz, és erről sokat a polgári körökben nagyon sokat publikáltak, hogy egy modern apának sokkal több időt kell a gyerekével tölteni, a gyerekével kell játszani, gondoskodni kell a gyerekére az 1800-as években. Tehát ugye itt nagyon sok mindent másképp gondolunk, mint ahogy az volt.
0: Tehát az, amiről mi most beszélünk, ez nem egy modern, új dolog, hanem már 150 évvel ezelőtt is ezzel foglalkoztak, csak aztán el lett felejtve?
1: Abszolút, ugye ez a 20. századi kitérő, igazából egy kitérő, hogy szétestek ugye a nagy családok, és ugye szoktuk mondani, hogy a családban lévő apából a családért való apa lett. Tehát apa kikerült a családból. Apa ott volt, és anya is ott volt, és a nők is dolgoztak, tehát ugye amivel most küzdünk, hogy a nők is dolgozzanak, és egyenrangúak legyenek, stb. Ez a társadalom 99%-ában evidencia volt, hát, hogy apa, anya dolgozik, ugye tudjuk, ezek nem a romantikus képek, hogy pici gyermekkel is mentek a mezőre, vitték magukkal, ott látta el az édesanyja, szoptatta, stb., mert nem lehetett kiesni a munkából. Ezek nagyon fontos dolgok, hogy ezeket tisztázzuk, hogy amiről most beszélünk, az nem egy 20 évvel ezelőtti találmány, hanem igazából próbálunk visszatérni az eredetihez. És amíg rá dobhatok egy lapáttal a témára, és én nagyon-nagyon szeretem pszichológusként is a biológiát. Tehát a biológia az elmúlt 20 évben, biológiai kutatások ugye elkezdtek foglalkozni az apasággal, és megdöbbentőbb eredményeket mutattak ki. Többek közt azt, hogy az apai ösztön az egy létező dolog, és ugye az apákban már a várandóság alatt óriási testi változások történnek, hormonális, idegrendszeri, szó szerint átalakul az apai agy. Ezt ma már evidenciaként kezeljük. Azt tudtuk, hogy az anyai agy szerkezet átalakul, szerkezet alakul át, és ugyanez igaz az apák, csak az agynak más részei alakulnak át. Tehát ugye ebből is látszik, hogy komplementer az apa-anya szerep. Tehát az apasság az nem egy társadalmi jelenség, az apaság egy velünk született, biológiailag determinált ősi kód, ami bennünk van. Tehát az, hogy most a modern világban megpróbáljuk ezt megélni, és az apáknak visszaadni az apaságot és a családoknak az apát, ez a mi problémánk, de hogy ez mindig volt, és ott van bennünk, ez teljesen egyértelmű.
0: Neked a munkásságot során is egy fontos misszió lett az apaság kérdése. Ez neked hogyan került, és miért került előtérbe, és hogyan kezdtél el az apaság témájával foglalkozni?
1: Engem már az egyetem alatt, tehát akkor 21 éves voltam, feltűnően bosszantott, hogy a pszichológia könyvekben, tehát fejlődéslélektan, gyermeklélektan, stb. Egész egyszerűen szó sem esik az apákról. És mindig elmondom, hogy ez nem valamilyen apa ellenes, föld alatti női mozgalom, hanem egész egyszerűen, ahogy kikoptak az apák a családokból, úgy esett ki a család fogalmából is az apa. És a kutatások is, sajnos a pszichológiai kutatások is, főleg az anya-gyerek kapcsolatra koncentráltak. Ugyanakkor nagyon sok szép apa kutatásunk van már a 70-es évektől, vagy 60-es évek végétől, és egyre több, és nagyon modern kutatások, de igazából valahol, és én sem tudom megmondani, hogy miért, elkezdett engem bosszantani. És ez olyan érdekes dolog volt, én mondtam a csoporttársaimnak, hogy titeket nem zavar, hogy nincs apa? És akkor ugye néztek rám döbbenten, hogy tényleg nincs. Ezt észre se vettük. Tehát, hogy volt valami egyéni érzékenységem erre. Én azt gondolom, nem tudok mást mondani, mint hogy az én pozitív apa modellem volt. Tehát nekem volt egy fantasztikusan nagyszerű, gondoskodó, modern édesapám, aki sajnos az egyetemi éveim alatt elhunyt, de én valószínűleg onnan hoztam ezt. Tehát, hogy apa annyira meghatározó, és édesanyám is ugyanilyen, tehát egy szerető, gondoskodó édesanya, tehát nem is arról van szó, hogy apa vitte a prímet, tehát mindketten nagyon jó szülők voltak, de ez a pozitív apaság való úgy ütközött azzal, hogy a fenébe lehet, hogy a pszichológia meg nem foglalkozik az apákkal. És ez úgy lassan úgy elkezdett benne megérni, és egyre többet foglalkoztam a témával, és hát ahogy az lenni szokott, az ember beleszeretett, ugye, hogy mondják, a toronyőr beleszeret a tornyába, hát velem is ez megtörtént.
0: És most ugye gyakran használod azt a kifejezést, hogy apátlan társadalom. Mit akar az apátlan társadalom, és tényleg apátlanná vált-e a társadalom? Mi az eredménye annak, hogy apátlanná vált egy társadalom, és mit jelent ez egészen pontosan?
1: Nagyon szomorú ez a kifejezés, de nagyon találó. Az 1960-as években használta először egy Mitscherlich nevű német pszichológus, szociológus ezt a kifejezést, hogy apátlan társadalom. Igazából ő is arra épített, hogy ugye a második világháború utáni Németországban eltűntek a férfiak a nevelésből. Tehát úgy, ahogy van, eltűntek. De a családokban hiányoztak, az iskolarendszerből elkezdtek hiányozni a férfiak. Tehát a régi iskolarendszerben több volt a férfi, semmiképpen nem azt gondolom, hogy ez a jó, tehát a koedukáltnak vagyok a híve, de hirtelen a második világháború után nagyon sok modern országban teljesen elnőjesedett az iskolarendszer. Ez a mai napig így van. Tehát ez az apátlan társadalom igazából, hogy a férfiak, az apák nem vesznek kellőképpen részt szükséges mértékben a következő generáció felnevelésében. Tehát nagyon egyszerűen ezt kell, hogy mondjam, ennek ugye nagyon sok formája van. Ez családon belül is lehet a közösségen belül, tudjuk, hogy a vallási közösségek is küzdenek ezzel, hogy kevés a férfi, nehéz őket megfogni. Ha valaki már próbált kórusba a férfiakat invitálni, azt tudja, hogy miről beszélek, hogy 80 hölgyre jut egy férfi, de ezek mind-mind azért vannak, mert a férfiak kiestek ezekből a szerepekből, és ma már nagyon sokszor úgy is gondoljuk, hogy egy férfinak ez semmi köze. A nagylányom bekerült az általános iskolába, akkor kaptuk a teljesen jó indulatú e-maileket, hogy kedves édesanyák. És akkor gondoltam, hogy ez nekem is szólhat, ugye, mint édesapának. Ez azért javult az elmúlt években, de ez az elmúlt pár év. Hát ez teljesen természetes volt. Volt olyan is, hogy önkéntest kerestek a gyermekeik első kirándulására, emlékszem rá, ez az elsős kislányom első szeptemberében, és így szólt, hogy kedves édesanyák, keresjük azt az édesanyát, aki elkísérni. És akkor én jelentkeztem, mint kedves édesanya, és mondtam, hogy hát én édesapa vagyok, de szívesen. És elnézést kértek, mondták, hogy még nem volt precedens. És ugye itt megint az apaság szerepe. Mi történt? Megjelentem az iskolában, az összes kislány a kezemet akarta fogni. Tehát ugye ez a kód. Mit van egy férfi? Valamit hoz, valami újat, biztonságot, izgalmat, hagyj fogjuk meg a kezét. Tehát ez valami hihetetlen pozitív dolog. Ott van benne a gyerekekben ez az ősi kód. És megkérdezgették, hogy ki vagyok. És mondtam, hát én annak a kis masnis kislánynak vagyok az édesapja. Ő kicsoda? Hát ugye 3 hete ismerték egymást. Na, szumma szumárom, az én kislányom Dorka nap közepére sztár lett attól, hogy én apaként jelen voltam egy ilyen napon, és ott viccelődtem velük, segítettem őket, hoztam, vittem őket, tehát semmi különöset nem csináltam a jelenlétemmel. És ez a probléma, ugye, hogy a jelenlét hiányzik. Tehát a jelenlévő apa, az iskolában jelenlévő tanár, a közösségekben jelenlévő férfi, a kulturális eseményeken jelenlévő férfi, ugye a könyvtárban, ahova én járok, ott elmondta az igazgató, akkor egy ilyen apa akadémiánk volt, hogy életében nem lett ott ennyi férfit a könyvtárban. Tehát, hogy az olvasók nagy része hölgy. Tehát ezeknek nem kellene így lennie, tehát ez az apátlan társadalom, ugye az eredménye az az, hogy mind a kisfiúk, mind a kislányok elbizonytalanodnak. A nemi szerepükben elbizonytalanodnak, elbizonytalanodnak a férfi-nő kapcsolatban. Illetve tudjuk, hogy maga az apa, a férfi, és ez is egy nagyon fontos dolog, teljesen ősi módon, ez archetípus, ez semmiféle férfi sovinizmus, a külvilággal való kapcsolatot képviseli. Tehát az archetípusunk a

0: mert apa mondja meg, hogy a világgal milyen kapcsolatot kell tartani, ki kicsoda. És ha apával jó a kapcsolat, akkor magabiztos vagyok a világban. Ha hiányzik apa, vagy apa maga nagyon bizonytalan, akkor ez egy bizonytalan kapcsolat a külvilággal. Tehát szó szerint úgy néz ki, hogy például az iskolarendszerben azok a fiúk, akiknek az apjukkal jó a kapcsolatuk, azok is jobban teljesítenek, és azok a kislányok, akiknek jó az apjukkal a kapcsolatuk, kevésbé szoronganak. És nagyon sok szép dologról tudnék még mesélni, de alapvetően ez egy meghatározó dolog. Ugye azt szoktuk mondani a pszichológiában, hogy az apa az első, második, ugye anya az, aki az univerzum, na de apa a külvilág. Ki ez az ember? Hát van ilyen is, ugye, hogy nem egy test vagyunk, hanem jön valaki, aki hozza a külvilágot. Tehát ez a legfontosabb szerepe az apának, ezt a külvilág felé való kapcsolatot megerősíteni, és ezzel ugye megerősíti a kisfia, kislánya önérzetét, saját identitását, helyét a világban.
1: Na de akkor hová tűntek a férfiak? Hol vannak? Mindenki dolgozik?
0: Igen, sajnos ezt kell, hogy mondjam. Ugye ez megint a buta mai berendezkedésünk eredménye, hogy ezt várjuk el egy férfi, a férfi identitás része, pénzt keressen, karrierje legyen, nem tudom, hogy valahol valamilyen magabiztos állása legyen, ami egyébként nem baj, csak ugye nem kellene kiönteni a gyereket is a fürdővízzel. Ez nem jelenti azt, hogy egy apára B-szereplőként kell tekinteni a családon belül. A gyermek számára apa, anya ugyanaz. Tehát ugyanaz a szint, ugyanaz a minőség. Mind a kettőre szükség van. Szoktam azt is mondani, hogy C és D-vitamin. Ugye mind a kettőnek más a hatása, mind a kettőre szükségünk van. Nem lehet ezt ettől megfosztani a gyerekeket. Az egész világ sajnos úgy rendezkedett be, hogy igenis ezt várják el, de még Svédországban is ugye mindenféle egyenlőségi projekt dacára a férfiak keresik a pénzt. Nem kellene így lennie. Ja, tehát az például, hogy családot vállalunk, gyerekeket, vannak erre megoldási kísérletek, ott apának, anyának mind a pénzkeresetben, mind a családéletben egymást kéne váltogatni, segíteni, vannak jó példák erre. Tehát az biztos, hogy az apának ugyanúgy ott kell lennie a kicsi mellett, a várandóság alatt, ezek a legkritikusabb időszakok. Tehát a kérdés, a válaszom az, hogy igen, elfelejtettük, hogy az apáknak milyen ősi, nagyon fontos szerepe van, és egy ilyen pót sehova nem vezető társadalmi szerepet találtunk ki, hogy a jó apa keresi a pénzt, anya gondoskodik a gyerekről, de hát ez pont kitermeli a következő apátlan generációt.
1: A várandóság időszaka alatt, vagy az újszülött megszületése után férfiak is azt gondolják, hogy igen, hát ez most az anyuka szerepe, és majd esetleg majd, ha nagyobb lesz a gyerek, majd akkor lép be a képbe az apuka, de hát ugye a kisgyerekről való gondoskodás, az újszülöttről való gondoskodás, az nem a férfi dolga. Már itt kezdődik a probléma, már ennél a fázisnál?
0: Abszolút, sőt, még ugorhatunk is, és ezt hadd tegyem hozzá, hogy nem csak az apák gondolják így, hanem az anyák is. Ugye akkor van probléma. Ugye mindenki megegyezett ebben a nem létező áligazságban, hogy hát egy gyermekhez az anyaért, ugye ezzel jól túlterheljük az anyát. Ha beteg egy gyerek, hát az anyának ott kell maradni. Hát hogy lehet így normális életet élni? Tehát, hogy az apahoz nem ért. Ugye, vagy hát ugye szoktuk, hogy a gyermeket szoptatni kell, én is szoptatáspárti vagyok. De hát a saját példából hagyd mondjam, ugye én mindkét kislányommal gyeden voltam otthon, a nagyobbat is hát lefejt tejjel etettem, úgyhogy a feleségemnek dolgoznia kellett, volt, hogy éjszaka ért haza. Semmilyen problémánk nem volt, de ezt szeretném hangsúlyozni, semmilyen. Az volt a plusz, hogy én hozzám is nagyon mélyen elkezdett kötődni, nem csökkent a feleségemhez való kötődése, a feleségemnek nem apadt el a teje, stb. Vannak ilyen városi legendek, minden működött. Tehát, hogy mindent meg lehet oldani, és egy apa meg tud oldani, és ezt egy pszichológiai, megint csak egy tudományos tény, hogy egy apa a direkt szoptatás kivételével mindent ugyanolyan minőségben meg tud oldani egy újszülöttnél, mint egy anya.
1: Tehát nincs olyan dolog, és a későbbiek folyamán sem, hogy ez nem az apának, vagy nem férfinak való dolog a nevelést, a gyereknevelést illetően?
0: Abszolút, nincs. Nincs ilyen. Tehát ezt ki kell jelenteni, és ez nagyon fontos tudni mindenkinek. Azt hozzá kell tegyem, hogy úgy van rendjén, mivel két külön személyiségű ember, ugye mások egy picit az ösztönök is, hogy a gyermeket másképp gondozzuk.

0: másképp gondoskodunk róla. De a lényeg az, hogy a gyermeket pont ez fejleszti. Hogy másképp, apa másképp pelenkáz, apa másképp etet, apa másképp játszik, másképp altat el, stb. Pont ez a másság kell, tehát én amikor párokkal foglalkozom, akkor mindig ezt mondom, hogy hagyjátok egymást kibontakozni. Nem az a lényeg, hogy ugyanúgy pelenkázzatok. Az már egy későbbi dolog, hogy a gyerek előtt ugyanazt mondjuk, ugye nem feltétlen kell ugyanazt gondolnunk, csak nem mondjuk a gyerek előtt az ellenkezőjét, mert egymást gyengítjük, de egy pici gyereknél ez teljesen egyértelmű, hogy az a lényeg, hogy az a gyerek jól lakjon, aludjon, tisztában legyen, szeressék, hogy hogyan, az már mindenkinek az egyéni dolga. Tehát ez a válaszom rá, hogy az apának rögtön ott a helye, sőt, ugye még ha egy nagyot ugrunk, akkor azt is tudni kell, hogy az apáknak a család tervezésben meghatározó szerepe van. Tehát ez is egy városi legenda, és ezzel megint az anyákra rakunk egy jó nagy terhet, hogy egy nőnek élete egy pontján egyszer csak hirtelen anyává kell válnia, és érzi, hogy most meg fogja szülni ezt a gyermeket. Emberek vagyunk, mindenkinek más a sorsa, más élethelyzetben vagyunk, ez egyáltalán nem így van. Tehát azt látjuk, és ez elég megdöbbentő, hogy már az első gyermeknél körülbelül 50-50%, hogy ki kezdeményezi. Ugye azt gondolnánk, hogy ez egy női dolog. Nem. A második, harmadik gyermeknél pedig egyértelműen az apák a kezdeményezők. Ugye ennek is megvan az értető oka, nem ők szülik meg, a szülési élmény azért lehet bonyolult, de akkor is. Vagy ha még mondhatok egy megdöbbentő dolgot, erre magyar kutatásunk is van, a Kopp Mária Intézetnek 2019-es kutatása, hogy a fiatal 20 éves fiúk, tehát még gyermek nélküli párkapcsolat, tehát házasság előtt álló fiúk, előbb is több gyermeket terveznek, mint az azonos korú lányok. Ugye ennek megint megvan az oka, hogy könnyű álmodozni, ha ugye nőként azért ez bonyolult. Tehát ezt én nem vitatom, és ugye én is ez ellen küzdök, hogy ez ne így legyen. Tehát hogy ez ne egy anya, vagy egy nő gondja legyen, hanem két ember közös feladata, a szülői feladatról beszélünk, nem anyai feladatról. Tehát biztos, hogy nagyon sok oka van ennek, de akkor is. Tehát az a városi legenda, hogy ugye a fiúk még mindig sziklát másznának, meg nem tudom, mit szeretnének, világot körbeutazni, a lányok pedig már mind gyermeket is lasszóval be kell fogni a férfiakat, ez nem igaz. Tehát ott van igenis az apai ösztön, és nagyon sok olyan fiatal férfival beszélgetek, akinél ott lappang már, és tervezi és keresi azt a nőt, akivel családot alapítson, csak mondjuk a férfiak erről kevesebbet beszélnek. Kevesebb az ezzel kapcsolatos irodalom. Ugye egy női magazint kinyitunk, mindig van valami hasonló téma, de mondjuk egy férfi egészségmagazinban, ha egyáltalán még van ilyen, már az elmúlt években megjelent ez a téma, de mondjuk 10 évvel ezelőtt arról beszélni, hogy fiatal, menő férfiak gyermeket terveznek-e, én nem tudok ilyenről.
1: Hol áll most az apaság folyamata? Tehát ugye említetted, hogy évtizedekkel korábban az apák teljesen eltűntek a társadalmakból, meg a családokból. Néhány évvel ezelőtt már ez a téma újra előtérbe került, és elkezdtek ezzel foglalkozni, de hol áll most szerinted jelenleg a társadalom apaság kérdésében, és hogyan állnak hozzá az apák és az anyák ehhez a témához?
0: Egyéni szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy és pozitív a változás. Tehát az emberi szinten kicsit szexi lett, trendi lett, megjelent, sokan beszélünk róla, még beszélhetnénk persze többet erről. A fiatal generációnál ez kezd megszokottá válni, ugye, hogy egy apának is ott kell lennie. Van egy saját kutatásunk is erről, hogy gyermekvállalás előtt álló fiatalok mit gondolnak apanya szerepről, elképesztően modern dolgokat mondanak. Tehát, hogy apa egyenrangú, mindenben ki kell vegye a részét, kompetens az apa, stb. Ez az egyik oldal. A másik oldalon nagyon kritikusan azt kell, hogy mondjam, hogy a rendszereink azok kullognak ezután. Munka-magánélet egyensúly. Tehát az, hogy Magyarországon 10 nap apai szülési szabadság jár, ez nonsense, ez nulla. Azon belül is tudni kell, hogy 5. naptól talán a 40%-a jár a fizetésnek, úgynevezett eltávozási díj 40%-a, tehát mondom se kell, hogy ez kvázi bünti, hogy azok az apák, akik nincsenek jó anyagi helyzetben, azok a családok, azok ezt föl sem merül.
1: Szlovákiában sem jobb a helyzet egyébként.
0: Szomorúan hallom, ugye, mert ugye azért sok országban, nem is olyan messze, Szlovénia, Ausztria, Németország messze előrébb járnak, skandináv országokról is beszélve. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne. Az iskolarendszerben meg sem mozdult ez a dolog, tehát igazából ez egy, mondjuk így, hogy nemzeti stratégia kellene, hogy legyen, hogy kicsit visszaférfiasítani az iskolarendszert. Én ezt látom a segítő szakmákban is, hogy én tanítok a Károli Gáspár Egyetemen fiatal pszichológusokat, a férfi-nő arány nagyjából ugyanaz, mint amikor én voltam 35 éve az egyetemen, tehát 98% hölgy, 2% férfi. Itt még azt sem lehet mondani, hogy ez egzisztenciális kérdés lenne, mert pszichológusként lehet egy élhető egzisztenciát fölépíteni, tehát férfiként is el lehet belőle egy családot tartani. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy a pedagógusnak azért nem megy, mert nem tud egy pedagógus bérből eltartani, de a pszichológiában el tudna, mégsem ennek. Tehát, hogy ezek viszont nem nagyon változnak. Vagy ugye meg kell említenem a válási kultúránkat, az egy nagyon szerencsés dolog, és azt tudni kell, hogy szinte 100%-ban peren kívüli megegyezésnél van mondjuk váltott gondoskodás. A Magyarországon, a bíróságokon váltott gondoskodás az szinte soha nem születik. Tehát egy nagyon-nagyon rosszul értelmezett anyaközpontúság van, ami apátlanít. Tehát, hogyha egy férfi és nő között feszültség van, vita van, esetleg gyűlölet is van, ami ugye egy válási helyzetben sajnos gyakori, egy apa pillanatok alatt elveszítheti a gyerekeivel a kapcsolatot, illetve azt mondanám, egy gyerek az apával való kapcsolatot. Tehát pillanatok alatt kialakulhat, hogy két hetente két napot látja. És nagyon hamar kialakul egy apátlan család, úgy, hogy hát én is ugye nagyon sok ilyen esettel foglalkozom, hogy szeptember 5-én még együtt aludtak a gyerekek az édesapával, októberben meg már nem látják az apát.
1: Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy egyrészt változzon a társadalomban ez a hozzáállás? Tehát hol kell ezt elkezdeni? Az apáknak kell elkezdeni, rendszer szinten kell elkezdeni, vagy a nők segítségére van ebben szükség?
0: Mindenképp összefogásra van szükség. Én egy picit radikalizálódtam az elmúlt időben, mert ugyanis nem tudom, mennyi éve foglalkozom ezzel a témával. Nagyon sokat beszélünk róla, könyvek jelennek meg, döntéshozók tisztában vannak a helyzet komolyságával. Én magam is lobbizok. Mégsem történik semmi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy össze kell fogniuk férfi-nő családi szervezeteknek. Én nekem ez lenne a következő nagy lépésem. Nem vagyok egy aktivista típus, sajnos. Ez biztos, hogy jó lenne, ha találnék egy aktivista édesapát, édesanyát, akik ezt keresztül vinnék. De én azt gondolom, hogy kellene egy komoly társadalmi lobby fellépés, összefogna 10-15 komolyabb szervezet, petíciót átadni, teljesen békés módon, tehát semmiféle forradalmat nem szeretnék elindítani, bár ugye a könyvem címe a Csendes Apa Forradalom, de a csendesen van a hangsúly, de a forradalom azt jelenti, hogy radikális, pozitív, radikális változás kellene. Tehát én most itt tartok, hogy valami kellene, hogy Magyarországon is az apai szülési szabadság arra 100%-os bérezés járjon, fokozatosan évente emeljék a mértékét, megjelenjen a plusz apai szabadság kisgyerekkorban, kedvezmény a munkahelyek számára, hogyha kisgyermekes apát alkalmaznak. Ahogy említettem, ugye meg kellene kezdeni az iskolarendszerben az apák, a férfiak megjelenését támogatni, és nagyon-nagyon gyorsan át kéne alakítani a válási kultúránkat, a gyakorlatot. Hát ebben az egyébként a szomorú, hogy Magyarországon most már talán második vagy harmadik éve jogszabály gondoskodik arról, hogyha egy válás esetén bármelyik fél kéri a váltott gondoskodást, a bíróság elrendelheti. Tehát nem kell konszenzus, ugye ez egy óriási dolog. Én ugye kapcsolatban állok ezzel foglalkozó szervezetekkel, ők azt mondták nekem, hogy ők nem tudnak olyanról, hogy egy bíróság elrendelte volna, úgyhogy az egyik fél kérte, tehát ahogy már említettem, is peren kívüli megegyezéseknél van. Ott pozitívan egyre több, ez ugye a váltott gondoskodás gyakorlata, de hát ez így önmagában kevés.
1: mi kell ahhoz, hogy a férfiakban is megtörténjen ez a változás, ez a gondolatmenet?
0: Ehhez mi férfiak kellünk. Én azt látom, hogy valószínűleg a nőknél is ugyanígy van, de az biztos, hogy a férfiak számára a másik férfi példája meghatározó. Tehát én is elmondom baráti társaságban, hogy apaságról beszélek, akkor megnyílnak a férfiak. Van olyan is, hogy kedves barátom, 3 gyermeke van, a pici, nagy korkülönbség egy pici kislány, és az elmúlt években, hogy ő is bekapcsolódott az Apa Akadémia mozgalmába, sokat beszélgettünk, elmondta, hogy a kislányával teljesen más apa, mint a 2 nagy gyermekével. És a lényege az, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy megízlelni ennek a szépségét. Tehát azok az apák, akik megérzik, hogy ez mekkora dolog, azok tényleg beleszerelmesednek ebbe. Tehát az, hogy a gyerekemmel együtt lenni, együtt játszani, mesét olvasni neki, olyan szinten felülír nagyon sok szupernek gondolt programot, amire el sem tudjuk képzelni. Ugye, tehát most saját példámból kell, hogy mondjam, az én pici lányom, ugye 7 éves, minden reggel, hétvégén is mesét olvasok neki. Este a feleségem, én reggel. És úgy hidd el, hogy hiányzik, ha kimarad. Tehát, hogy engem is feldob, az az ábrándozás, hogy mellém ül, hogy rám mászik, hogy elfelejti a reggelit. Ugye szólni kell neki, mikor iskülődő van, hogy légy szíves, egyél is közben. És ilyen mesebeli fantázia ábrándozásba belemegyünk, rendesen beépült az életembe, ez nekem egy mentálhigién és segítség. Vagy az, hogy elmegyek érte egy nehéz munkanap után az iskolába, és szalad elém. És beülünk az autóba, és ott csicsereg, és elmeséli. Tehát azok az apák, akik ezt megérzik, hogy ez olyan lelkiség, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a mai világban egy felnőtt férfi ilyet sehonnan nem kap. Tehát ezt a gyerekeinktől tudjuk megkapni, újra gyerekek lehetünk mi is. Ugye kézenfogva sétálhatsz a kislányoddal, olyan élményeket élhetsz meg, amiket egyébként nem. Tehát én azt gondolom, és azt látom, hogy azok a férfiak, akik ebbe belekóstolnak, és megérzik az ízét, azok nagyobb részt pozitív értelemben függővé válnak.
1: Van-e arra nézve bármiféle kutatás, hogy például milyen hatása van a férfiak egészségére az, hogyha részt vesznek aktívan a gyereknevelésben?
0: Abszolút pozitív, tehát ezt már Kopp Mária is ugye mondta, hogy pelenkálsz, hogy tovább élj, de ezek kutatási eredmények. Tehát ugye eleve mondom se kell, hogy ha a család fontos számodra, akkor másképp fogsz dolgozni, másképp fogsz élni. Tehát az a fajta munkamánia, vagy megfeleléskényszer a munkahelyen relativizálódik. Tehát sok ilyen apát látok, aki munkamániás volt, megszületett a gyermek, és van is ebből probléma. Ez egyik komoly szakember, épp most az egyik cégemnél, ugye én dolgozom cégemnek, mondta, hogy hát ő akkor most otthon maradna a gyerekkel. És akkor mindenki kapkodta a levegőt, hogy micsoda, most csak mondok, nem így hívják, de Miklós, aki hát reggel 6-kor itt volt, és este 8-kor járt haza, most született a gyerek, és ő otthon akar maradni. Tehát nem akarták elhinni a változást. Egyébként hozzáteszem, a lehető legjobb kor jött, és ez a kérdésre is a válasz, mert ugye a magyar férfiak nagy része 40 év fölött vállalja az első gyermeket, 40 éves magyar férfiak felének még is gyermeke, ami egyébként nem jó, de hát 40 évesen már azért nagyon sokan sokszor a fásultság kiégés közelébe vannak, pont jó jön egy kis karrierszünet, egy kis lazítás, tehát hogyha így fogjuk fel, vagy így is látjuk például a gyerekkel való foglalkozás, az apaságot, óriási védelmet ad. Kicsit kiszállni az örlőmalomból, ugye ebből a mókos kerékből, nem nagyon tudsz másképp, hozzáteszem. Tehát bejelented 40 éves férfiként, hogy most te kicsit szeretnél lazítani, a legtöbb munkahely nem fogja tolerálni, ugye furcsának fogják találni. Tehát, hogy ez is hozzátartozik, hogy igen, és akkor ugye arról nem beszélve, ez a nagyon-nagyon sok pozitív élmény, pozitív tapasztalat. Én olyanokat tudok, hogy apa a gyermeke miatt tette le a cigit. Nem tudta letenni, de azt mondta, itt a lányom, kész, leteszem a cigit. De hogy én is mentem el olyan orvosi vizsgálatról, vagy egyébként eszem ágában nem lett volna, és végig azt mondogattam magam, hogy a lányaim miatt megyek el, a lányaim miatt megyek el. Tehát, hogy sok olyan összetevője van, ami aztán védi az egészséget.
1: Milyen a jó apa? Van-e receptje a jó apaságnak?
0: Én azt mondom, ahány férfi, annyiféle apaság. Ugye ugyanez igaz az anyákra, És ugye megnézzük az anya irodalmat, abból a más kárán tanul az ember, az rettenetes. Tehát, hogy az anyákra milyen elvárások nehezednek, hogy milyen egy jó anya. De ezt meg kellene előznünk az apáknál. Tehát nincs ilyen, hogy te így és így és így vagy jó apa. Az biztos, hogy jelen kell lenni. Tehát, hogy jelenlévő apa, és ez egy igazi jelenlétet jelent, az már nagyon nagy segítség az, hogy kialakuljon egy apa-gyerek kapcsolat. Tehát itt a kötődésen van a lényeg, ami spontán is alakul. És szeretném hangsúlyozni, nem kezd szuperapának lenni, tehát számtalan olyan példám a saját életemből is, hogy a kislányom ott játszik, én itt olvasok, és mindenki boldog. De elérhető vagyok. Egyszer csak odajön egy rajzzal, és azt mondja, apa, nézd. És akkor én azt a 10 másodpercet tényleg rászánom, oda nézek, megnézem, kérdezek kettőt, megdicsérem, mindenki boldog. Tehát, hogy nem arra kell gondolni, hogy most szuperprogramok és fejlesztés, csak ott lenni, elérhetőnek lenni. Aztán természetesen nem tudjuk megúszni a szeretetet, és ezt most nem mint valami metaforát mondom, ez konkrétum. Tehát nagy kutatások mutatják, hogy azok a gyerekek lesznek boldogok, akiket az apjuk szeret és elfogad. És ugye jól szeretni az egy bonyolult dolog, tehát sokféleképpen lehet szeretni. Tehát egy apa, aki jelen van, szeret, már olyan nagyon nagy hibát nem követhet el, de ha még mellette gondoskodik is, és ez fontos tudni, hogy a gyermek számára a gondoskodás az elsődleges szeretetnyelv. Tehát fáj, és a gyermek számára az, aki megvigasztal, aki beköti, aki a sebemet bekeni, ő az a személy, akire támaszkodhatok. Aki, mikor fáradt vagyok, elaltat, ha éhes vagyok, megetett, na ő az, akivel nagyon mély kapcsolatot fogok kialakítani. Tehát, hogy a gondoskodásnak van egy ilyen nagyon-nagyon fontos mély funkciója, és rögtön hozzáteszem, elképesztően jó érzés egy gyerekről gondoskodni. És nagyon-nagyon férfias.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Léder László pszichológussal, az Apa Akadémia vezetőjével, a Csendes Apa Forradalom című könyv szerzőjével készült beszélgetést hallhatták a vasárnapi Apák Napja alkalmából az Apukalipszis rovaton belül, itt a Pénteki Nappaliban.

0: Június 21-én a nyári napfordulón Dunaszerdahelyen a tűzköré gyűlnek majd az emberek, hogy együtt ünnepeljék az életet, a megújulást és a bőséget. De az esemény nem csak erről szól, családi programok, közösségi élmények és koncertek is várják az érdeklődőket a Tündérkert Művészeti Fesztiválon. Az idei programról Kovács Ákossal, a rendezvény főszervezőjével beszélgetek, akit köszöntök a vonalban, szia Ákos!
1: Köszöntöm a hallgatókat, szervusz!
0: A rendezvény kapcsán azt írjátok, hogy június 21-éhez, vagyis Szent Iván éjjeléhez egy régi csalóközi hagyomány kötődik, mégpedig a tűzugrás. Mit érdemes tudni erről a hagyományról, és hogy fog ez megvalósulni majd vasárnap este a rendezvényeteken?
1: Hát ugye ez a Szent Iván éj június 21-e az év leghosszabb nappala, és a hagyomány szerint ilyenkor összegyűlünk, és megünnepeljük a nyár kezdetét, a fény, a megújulást, a közösség erejét, és ezt különböző kulturális és zenés programok kíséretében tesszük. Antal Ágota, a korábbi főszervező és a fesztivál megálmodója szavaival élve, ilyenkor minden kiéleződik, minden érzés, minden ilyenkor a legerősebb spirituális tekintetben, és ez a nap tényleg különleges mindenki számára, teljesen mindegy, hogy ez milyen napra esik, most épp egy vasárnapi napra, de a június 21-e az én meggyőződésem szerint az év egyik legerősebb napja, és ezért épült köré ez a tűzugrás hagyomány is, amivel zárjuk ezt az eseményt, nagyon várjuk már.
0: A rendezvény záró eseménye a tűzugrás, de mindezt megelőzően hogyan kezditek el azt az éjszakát, ezt az estét?
1: Én egy kicsit még korábbról kezdenék, ugyanis maga a fesztivál már szombat reggel 10 órakor kezdődik, ugyanis a Dunaszerdahelyi Szabadidőparkban, ahol van a helyszíne magának a fesztiválnak, családi ringatóval kezdünk, tehát úgy fogunk haladni sorrendben, hogy a legkisebbekre is gondolunk. Én, mint családapa is nagyon fontosnak tartom, hogy ez létrejöjjön, és Varga Deniszának és Moroth Virágnak köszönhetően lesz egy csodás családi ringatónk, ahova várunk minden pici papát anyukával, apukával egészen 3 éves korig, és ott fogunk a hűsfák alatt énekelni gyerekdalokat. Reggel 9 órakor pedig Huncsik Katával és Mircse Szabinával kezdődik a 108 napig üdvözlő jóga. Ez nyitja meg úgy hivatalosan a vasárnapi napot. A melegre is gondoltunk, meg arra, hogy általában június 21-e, ahogy mondom, minden a legerősebb azon a napon. Hát a hőség is, és a barométer igényszála is egészen magas lesz. Így a délutáni programok 4 órakor folytatódnak, ugyanis 4 órakor kezdődnek a kézműves foglalkozások, amik arról fognak szólni, hogy tündérkoszorúkat fognak készíteni a gyerekek, ami a tündéri iroma legendájához kapcsolódik a Tündérkertben. Utána fajátékok is lesz lehetőségük játszani, jön egy játékmester, aki majd megmutatja, hogy melyik játékot hogyan kell használni, és ez nagyon érdekes ilyen interaktív foglalkozás, és vele egy időben elkezdődik Tármok Marica páp előadása. Itt egy olyan pávosról van szó, aki az NLP klubban már nagyon sok olyan jó előadást mutatott, ami szerintem nagyon jól lesz itt a Tündérkertben, a Világgá ment békák című báb előadása, úgyhogy ezt nagyon várjuk. Utána van egy kislány, Csonka Sára, ő itteni Dunaszerdahelyi kislány, és fog mesélni a Furulyás Palkó című népmesét fogja elmondani, és róla azt kell tudni, hogy több alkalommal is aranysávos fésítést szerzett már mesemondásban, és az Ipoly Arnold népmesemondó versenyen, és nagyon ügyes, ezt is nagyon várjuk, mert minden éven leköti a kicsik és nagyobb figyelmét, és ezután pedig Deni és Béla mesekoncertje következik. Deni Bein egy amerikai fiatalember, aki Budapesten él, és megtanult nagyon szépen magyarul, és van egy nagyon szuper előadása, a Kocsukú Killa, amiben afrikai hangszereket mutat be, és Ágoston Bélával van egy ilyen mesekoncert előadása, ahol szintén hangszereket mutatnak be, és itt találkozik a zene, a mese, a humor, egy különleges hangszerek kerülnek bemutatásra, ilyen borondos történetek mellett, rengeteg nevetés és ilyen interaktív játék várja majd a közönséget. 6 órakor, mikor már bízom abban, hogy a nap egy kicsit megengedi, hogy az óriás színpadon történjen a varázs, akkor kezdődik a Csallóközi Gyermek Néptánc Együttes csoportjainak műsora, aminél a Posha zenekar közreműködik, és hát ez a hagyomány szerint az egyik olyan elem, ami sosem hiányzik, és nem is hiányozhat. Ez az első évektől mindig része a produkciónak. Nekik ők Oláh Attila vezetésével ők úgy nyilatkoznak, hogy nekik ez az év eseménye, amikor táncolnak, és körülbelül 140 gyereket várunk a színpadra este 6 órakor. Majd 7 órakor a Csallóközi Felnőtt Néptánc Együttes csoportjainak műsorával folytatódik a program, ugyancsak a Posha zenekar közreműködésével, és vendég a Nádos Néptánc Együttes Nádszegről. Úgyhogy nem csak a Csallóközi Néptánc csoportot fogjuk látni, hanem a Nádos Néptánc Együttest is, akik már ugye Nádszeg nem Csallóköz, hanem Mátyúsföld. És amikor vége a táncnak, akkor jön a rituális tűzgyújtás. Ez időben körülbelül 8 óra 30 perc, és ekkor ragad majd Ági mikrofont, és szól az ott lévő emberekhez, és egy ilyen rituális tűzgyújtás veszi kezdetét, ami hát elképesztő egy jó érzés. Én a tavalyira visszaemlékezve emlékszem, hogy minden oldalról beszéltek hozzám, és én nem is hallottam az embereket, csak azt néztem, hogy mekkora lángokba lobog a tűz. Ezután jön az est fénypontja, ifjabb Csóri Sándor és Nové Soma koncertje. Róluk azt kell tudni, hogy hatalmas zenészek. Hát Csóri Sándor neve ismerős lehet a hallgatóknak. Az ő fia, ifjabb Csóri Sándor a Buda Folk Band egyik tagja, a Nové Soma pedig a Mordáj zenekar egyik tagja, és szóló projektjeik is zseniálisak, és ők ebben a projektben népzenét párosítanak újkori elemekkel, és Lalival, a szervező társammal, kollégámmal, és kollégámmal meggyőződésünk volt, hogy amíg lobog a tűz, addig Csóri Sándor és Nové Soma koncertje lesz az ideális ahhoz a pillanathoz, ahhoz az egy órához, amíg leég a tűz, ugyanis a koncert után, mire leég a tűz, jön a rituális tűzugrás, ahol Lénárd Bea és Tornyai Bianca éneke fogja kísérni majd a tűzugrást, és a hallgatók közül, aki nem volt még, vagy nem tudja elképzelni, hogy ez hogy néz ki, elmondanám röviden, mindenki választ maga mellé valakit, akivel majd kézen fogva átugorja a tüzet. Ha párban jönnek emberek, akkor természetesen párban. A legenda szerint, aki átugorja a tüzet, az megtisztul, és mivel kézen fogva teszik ezt meg, ezért örökre összetartoznak majd. Úgyhogy ennek van egy ilyen spirituális vonulata is, és van egyfajta szépsége is, ahol mindenki sorban állva várja, hogy rákerüljön a sor, és ugye Lénárd és Tornyai Bianca olyan énekeket énekel, ilyen repetitív énekeket, ahol csak a neveket cserélik ki, és mindig azt a nevet éneklik ki, aki épp aktuálisan ugrik, és ezzel zárul a Tündérkert Fesztivál valahol éjszaka este 11 órakor.
0: Kiket vártok, kiknek szól az idei rendezvény?
1: Ahogy elmondtam, a program már szombaton kezdődik, és oda a legkisebbeket várjuk, így a fél évestől egészen a 100 évesig. Ahogy tavaly észrevettem, abban az 500-as létszámú közönségben tényleg minden korosztály felfedezhető, mert ha az idősebb korosztály nincs is miért a programokban nem találnak maguknak valót, a családból valaki biztosan táncol és kijön megnézni. Úgyhogy nagyon-nagyon vegyes volt a korosztály, és én akkor vagyok igazán boldog, hogyha mindenkinek tudunk nyújtani valami értéket, amit magával vihet. Még ezen a ponton szeretném megköszönni a Kukkónia polgári társulásnak, akik mellénk álltak a projekt szervezésében, mert ők is hasonló értékrenddel szervezik a dolgokat csalló közben, és nagyon sokat köszönhetünk nekik, hogy létrejöhet ez a fesztivál, illetve a Kult Minornak és a Csallóközi Népművelési Központnak is, akik szintén segítik a munkánkat. Úgyhogy ez egy igazi összefogás minden tekintetben, Csallóközi regionális és közösségi tekintetben. Számunkra a Tündérkert Fesztivál az az együttlét, az a napüdvözlés, az év leghosszabb napjának megélése, a zene, a közösség ereje a legkisebb korosztálytól a legidősebbekig, és a hagyományuk ápolása legyen az, merüljön ki az a Csallóközi Néptánc csoportok táncába, vagy a tűzgyújtásba. Úgyhogy nekünk ez egy fontos dolog volt, és nekünk ezt jelenti.
0: Akkor mondjuk el még egyszer a helyszínt és az időpontot, hogy mikor és hol kerül megrendezésre a Tündérkert Művészeti Fesztivál.
1: A Tündérkert Fesztivál a Dunaszerdahelyi Szabadidő Parkban, a kézilabda csarnok melletti parkban kerül megrendezésre. Szombaton a családi ringató ugyanezen a helyszínen, illetve vasárnap a reggeli jógától egészen a késő esti tűzugrásig a Szabadidő Parkban várunk mindenkit az ingyenes rendezvényünkre, ugyanis belépőjegyet nem szedünk, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk.
0: Kovács Ákossal, a Tündérkert Művészeti Fesztivál főszervezőjével beszélgettem, hiszen június 21-én a nyári napforduló napján a tűz köré gyűlnek majd este az emberek, hogy együtt ünnepeljék az életet, a megújulást és a bőséget. Kovács Ákosnak még egyszer köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm.
2: És ahol csak barátok és ellenségek vannak, ott nincsen demokrácia. Ugye ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a nyelv átalakul a kölcsönös megértés teréből a barátok és ellenségek kizárólagos harcának a terepévé, akkor ott tulajdonképpen megszűnik az a szintje a demokráciának, ahol a közös valóság megteremtése lehet a cél.
3: Sík Domonkos filozófus, szociológus, az ELTE számítógépes társadalomtudomány kutatócsoportjának tagja lesz a Szabadszó Műves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogy alakult át tanár időszaka alatt a parlamenti és a sajtóbeli közbeszéd. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
4: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Köszöntöm Önöket! Műsorunk utolsó órájában a labdarúgó világbajnokság eddigi mérkőzéseit és eseményeit elemezzük Lencsés Zoltán sportújságíróval, majd azt követően lapajánlóval és színes hírekkel is jelentkezünk. Érdemes tehát továbbra is velünk maradni, most a szó Kis Balázs hírszerkesztőjé.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A rendőrség idén is elindítja a Ne felejts a kocsiban kampányt. Elhalasztják az Irán és az Egyesült Államok között Svájcba tervezett tárgyalásokat. Hőségre kell felkészülni, délután akár 35 fokot is mutathatnak a hőmérők. Jönnek a részletek. A rendőrség ezen a nyáron ismét elindítja a Ne felejts a kocsiban elnevezésű kampányát. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek akkor fenyegetnek, ha a nyári hőségben gyermeket vagy házi állatot hagynak a leparkolt autóban. A rendőrség megelőzési szakemberei elsősorban bevásárlóközpontoknál, strandoknál, kórházaknál és parkolókban osztanak majd információs szórólapokat. Tájékoztatott a rendőrség a közösségi oldalán, és felhívta a lakosság figyelmét, hogyha bárki autóba zárt gyermeket vagy állatot lát, és felmerül a gyanú, hogy veszélyben van, hívja a 158-as vagy a 112-es segélyhívó számot. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter elutasította az Európai Uniót, mint alkalmas partnert az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon. Az orosz külügyminisztérium által közzétett cikkében Lavrov kifejtette, hogy az európai vezetők valódi célja nem az Oroszországgal való tárgyalás. Céljuk a Zelenszkij rezsim megerősítése és annak fenntartása az Oroszországgal való folyamatos konfrontáció ugródeszkájaként, írta Lavrov. Egy névtelenül nyilatkozó uniós tisztségviselő megerősítette, hogy az elmúlt hetekben történtek kísérletek a kommunikációs csatornák kialakítására Moszkvával, ugyanakkor hozzátette, hogy érdemi tárgyalásokra nem került sor. J.D. Vance amerikai alelnök nem utazott el Svájcba az Iránnal tervezett tárgyalásokra. A Fehérház tájékoztatása szerint a következő egyeztetések részleteit még nem véglegesítették. A washingtoni delegáció készen áll az indulásra, amint erre lehetőség nyílik. Vance korábban közölte, hogy megkezdődhet az Iránnal folytatott tárgyalások újabb szakasza, miután megszületett a feszültség enyhítését célzó keretmegállapodás, melyet eredetileg ma Svájcban írtak volna alá ünnepélyes keretek között Vance részvételével, és ezzel egy időben indult volna a tárgyalások újabb szakasza is. A dokumentumot ugyanakkor már mindkét fél elektronikusan szentesítette. Az izraeli hadsereg ma bejelentette, hogy erői az éjszaka folyamán Dél-Libanon szerte csapásokat mértek különböző célpontokra. Mindeközben az Irán által támogatott Hezbollah milícia intenzív harcokról számolt be a térségből. A libanoni állami hírügynökség közlése szerint az izraeli légicsapásokban 16 ember vesztette életét és többen megsérültek. A támadásokkal egy időben jelentették be, hogy elhalasztják az Irán és az Egyesült Államok között Svájcba tervezett tárgyalásokat, amelyek egy végleges békemegállapodásról szóltak volna. A Kongói Demokratikus Köztársaságban május közepén kitört ebola járvány halálos áldozatainak száma meghaladta a 200-at, a két ugandai áldozattal együtt elérte a 204-et, miközben a járvány elleni küzdelem költségeire tett anyagi felajánlásoknak eddig csak alig az egy tizede érkezett meg. Jelentette be az Afrikai Járványügyi Központ, amely azt is közölte, hogy a két országban a megerősített ebolás megbetegedések száma 894, amelyek döntő többségét, 875-öt a Kongói Demokratikus Köztársaságban regisztrálták. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A labdarúgó világbajnokság 8. játéknapján Csehország, Dél-Afrika 1-1, Svájc, Bosznia 4-1, Kanada, Katar 6-0 és Mexikó, Dél-Korea 1-0. A mexikóiak már tovább jutottak. Bronzérmet szerzett Muhari Eszter, a franciaországi Vivo Európa bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében. A Stollár Fanni, Asia Muhammad magyar-amerikai kettős bejutott a berlini tenisztorna női páros versenyének elődöntőjébe.
2: Időjárás.
3: Országszerte napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, rendkívüli melegre számíthatunk, napközben akár 30-35 fokos csúcsértékekkel. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a hétvégén tovább fokozódik a hőség, a jellemzően derült időben általában 30 fok felett alakul a csúcshőmérséklet, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Két helyszínen is baleset miatt kell óvatosabbnak lenniük az autósoknak. Pozsony Récse város része után a D4-es autópályára vezető felhajtón baleset történt, Nyitrán pedig a Zobor alatti körforgalomban két autó ütközött össze. A baleset miatt az egyik sáv blokkolva van, így a csomópontban rövid késésre kell készülni. A Pozsonyból Pozsony-Ivánka felé vezető kijáraton torlódás alakult ki. A megnövekedett forgalom miatt a szakaszon jelenleg 10 perc a késés. Radar méri a sebességet Alistálon Nagymegyer irányából. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: A lányok angyalok.
1: Eltelt egy hét a labdarúgó világbajnokságból, lejátszották a csoportkör első fordulóit, ami azt jelenti, hogy minden válogatott legalább egyszer már pályára lépett. Milyen kép rajzolódott ki az eddigi teljesítmények és eredmények alapján a VB esélyeit illetően, mik voltak az eddigi legnagyobb meglepetések és csalódások, a legfelemelőbb történetek és a legelképesztőbb rekordok? És kikristályozódott-e már, hogy ki nyerheti a foci VB-t? Erről beszélgetek Lencsés Zoltán sportújságíróval, aki itt van velünk a vonalban. Szia Zoli!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: 28 mérkőzést játszottak le eddig a VB-n, ha jól számoltam, és hát valljuk be őszintén, elég hullámzó volt a meccsek színvonala. Voltak bár jó mérkőzések is, de azért nagyon gyengék is. Hatása lehetett az alacsony színvonalra annak, hogy 48 csapatosra bővítették a mezőnyt?
2: Én talán így a legelején egy mondat erejéig megvédeném ezt a 48 csapatos mezőnyt. Túl sokáig nem fogom ezt csinálni, de azt azért szögezzük le, hogy a hullámzó volt a meccsek színvonala, ez vitathatatlan, viszont alig hanem egy 16 csapatos világbajnokságon is ugyanez lenne a helyzet, hiszen statisztikailag gyakorlatilag garantált, hogy mindig lesznek jobb, meg gólgazdagabb mérkőzések, illetve mindig lesznek ilyen élvezhetetlen mérkőzések is. Viszont, ami a 48 csapatos bővítést illeti, hát szerintem ezzel a témával kapcsolatban már olyan sokan, olyan sok helyen kifejtették a véleményüket, és ez a vélemény általában egyhangúan negatív és kritikus volt, hogy azt hiszem mi sem tudnánk túl sok újat mondani a témával kapcsolatban. Szerintem igen, az eddigiek alapján leszűrhető, hogy valamelyest gyengült a színvonal, tehát tényleg több gyengécske csapatot láthattunk eddig a pályán. Viszont van ennek szerintem egy másik része is, ennek a újfajta rendszernek. Érdemes beszélni arról, és erről kevesebbet beszélünk, hogy ugye a csoport harmadikok is tovább jutnak, konkrétan a 12 csoportból a 8 legjobb csoport harmadik.
1: Igen.
2: És ez bizony nagyon, hát hogy is mondjam, felértékelődnek ezáltal a pontok. Az egy pont is elképesztően nagy kincs.
1: Illetve a gólok száma. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy akkor minden meccsnek nagyobb tétje van, minden csoportmeccsnek?
2: Szerintem egyértelműen, és ez érződik is. Tehát egyrészt ezért van talán az átlagosnál több döntetlen, mert már az egy pont is nagy kincsnek számít. Másrészt pedig nagyon sokszor láttuk már az eddigi mérkőzések során is, hogy egy kifejezetten jó képességű csapat egy érezhetően gyengébb csapattal szemben megszerzi az egy gólos előnyt és tartja azt. Tehát foggal körömmel ragaszkodik hozzá, ahelyett, hogy menne a második gólért.
1: És ez miért? Ennek mi köze lehet a harmadik hely kérdéséhez? Mondjuk egy esélyesebb csapat esetében, mint például csinálták ezt a spanyolok is, illetve hát ők pont nem tudtak gólt lőni, de például a csehek is tipikusan beálltak, vagy a mexikóiak is.
2: Igen, ez szerintem ott a rejtély megoldása, hogy a három pont, tehát az egy győzelem, az már garantált továbbjutást ér, szinte nyilván nem garantált, ezt így egy kicsit felfelé kerekítem, de nemrég jött ki, konkrétan egy órája láttam ezt a statisztikát, amit az egyik legismertebb ilyen adatelemző cég adott ki, amely azt mutatja, hogy a csoport harmadik helyéről három ponttal, tehát hangsúlyozzuk, hogy ez vagy három döntetlen, vagy egy győzelem és két vereség, tehát a csoport harmadik helyéről három ponttal semleges nullás gólkülönbséggel 93% hogy tovább jut egy csapat. Tehát, hogy ez már önmagában egy rendkívül súlyos tény, ami alapjaiban befolyásolja ezt az egész tornát, és szerintem a legnehezebbje még, vagy inkább a legdurvább része még hátra van, ugyanis a csoportkör végén ez még hangsúlyosabban jelen lesz, még inkább ott lesz a csapatok fejében, hogy a három pont az már tulajdonképpen garantálja a kieséses szakaszt. És még talán annyit fűznék hozzá, hogy ezzel kapcsolatban azt nem értem igazán, hogy ezt a csoport harmadikos rendszert, ezt már ismerjük. Tehát már volt három Európa-bajnokságunk, ahol ezt kipróbáltuk. És hát most lehet velem vitatkozni, de én személy szerint nem emlékszem ilyen meghatározó pillanatokra ezekről az Európa-bajnokságokról, amik így a csoportkörben drámát okoztak volna, és nem gondolom azt, hogy ez javított volna az Európa-bajnokságok színvonalán. Innentől fogva, így van, sőt, innentől fogva szerintem szakmailag, hát vagy nagyon nehéz, vagy szinte egyáltalán nem lehet megvédeni ezt a dolgot, és ezt azért akartam így kihangsúlyozni, mert elsősorban a 48 csapatos bővítést kritizáljuk, de erről a csoport harmadikos további utósdiról talán egy kicsit kevesebbet beszélünk.
1: Igen, és hát ez kifejezetten a gyengébb vagy a közepes válogatottaknak előny, illetve ők játszanak ennek köszönhetően úgy, mint amit te mondtál, hogy egy gól után inkább óvatosabbak. Viszont ugye ott vannak a nagy csapatok, az esélyesek, jellemzően európai válogatottak, akik viszont nem tudtak élni az esélyekkel a kisebb csapatok ellen, akik ugye a 48-as bővítésnek köszönhetően vannak ott. Erre tipikus példa például Spanyolország. Mi lesz most így velük?
2: Így van, akkor szedjük két felé ezt a kérdést. Először akkor beszéljünk az európai részről. Hát tény és való, hogy nekünk, európaiaknak van egyfajta ilyen, hát nem is tudom minek mondjam, gőgünk, vagy egyfajta ilyen elitizmusunk a többiekkel kapcsolatban, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát mérhető az európai csapatokhoz mondjuk Brazília, Argentína, Uruguay.
1: És nagyjából ennyi.
2: Igen, és nagyjából ennyi. És hát ugye ez most talán annyira nincs létjogosultsága az eddigi eredmények alapján, mivel nem egy, nem kettő európai válogatott immár botlott.
1: Hiszen Hollandia is például döntetlenezett Japánnal.
2: Igen. Szerintem a szenzáció kategóriába estek a spanyolok és a portugálok, ugye mindkettő döntetlenezett egy afrikai csapattal, illetve aki még ilyen, hát nem mondom, hogy szenzáció, de ahogy mondod, meglepetés volt a hollandok, esetleg a törökök veresége,
1: Ausztráliától, ugye? Jól emlékszem, igen. A törökök.
2: Igen, meg talán a Svájc első meccsen mutatott Katar elleni döntetlenje. Úgyhogy volt mondjuk 5 ilyen váratlan eredmény, de azért itt jegyezzük meg, hogy a többi európai csapat viszont hozta a papírformát. És azt hiszem, így egy kicsit elhamarkodott ez az európai országoknak, az európai résztvevőknek a temetése. Én például személy szerint biztos vagyok benne, és ez lehet, hogy megint csak egyfajta elitizmus, de majd nézzük meg az elődöntő mezőnyét, ahol minimum 2 európai csapattal számolok, de sokkal inkább 3-mal.
1: Igen, jellemzően az ilyen világbajnokságokon a meglepetések a csoportkörben még megvannak, de a kieséses szakaszban aztán végül valóban az európai csapatok dominálnak, és ők jutnak a jellemzően a legjobb 4 közé, de úgy általánosságban véve, bár az európai bajnokságokban nem csak európai játékosok játszanak, betudható ez annak ez az óvatos, gyengébb kezdés például Spanyolország, Hollandia vagy Törökország részéről, hogy fáradtabbak ezek a válogatottak? Mert ugye jellemzően mondjuk az afrikai vagy ázsiai vagy ausztrál keretben nem mindenki európai topligákban játszik, és mondjuk lehet, hogy kipihentebbek tudnak lenni, és jobban felszívták magukat a VB kezdetére, és például az európai csapatok majd lehet, hogy csak később indulnak be igazán?
2: Igen, ebben szerintem bőven van igazság. Nem állítom azt, hogy ez a rejtély megoldása, meg hogy az egészet fogjuk erre, de biztos, hogy egy fontos tényező az, hogy az európai csapatok jellemzően kifacsartabbak, több tétmérkőzést játszottak a kulcsemberek, ez sok esetben konkrétan érezhető is volt. Tehát szerintem például a spanyolok meccsén, az Zöldfoki Köztársaság ellen, meg a portugálok meccsén, Kongó ellen is a legmeghatározóbb élményem az volt, hogy az afrikaiak elsősorban fizikailag vették fel a harcot. Tehát, hogy abszolút 100%-ig méltók voltak egy top válogatotthoz fizikai szempontból. Labdajáratás szempontjából nem biztos, de erőnlétileg lehetett látni rajtuk, hogy hát majd kicsattannak. És mondhatni, hogy talán még energikusabbak is voltak, mert veszélyes ellentámadásokat tudtak vezetni például.
1: És ugye, hogyha már a portugál válogatottad említetted, akkor ugye ott van Cristiano Ronaldo, akit sok kritika ért, hogy alig ért labdához, és helyzet tei sem voltak igazából, sőt, inkább hátráltatta sokak szerint a csapata teljesítményét, mint segítette volna. Tehát itt van egy 40 feletti játékos, az erőnlét kérdése felül itt ismét felértékelődik, pedig hát Cristiano Ronaldo igazán egy jó kondícióban lévő focista, de mégis már egy picit lassabbnak, fáradtabbnak tűnt, és ugye ott van még Luka Modric a horvát válogatottból, akit szintén lecseréltek, és hát valljuk be, ő sem játszott igazán jól, ő is egy 40 pluszos játékos. Ez azt jelenti, hogy ez a VB megmutathatja azt, hogy lejárt az ideje már a korosodó legendáknak?
2: Igen, ez megint csak egy olyan kérdés, amire nincsen egyértelmű válasz, mert mondtál erre két nagyon jó példát és vitathatatlan példát, de a másik oldalon viszont ott van Messi, aki rúgott egy mesterhármast. Szóval,
1: igen, rá még majd még kitérünk még az argentin válogatottra, igen.
2: Ez is így embere válogatja. Hát a Ronaldo problematika, ha már így felhoztad, az tényleg érdekes, mert szerintem vitathatatlan, hogy nagyon lefelé lógott ki abból a mérkőzésből, szinte nem volt a pályán. Hát nem tudom, itt azért felmerül a szövetségi kapitánnak a felelőssége is, aki számomra az egyik legmegdöbbentőbb nyilatkozatot tette a mérkőzés után, ugyanis azt mondta Ronaldóval kapcsolatban, hogy ha ott van a pályán a világ legjobb góllövője, így ezt a kifejezést használtam.
1: Ami nem feltétlenül miért, igaz már most.
2: Akkor miért cserélném le? Ezt mondta. És hát könyör.

0: Nyilván ez a játékos egy évtizeden keresztül a világ két legjobb focistájának az egyike volt, és ezt soha senki nem fogja tőle elvenni. Ettől függetlenül viszont igenis el lehet mondani, hogy ennek a portugál csapatnak, legalábbis az első csoportmérkőzés alapján nincs igazán a segítségére. Sőt, vannak olyan jelenetek vagy mérkőzés szituációk, amikben úgy tűnik, hogy egyenesen hátráltatja.
1: Ezzel szemben ugye említetted már Lionel Messit, aki mesterhármast rúgott, és a napokban fogja ünnepelni a 39. születésnapját. Itt viszont a másik oldal tűnik fel, hogy vajon az argentin válogatottnak esélye van a címvédésre, Messi nélkül is esélye lenne, vagy még mindig Messi teljesítményétől függ Argentína?
0: Én úgy gondolom, hogy nyilván Messi egy élő legenda, de Argentína 4 évvel ezelőtt sem kifejezetten Messinek köszönhetően nyerte meg a világbajnokságot. Nyilván nagyon fontos érdeme is, sőt kulcs szerepe volt benne, viszont azt éreztük az argentin válogatottal kapcsolatban, hogy nagyon össze van rakva, hogy ez egy nagyon összeszokott csapat, nem feltétlenül világsztárokkal teletűzdelt, és ez most is pontosan így van. Egyrészt alig változott a 4 évvel ezelőtti keret, másrészt pedig most sem mondhatni azt, hogy sztár hátán van a kezdőcsapatban, ők inkább csapatként egységesek, és éppen ezért szerintem most is van reális esélyük a győzelemre, bár én ebben annyira nem hinnék.
1: És ugye egyébként így az első forduló teljesítményei alapján milyenek az erőviszonyok szerinted, kik számítanak így egy hét után igazán esélyesnek a végső győzelemre?
0: Hát ha szigorúan az első fordulót, illetve az első forduló mérkőzéseit nézzük, akkor, és ezt nem annyira szívesen mondom ki, de szerintem Franciaország az, amely a torna első számú esélyese. Végtelenül egyszerű okból nem játszottak jól ők sem, tehát nem egy sziporkázó futballt mutattak be Szenegál ellen, de ennek ellenére behúzták a meccset, amire mondjuk a spanyolok meg a portugálok képtelenek voltak. És hát ha emlékszünk, az elmúlt két világbajnokságon is a franciák nem alkottak a pályán maradandót, tehát nem játszottak különösebben jó focit, mégis lett egy VB győzelmük, meg lett egy ezüstérmük, úgyhogy szerintem ez ezúttal is abszolút benne van a pakliban, hogy ők lesznek a végső győztesek, és mivel egy hosszú tornáról van szó, szerintem fontos a keret mélysége is, és a kezdőcsapaton túli játékosokat, ha nézzük, akkor szerintem egyértelműen Franciaország a legerősebb.
1: Ráadásul Mbappé ugye 2 gólt lőtt, és akkor itt meg az ő esetében előjön az, hogy egy világsztár csatár, az egyik top játékos a világon, jól kezdett, tehát van pozitív példa is, és mellette például Keane is nagyon jól kezdett, hiszen ő is 2 gólt lőtt a válogatott első mérkőzésén az angoloknál. Várhatóan gólrekordok is megdőlnek majd Mbappénak köszönhetően. Keane is már lőtt, ha jól emlékszem, 10 gólt a világbajnokságok történetében. Ugye ott van Messi, aki már 16 gólt ért el a mesterhármasának köszönhetően. Ki lesz a gólkirály szerinted ezek alapján? Nagy csata várható.
0: Igen, és szerintem a 3 legnagyobb esélyest erre a díjra konkrétan meg is nevezted, illetve lehet, hogy Messit kivenném a képletből, annak ellenére, hogy 3-at rúgott az első meccsen, szerintem egy 40 körüli játékosnak azért rajta jobban kiütközhet majd a későbbiekben a fáradtság, tehát nem fogja tudni úgy ledarálni egészen a döntőig tartó mérkőzéseket fizikai okokból, mint mondjuk az általad említett Kane vagy Mbappé. Épp azért úgy gondolom, hogy az angolok és a franciák is messzire fognak jutni, és Kane és Mbappé között fog eldőlni ennek a címnek a sorsa.
1: Sőt, akár megdönthetik a világbajnokságon rúgott gólok rekordját is, hiszen erre még Kane-nek is esélye van.
0: Igen, így van, és Kane ráadásul, amellett, hogy gólerős, szerintem az egész világon az egyik leghasznosabb támadó, tehát ő nem is egy klasszikus kiszúrt csatár, hanem visszajár a mélységbe a labdákért, és a többi, tehát hogy ő talán a legsokoldalúbb 9-es támadó is jelenleg a világon. jó csapat van körülötte, tehát ki is szolgálják őt, ahogy ő

0: kiszolgál másokat. Ha előbb két játékost említettem, akkor most talán Kane mellé teszem a voksomat, én őt rátippelnék.
1: És szerinted melyik fiatal játékos lehet a felfedezetje ennek a VB-nek, hiszen általában minden VB-nek van egy fiatal felfedezetje. Látsz ilyet?
0: Na, hát ez az a kérdés, amin bevallom őszintén, még nem gondolkodtam, talán azért is nem, mert még egy kicsit túl korai. Hirtelen egyetlen példa jut eszembe, és elnézést kérek, hogy nem jut eszembe a svájci fiatal játékos neve, aki a Freiburgban játszik, és tegnap csereként állva két gólt is szerzett. Ő az, aki így topligás, nem is topligás, bocsánat, top klubos paraméterekkel rendelkezik, és szerintem ő az, aki így, hogyha Svájc mondjuk tovább jut egy legalább egy nyolcad döntőbe, akkor nagyon sokat fogunk róla beszélni.
1: Viszont ugye van egy eddig ismeretlen focista játékos, aki hirtelen egyik napról a másikra sztárrá vált, és ő is már elmúlt 40 éves, és egy kicsi válogatottnál, a Zöldfoki Köztársaság válogatottjában játszik, nevezetesen ugye Vizinha, aki egykoron a szlovák bajnokságban játszott. Igaz, hogy néhány nap alatt, vagy néhány óra alatt több millió követője lett az Instagramon? A teljesítményének köszönhetően?
0: Nem is tudom hányszorosat, tehát valami félelmetes számot produkált. Én egyébként vele kapcsolatban, ugye, mint utólag kiderült, én nem emlékeztem rá, hogy játszott a szlovák bajnokságban, hogy a trencséni kapuban ő állt, úgyhogy még a fotósunk dac meccseiről vissza is kerestem a fotókat, hogy esetleg rajta van-e, hogy játszott-e a dac ellen.
1: És ott volt?
0: Igen, és egy 2023-as meccsen azt hiszem találtam róla egy csomó képet, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy...
1: Az ember nem tudja, ugye, hogy kivel találkozik egy dac meccsen.
0: Hogy a trencséni kapuban egy három év múlva egy VB hős az, akit láthatunk.
1: Igen, és ha jól emlékszem, a kongói csapatban is volt egy, vagy van egy olyan játékos, aki ráadásul a szlovák harmadosztályban játszott egy koron, ezt is jól tudom?
0: Így van, azt hiszem az Interben, a pozsonyi Interben játszott. Nagyon szeretem ezeket az érdekes történeteket, bevallom, még ha valamennyire bulvárnak is számítanak, de azért a bulvárnak is van helye a világbajnokságon. Nyilván az, hogy a zöldfoki kapussal kapcsolatban, amit mondtál, hogy mennyire megnőtt a közösségi médiában az elérése, ezt már lehet, hogy egy kicsit túl is lihegték, ugyanis én majdhogy nem napi szinten találkozok azzal, hogy napról napra hogyan növekszik a követőinek a száma. Szóval ez már szerintem annyira nem érvényes, úgymond nem annyira érvényes történet a világbajnokság szempontjából, de mégiscsak jók ezek a bulvársztorik. Ha én például egyet kiemelnék, akkor az a norvég eset, amikor ugye három norvég apukának, akik a 90-es években norvég válogatottak voltak, most három fia is játszik a norvég válogatottban. Ez már egy kicsit ilyen mélyebb bulvár sztori, tehát ugye ez mögött már van egy kicsit súlyosabb tartalom, emögött már van statisztika is, szóval én elsősorban az ilyen sztorikat szeretem a leginkább a világbajnoksággal kapcsolatban.
1: És hát ugye említetted a norvégokat, akikről majdnem megfeledkeztünk, hiszen Haaland, Mbappé és Kane mellett szintén ott lehet a góllövő lista élén. Most már ő is két gólt lőtt az első világbajnokságán.
0: Így van, viszont szerintem neki az a legnagyobb hátránya, például Kane-nel vagy Mbappéval kapcsolatban, hogy talán olyan mértékű klasszisok nincsenek körülötte. Tehát ott van Martin Ødegaard, a csapatkapitány, aki egy nyilván egy világszínvonalú kiszolgáló, viszont talán Haaland körül nincs akkora minőség, mint az előző két játékos kapcsán.
1: Viszont veretlenül jutottak ki a világbajnokságra. Okozhatnak meglepetést?
0: Viszont veretlenül jutottak ki, meggyőzőek voltak az első mérkőzésen. Én egy ilyen elődöntőt azért bevallom, nem látok bennük, tehát hogy ennyire nagy meglepetése nem számítok tőlük, de szerintem így a nyolcad döntő alap, és úgy a negyed döntő is reális lehet, de ugye itt majd a sorsoláson is elég sok minden fog múlni.
1: Ami ugye még előttünk áll, hiszen nem tudhatjuk, hogy ki kivel fog majd játszani a kieséses szakaszban. Lehetnek ott még meglepetések, hiszen néhány favorit, top favorit, akitől csoport elsőséget vártunk, még végezhet a második vagy a harmadik helyen. Végezetül akkor még azt kérdezném, meg tőled maradt még egy-két percünk, hogy ugye az esélyesekről beszélgettünk, de most már Norvégia is szóba került, de hogy ki lehet, ki okozhat még, melyik csapat okozhat még meglepetést az első forduló teljesítményei alapján szerinted?
0: Hát az a fura, hogyha ezt az első forduló előtt kérdezed, akkor nekem az egyértelmű válaszom erre Törökország lett volna, csak hogy Törökország csúnyán felsült az első mérkőzésen, így ezt talán át kell értékelnem. Talán így kézenfekvőnek tűnik a norvég válogatott menetelése, illetve most már nem tudom mennyire számít meglepetésnek, de én úgy érzékelem, hogy Marokkó az, amely ismét messzire juthat, ismét látok bennük reálisan egy negyed döntőt, de akár még többet is, de ezt csak ilyen nagyon óvatosan mondom.
1: Hiszen ők is döntetleneztek a brazilokkal. Ott vajon az a brazil válogatott mennyire, mire viheti szerinted?
0: Hát az a brazil válogatott, tetszik vagy sem, az nem egy világverő válogatott. Ezt bebizonyították a kvalifikáció során is, ahol csak ötödikek lettek a dél-amerikai selejtezőben. És hát az első meccsen is, hát bevallom, hogy a félidőben szundítottam el a Marokkó elleni meccsen, de az első félidőben ott egyértelműen Marokkó játszott jobban, és hát úgy tűnik, hogy könnyű fogást találni ezen a brazil válogatotton, amelynek például nincsenek klasszis szélsővédői, meg szerintem klasszikus irányítója sincs. Olyan, amit Paquetá, Lucas Paquetá játszott az első meccsen, csak hát ő nem az a szint, nem az a klasszis szint. Úgyhogy vannak ott nyilvánvaló hiányosságok, éppen ezért én hát nem mondhatom azt, hogy bízok a brazilokban.
1: Hát igen, messze van ez a brazil válogatott a 20 évvel ezelőtti brazil válogatottól, de minden esetre valóban volt már olyan mérkőzés, amelyikbe bele lehetett szundítani, például a nyitó mérkőzés is ilyen volt, úgyhogy éppen erről beszélgettünk az elmúlt percekben, a világbajnokság, a labdarúgó világbajnokság első hetéről, melynek változó volt a színvonala, de mint megtudtuk, ez igazából hagyományos jelenség, igazából még csak most indul be a valódi küzdelem a foci VB-n. Lencsés Zoltán sportújságírónak köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és elmondta nekünk, hogy mi a véleménye a foci VB-ről. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.

Emlékezések és jubileumok. Így köszönti évfordulójukon a szlovákiai magyar szerzőket az Opus. Az irodalmi és művészeti folyóirat idei harmadik száma egyszerre tiszteleg a felvidéki magyar irodalom meghatározó alakjai előtt, miközben teret ad a kortárs alkotói hangoknak is. A gazdag összeállítás középpontjában az emlékezés, az identitás, a közösségi tapasztalat és az irodalom megőrző ereje áll. A lapszám egyik hangsúlyos része a Talamon 60 emlékblokk, amely a tragikusan és fiatalon elhunyt felvidéki prózaíróra emlékezik. Olyan szerzők szólalnak meg ebben a blokkban, mint Zé Német István, Tóth László, Fellinger Károly és Petrik Viktória, akik verssel, esszékkel és tanulmánnyal emlékeznek Talamon Alfonz munkásságára. A szám másik fontos egysége a Koncsol László előtt tisztelgő összeállítás, melyet Hodosi Gyula versenyit, majd Petőc András lírai alkotása követ, és Filip Tamás Gusztáv kiváló esszéje zár. Így emelnek képzeletbeli kalapot a felvidéki magyar művelődés történet meghatározó alakja előtt, aki ebben az évben töltené be 90. születésnapját. A lap két jubiláns írót is köszönt, mégpedig az idén 70. életévét betöltő Csáki Pált, illetve Fiala Ilonát, akiktől novellát is olvashatnak. Csáki Pált Nagy Erika egy interjúban faggatja az írói pálya rejtelmeiről, illetve Tamási Orosz János Képletek Csáki Pál újabb novelláihoz alcímet viselő írásában a jubiláló szerző prózáját mutatja be. Fiala Ilonát Neszméri Tünde méltatja köszöntőjében, valamint Fekete Tünde közöl recenziót a Hip Hop az Élet címmel megjelent legújabb könyvéről. A szépírás rovat Balázs F. Attila, Parragi Eszter, Farkas Arnold Levente, Viola Szandra, Bíró József, Török Nándor, Szeder Réka és Sajtos Orsi verseit, illetve Abafáji Deák Csillag novelláját közli. A lapszám jelentős teret szentel az irodalom történeti és kritikai írásoknak is, így a könyvek között rovatban Halmai Tamás egy korábban megjelent Balázs F. Attila kötetet, a Minimál című könyvet veszi górcső alá, míg Liszka József, Madaras László, Avarok a Törzsországban című könyvéről értekezik. Leco Bence a Szlovákiai Magyar Írók Társasága által tavaly megjelentetett Üzenet egy messzi galaxisból című sci-fi antológiát mutatja be, mely számos felvidéki író fantasztikus művét adja közre. A rovatot Hogya György az Időutazás 2 című Tóth László könyvről írt recenziója zárja. Az elmaradhatatlan küszöb rovat ismét pályakezdők kiváló munkáit közli, ahol Seres Rebeka, Burik Ábrahám Zsuzsa versei, illetve Kurz Krisztián humoreszkiei bizonyítják, hogy van erő a fiatal alkotókban. A műterem rovat egyetlen írás tartalmaz, mégpedig Szabó Bodó Renáta művészettörténész művét a lapszám kép mellékletéről, melyben Kovács Csonga Anikó kiváló munkáiról értekezik a szerző. A lapot, ahogy már megszokhattuk, az SMIT és a szerkesztőség hírei zárják. Az Opus irodalmi és művészeti folyóirat idei harmadik száma tehát már elérhető.

0: 3:42 múlt pontosan 2 perccel. Színes híreink következnek Kozsik Viktória összeállításában.
1: Rendkívüli régészeti felfedezést jelentettek be a holland kutatók. Az ország történetének legnagyobb ismert római kori fürdőkomplexumát tárták fel a mai Nijmegen területén. Az ásatások során több 10 000 lelet került elő, köztük bronzszobrok, pecsétgyűrűk, ékszerek, hajtők, pénzérmék és egy bronzból készült mellszobor, amely Bacchus római boristent ábrázolja. A régészek szerint a leletek arról tanúskodnak, hogy a térség lakói mintegy 1800-1900 évvel ezelőtt kimondottan gazdag életet éltek. A fürdőkomplexum falait márvány boríthatta, padlóit pedig fekete-fehér mészkőlapok díszítették. Különösen figyelemre méltó a több száz csontból készült hajtű, aminek segítségével a tehetős római nők bonyolult frizurákat készítettek. A mai Nijmegen helyén egy kora római kori Ulpianovio Magus Batavorum város állt, amely a mai Hollandia egyik legjelentősebb római települése volt. A történészek úgy vélik, hogy a fürdőket nem sokkal azután építették, hogy a település Trajanus császártól városi rangot kapott az időszámításunk szerinti 100 körüli években. Steril hímszúnyogokkal veszik fel a harcot a tigris szúnyogok ellen Franciaországban. A Montpellier-ben működő Teratis vállalat hetente már 1,5 millió sterilizált hímszúnyogot tenyészt és enged szabadon. A röntgensugárzással kezelt hímek ugyan párosodnak a nőstényekkel, de azok terméketlen petéket raknak, így fokozatosan csökken a populáció. Az első eredmények biztatóak, egy franciaországi kísérleti programban a peték mintegy fele már terméketlennek bizonyult, és az év végére ez az arány akár 90%-ra is emelkedhet. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem a faj teljes kiirtása a cél, hanem az állomány tartós visszaszorítása. A módszer ígéretes, de egyelőre költséges és technológiailag is kihívást jelent. A kutatók szerint a jövőben évente akár több milliárd steril szúnyog előállítására is szükség lehet a hatékony védekezéshez. Németország hivatalosan is visszaadott több a II. Világháború idején eltulajdonított lengyel kulturális értéket, köztük egy középkori zenei kéziratot és egy 16. századi királyi gyűrűt. Az átadásra a Lengyel-Német Fórum keretében Berlinben került sor. A visszaszolgáltatott tárgyak között szerepel a Gaudem Mater Polonia kezdetű középkori himnusz egyik kézirata, amely a lengyel vallási költészet egyik legrégebbi emléke. Hazakerült egy olyan királyi gyűrű is, amelyet a feltételezések szerint első Zsigmond lengyel király viselt. A műkincsek felkutatása hosszú és bonyolult folyamat volt. A német külügyminiszter szerint a tárgyak eredetének és tulajdonjogának tisztázása gyakran valódi detektív munkát igényel. A lengyel kulturális minisztérium hangsúlyozta, minden visszatérő műtárgy felbecsülhetetlen történelmi értéket képvisel, és a restitúciók új fejezetet nyitnak a lengyel-német kulturális együttműködésben. A mostani átadás egy tavaly elindított folyamat folytatása, amelynek célja a háború során elveszett kulturális örökség minél nagyobb részének hazajuttatása.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Az elmúlt órákban elhangzott beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják és meghallgathatják. Egyéb tartalmakért és friss hírekért kövessék a Pátria Rádiót a Facebookon és az Instagramon is. És hallgassanak továbbra is minket, de közben menjenek a szabadba, kiránduljanak sokat és pihenjenek a hétvégén, hiszen valódi nyári idő várható. És ne felejtsék, vasárnap apák napja, illetve Szent Iván éjszakája lesz, vagyis az év leghosszabb napját és legrövidebb éjszakáját ünnepelhetjük egyszerre. Én Zsabka Levente hangmérnök kollégám nevében is elköszönök önöktől, Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: Keleten a helyzet című műsor heti vendége Battyányi Veronika, a Bodrog Szent Máriai Gyöngyvirág éneklő csoport vezetője.
1: Ő azt mondta, hogy ha tudjátok mit, én mondok valamit. Énekeljük ki az ABC-t. És bizony úgy kellett énekelni, hogy először A betűse, utána a B betűse, és végig énekeltük, de mikor az X-hez értünk, ott már nem tudott senki kezdeni éneket.
0: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom őket itt, a Pátria Rádióban.
2: És ahol csak barátok és ellenségek vannak, ott nincsen demokrácia. Ugye ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a nyelv átalakul a kölcsönös megértés teréből a barátok és ellenségek kizárólagos harcának a terepévé, akkor ott tulajdonképpen megszűnik az a szintje a demokráciának, ahol a közös valóság megteremtése lehet a cél.
3: Sík Domonkos filozófus, szociológus, az ELTE számítógépes társadalomtudomány kutatócsoportjának tagja lesz a Szabadszó Műves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogy alakult át tanár időszaka alatt a parlamenti és a sajtóbeli közbeszéd. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
4: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: a Pátria Rádió hírei. A rendőrség idén is elindítja a Ne felejts a kocsiban kampányt. Elhalasztják az Irán és az Egyesült Államok között Svájcba tervezett tárgyalásokat. Videófelvételek lejátszásával folytatódik a szepesófalui támadó tárgyalása. Megérkezett a hőhullám, ma 35, a hétvégén 37 fok is lehet. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. A parlament tegnapi bizalmi szavazását Robert Fico miniszterelnök annak a jelének tekinti, hogy a koalíció akadálytalanul halad tovább, és ez valószínűleg azt jelenti, hogy nem tartanak előrehozott választásokat. A kormányfő a közösségi oldalán közzétett videójában jelezte, hogy a parlamenti választásokra a rendes időpontban, 2027-ben kerül majd sor. Egyúttal köszönetet mondott a törvényhozás minden olyan képviselőjének, aki a kormány iránti bizalomra szavazott. A rendőrség ezen a nyáron ismét elindítja a Ne felejts a kocsiban elnevezésű kampányát. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek akkor fenyegetnek, ha a nyári hőségben gyermeket vagy házi állatot hagynak a leparkolt autóban. A rendőrség megelőzési szakemberei elsősorban bevásárlóközpontoknál, strandoknál, kórházaknál és parkolókban osztanak majd információs szórólapokat. Tájékoztatott a rendőrség a közösségi oldalán, és felhívta a lakosság figyelmét, hogyha bárki autóba zárt gyermeket vagy állatot lát, és felmerül a gyanú, hogy veszélyben van, hívja a 158-as vagy a 112-es segélyhívó számot. Ma a rendőrség által a TET helyszínén készített videófelvételek lejátszásával folytatódik a Bazini Speciális Büntetőbíróságon a szepesófalui gimnáziumi támadó tárgyalása. Samuel S-t előre megfontolt szándékkal elkövetett emberöléssel vádolják. Samuel S. azt mondta a bíróságon, csak a videófelvétel egy részét nézte meg, amelyen az igazgatóhelyettes látható. Szerinte egy részlet kivételével a felvétel megfelel annak, amit a bűncselekmény rekonstrukciója során elmondott. Szégyellem magam, jelentette ki a vádlott. A szlovákiai pékek szerint a vásárlóknak joguk van tudni, honnan származik a kenyerük. A szlovák pékek, cukrászok és tésztagyártók szövetsége arra figyelmeztetett, hogy 2025-ben több mint 20%-kal nőtt az importált kenyér behozatala az országba. A szakmai szervezet szerint a fogyasztók sokszor nem tudják, hogy külföldi terméket vásárolnak, mert a pékáruk származási helyét nem tüntetik fel egyértelműen az üzletekben. A pékek ezért nagyobb átláthatóságot követelnek a boltoktól. Meggyőződésünk, hogy a szlovákiai fogyasztók tudtukon kívül vásárolják az ilyen importált kenyeret, mivel a gyümölcsökkel és zöldségekkel ellentétben a pékáruk esetében a származási hely nincs láthatóan feltüntetve közvetlenül a pultnál, értékelte a helyzetet Milan Lapsanszky, a szövetség elnöke. Az Európai Unió 27 tagállamának vezetői megállapodtak abban, hogy további 12 hónappal meghosszabbítják az Oroszország elleni szankciókat az eddigi féléves döntési ciklus helyett. Az Unió összes tagállama 2025 márciusa óta most először állapodott meg egyhangulag az Ukrajnával kapcsolatos következtetések elfogadásáról. Akkor Orbán Viktor, akkori magyar miniszterelnök megtagadta a dokumentum aláírását. Azóta a szöveget kivonatként fogadták el, vagy 26 vagy 25 vezető támogatásával, attól függően, hogy Robert Fico is csatlakozott-e hozzá. Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter magyar miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. Bejegyzésében a kormányfő arról tájékoztatott, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter elutasította az Európai Uniót, mint alkalmas partnert az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon. Az orosz külügyminisztérium által közzétett cikkében Lavrov kifejtette, hogy az európai vezetők valódi célja nem az Oroszországgal való tárgyalás. Céljuk a Zelenszkij rezsim megerősítése és annak fenntartása az Oroszországgal való folyamatos konfrontáció ugródeszkájaként, írta Lavrov. Egy névtelenül nyilatkozó uniós tisztségviselő megerősítette, hogy az elmúlt hetekben történtek kísérletek a kommunikációs csatornák kialakítására Moszkvával, ugyanakkor hozzátette, hogy érdemi tárgyalásokra nem került sor. Az izraeli hadsereg ma bejelentette, hogy erői az éjszaka folyamán Dél-Libanon szerte csapásokat mértek különböző célpontokra, mindeközben az Irán által támogatott Hezbollah milícia intenzív harcokról számolt be a térségből. A libanoni állami hírügynökség közlése szerint az izraeli légicsapásokban 16 ember vesztette életét és többen megsérültek. A támadásokkal egy időben jelentették be, hogy elhalasztják az Irán és az Egyesült Államok között Svájcba tervezett tárgyalásokat, amelyek egy végleges béke megállapodásról szóltak volna. A Kongói Demokratikus Köztársaságban május közepén kitört ebola járvány halálos áldozatainak száma meghaladta a 200-at, a két ugandai áldozattal együtt elérte a 204-et, miközben a járvány elleni küzdelem költségeire tett anyagi felajánlásoknak eddig csak alig az egy tizede érkezett meg. Jelentette be az Afrikai Járványügyi Központ, amely azt is közölte, hogy a két országban a megerősített ebolás megbetegedések száma 894, amelyek döntő többségét, 875-öt a Kongói Demokratikus Köztársaságban regisztrálták. A horvát tűzoltók és a fegyveres erők felkészültek a fenyegető erdőtüzek új szezonjára. Az oltáshoz idén 12 repülőgép és egy helikopter áll a rendelkezésükre. Tomo Medved, horvát miniszterelnök helyettes elmondta, hogy megkezdte működését a tűzoltóság operatív parancsnoksága. A partmenti bozott tüzek száma idén 40%-kal emelkedett, és már több mint 5700 hektárnyi terület égett le.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóra. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: Elsőként a társházigazda mexikói válogatott jutott tovább a csoportjából a tengeren túli labdarúgó VB-n, mivel második mérkőzését is megnyerte. Ma hajnalban a dél-koreai csapatot győzte le 1-0-ra. A kvartett másik találkozóján a csehek csak 1-1-es döntetlent játszottak a szintén pont nélküli dél-afrikaiakkal. A svájciak az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re verték az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó bosnyákokat, és ezzel pedig nagy lépést tettek a 16-ot döntőbe jutás felé. A négyes másik összecsapásán a társházigazda Kanada 6-0-ra kiütötte a 33. perctől 10, az 51-től pedig 9 emberrel futballozó Katart, és megszerezte története első VB győzelmét. Remek gólarányának köszönhetően szinte biztosan bejut a 32 közé. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Bronzérmes lett a párizsi olimpián harmadik Muhari Eszter, a franciaországi Vivo Európa bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében. A Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős 6-2-3-6-10-8-ra legyőzte a Jessica Pegula Coco Gauff amerikai kettőst a berlini teniszviadal női páros versenyének negyed döntőjében. Marozsán Fábián viszont két szedben kikapott az amerikai Taylor Fritztől a hallei tenisztorna 8-at döntőjében.
1: Időjárás.
0: Rendkívüli melegre számíthatunk délután akár 30-35 fokos csúcsértékekkel. Az ország nyugati felében másodfokú hőségriasztás van érvényben, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A hétvégén tovább fokozódik a hőség, a jellemzően derült időben általában 30 fok felett alakul a csúcshőmérséklet, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset lassítja a haladást a D1-es autópályán, Galgóc közelében a Pöstjén felé vezető oldalon a 65-ös kilométer szelvénynél két autó ütközött össze. A helyszínelés miatt a forgalom jelentősen lelassult, így ezen a szakaszon torlódásra és menetidő növekedésre kell készülniük az autósoknak. Sebességet mérnek a rendőrök Szent György után Bazin felé, valamint Kassa-Olcsváron Kassa irányába. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton Puha Józseffel.
3: Igazi különlegesség debütál mai könnyűzenei műsorunkban. 12 szlovákiai magyar hip-hop előadó közös munkája. Péntekenként zenészeink, énekeseink, összeállításunk szereplői. Kérem, tartsanak velünk! Az első előadó a Tallósi Gróf együttes. A Kell az a szó című újdonságának első sora, ne tévesszen meg senkit, a műsorvezetőnek higgyenek,

az a szó, a Gróf együttes újdonságát játszottuk. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk szlovákiai magyarokkal. Érkezik a Párkányi Ady Endre alapiskola mellett működő Ady Street zenekar, a gombaszögi nyári tábor 2015-ös himnusza a levegő átdolgozásával. Utána a Superzöld, az Amikor ébred az álom, a Claude Burst, a Feketén fehéren, a Totalika, az Átjáron túl, és a tavaly feloszlott Gorlovolka a Világ vége diszkó című szerzeménnyel.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Az Adi Street, a Superzöld, a Claude Burst, a Totalika és a Gorlovolka zenélt. A Pátria Rádióban könnyűzenei összeállításunkat hallgatják, péntekenként szlovákiai magyarok repertoáriából válogatunk. A Cypher a repzenében az a szituáció, amikor a rapperek körbeállnak, egymás után kapják meg a mikrofont, és kötetlenül egymást kiegészítve, vagy épp hergelve nyomják a szövegeiket ugyanarra a zenére. Egy ilyen végeredményt mutatunk most be hallgatóinknak, a zeneszámban 12 hip-hop előadónk működik közre, Yakuza Rituál vezetésével. Hallani fogják, hogy ki mindenki szerepel benne.

0: stabil a horgony.
1: Felvidéki Cypher, 12 rapperünk közös felvétele debütált adásunkban. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk szlovákiai magyarokkal. Jön a Kingfishers együttes és Zöld Bálint, a közös Mást remél, az Arizona, a Rózsabozót titka, a Gamaz, a Látomás, valamint a tavaly elbúcsúzott Estendön zenekar a Szétesés című dallal. További kellemes zenehallgatást kívánok!

a sűrű sötétség völgyében járok is. Nem félek semmitől, mert te velem vagy. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól.

Hát én Imaszombatban születtem, ugye 1962-ben, a 60-as évek elején. Anyu ő Rimaszombati, vagyis Tamásfali pedagógus volt, és apu ő pedig hát Rimaszombativá lett Tornayai. Ő Tornayán született, illetve a családnak az apai ága az Kárpátaljáról került. Tornayára nagyapámék, nagyanyámék, dédnagyapámék, Munkács, Beregszász környékéről kerültek Tornayára, és aztán apu ott született. Ugye hát költő, író,

0: Vörös Zoltánnak született, de Veres Jánosnak ismerte mindenki, ez volt az írói neve. Egykeként nőttem föl itt Rimaszombatba, lokálpatrióta családba, hát logikus, hogy én is ezzé váltam. Általában szerettem az idősebbek között sertepert élni és tartózkodni, és ezt hagyták is a szüleim. Ettől függetlenül természetesen nagyon sok barátom is volt, úgyhogy nem voltam olyan klasszikus egyke, hogy csak otthon ülök, hanem nagyon szívesen az utca minden kölykével barátkoztunk itt Rimaszombatban.
1: Egy értelmiségi családból jössz, ez mennyire nyomta rá a pecsétjét aztán a te további sorsodra, tehát a felnőtt létedre?
0: Nagyon sokat kirándultunk, apu, anyu nagy kirándulók voltak, gyalog, biciklivel, Trabanttal, tehát nagyon sokat jártuk a világot, illetve Gömört, legfőképpen Felvidéket, Magyarországot, és ezen a kirándulásokon mindig valami érdekes dolgot megnéztünk, várat, kolostor, templomokat. Tehát magamba szívtam tulajdonképpen a vidéknek, a környéknek a szeretetét, illetve azok az érdekes emberek, akik ugye jártak apuhoz, meg anyuhoz, hát azok is nagyon olyan emberek voltak, akiknek a környezetében nagyon szívesen tartózkodtam, tehát írók, költők, művészek, Bábi Tibor, Tőzsér Árpi bácsi, Gyurcsó Pista bácsi, tehát ilyenek, Zalabai járogattak hozzánk, és hát nagyon sokat hallgattam, ahogy beszélgetnek, és ahogy kultúrával foglalkoznak, irodalommal, és ez úgy rám is ragadt tulajdonképpen, és hát ennek a vonzalmába nőttem föl. Anyutó a biológia és a természet szeretetét örököltem, az is nagyon fontos volt számunkra, hogy megismerjük a közvetlen környékünket, Rimaszombat környékét, és Gömört, és a szülőföldünket.
1: Azt mondod, hogy lokálpatrióta vagy, meghatározó volt akkor ezek szerint a gyerekkorod?
0: Természetesen igen, hát Rimaszombat szélső utcájába, Cukorgyár utca vagy Losonci utcába nőttünk föl, az meghatározó volt, persze természetesen megismertük a környéket, a papharasztot, a szabadkai várat, a básakertet, pokorágyi dombokat, tehát ezeket körbejártuk, mint diákok, mint gyerekek. A távolabbi helyekről ugye apuékkal utaztunk el, de a városhoz is nagyon kötődtünk, a város szülötteihez. Szombati Viktor például egy élő legenda, ugye járt apuékhoz szintén ő is, hát ő is egy fantasztikus cserkész volt régen. Nagyon sokat mesélt ezekről a dolgokról, vagy Gál Gyula bácsi, ugye, aki festőművész volt és Rimaszombatban élt, szintén a baráti körébe tartozott az apuéknak. Úgyhogy tőle is állandóan hallottam ezeket a dolgokat, hogy milyen érdekes volt a Szinyecen, vagy a Tresztjén, vagy különböző helyeken a kirándulás, és hát akkor én is elmentem azt megnézni természetesen később a barátaimmal. Tehát ahol a szülővel nem tudtam eljönni, oda aztán, amikor cseperedtünk, a fiúkkal mentünk el, és kirándulásokat tettünk ezekre az érdekes helyekre.
1: Tanulmányaid során téged édesanyád tanított. Ez mennyire volt kellemes, kellemetlen? Szóval, hogy tanító gyereknek lenni, az milyen, ráadásul, hogyha a szülő még tanít is?
0: Hát tanító gyereknek lenni nem könnyű, de megszokja az ember természetesen. Hát a helyi gimnáziumban tanított az anyu, és hát biológiát és kémiát természetesen engem is tanított, sőt az osztályban volt egy másik tanító gyerek is, a Kovács Laci, őt is tanította az édesapja fizikára, meg matematikára. Kivételezés nem volt, tehát anyu ugyanolyan szigorúan fogott, vagy még szigorúbban minket is, tehát olyan se volt, hogy előre megmondta, hogy mikor fog kihívni, vagy ilyesmi, de hát mindenki mondta, hát könnyű neked, mert tanító gyerek vagy, de hát aztán megszokták tulajdonképpen, én is megszoktam ezt a dolgot. Haverokkal nagyon jó kijöttünk, és egy nagyon jó osztályba kerültünk, hát most lesz épp a 45-ös érettségi találkozónk, ha már a gimnáziumot megemlítjük, és hát a remek épületbe, itt a gimnázium épületébe, ahol annak idején a cserkészet is megalapult 1913-ban, több ősem is járt, tehát nagyapám testvérei, apám, tehát ez az alma mater, az nagyon hozzánőtt, egész közel volt hozzánk, ugye egy ugrás volt csak a lakásunktól a gimnázium, és hát ez a régi Ódon épülete, ez nagyon vonzott minket. Öröm volt oda járni természetesen.
1: gimnáziumi évek azok mit hoztak számodra? Tehát egy olyan családból jöttél, ahol a természettudományok ugyanúgy jelen voltak, mint a humán tudományok tulajdonképpen. Ez a keverék és a gimnáziumi évek, amikor az ember tulajdonképpen nagyon-nagyon sok mindent magába szív, nagyon sok mindenfelé kinyílik a világ egy fiatal számára, azok milyen irányt adtak neked?
0: Hát a gimnáziumi évek azok nagyon meghatározók, hát majdnem azt lehet mondani, hogy a legszebb évei közé tartoznak az embernek. Ez a 15-től 19 pedig évig, ez a 4 év, amit ide jártam a Rimaszombati gimnáziumba. Olyan barátokra tett szert az ember, akikkel ugye egész életében néhánnyal tartják kapcsolatot, nagyon mély barátságok szövődtek, és hát egész komoly diák élet folyt itt nálunk. Részt vettünk már a Tompa klubnak és a Csemadoknak különböző rendezvényein, amik a városban zajlották. Anyám a többekkel egyetemben vezette a tudományos ismereteket terjesztő szakkört. Ezeknek is nagyon érdekes előadásai voltak. A Tompa klubba szintén, Dévai Nagy Kamillától fogva, Hortobágyi Tiborig, Bige Józseftől Sellei Zoltánig, nagyon sok érdekes ember jött el, és erre, mint diákok bizony, mi jártunk abba az időbe, pedagógusok is jártak velünk, és hát öröm volt ilyen klubestekre elmenni, illetve hát utána is járni még egyet a városba. Természetesen a diákoknak volt egy kemény magja, akik összetartottunk mindenbe. Ez később a gimnáziumi lét befolyásolta főiskolai éveimet is, mivel én régész szerettem volna lenni, de régészet nem nyílt akkor, másodiknak pedig hát a biológia volt. Volt ilyen törekvés, szerették volna talán, hogy pedagógus legyek, de én ettől óckodtam, és hát mezőgazdasági volt a második, és hát a mezőgazdasági főiskolára nyertem felvételt. Nyitrára, és nagyon szép 4 évet töltöttem ott el.
1: Nyitrán mennyire folytál bele a közösség életébe? Tehát, hogy hoztál magaddal itthonról tulajdonképpen egy ilyen vonalat, ez az egyetemi évek alatt megmutatkozott-e nálad, és hogyha igen, akkor hogyan?
0: Nyitrán nagyon könnyű volt összebarátkozni, rögtön magyar barátaim voltak, első-második nap már találkoztunk szerdahelyi környéki komáromi gyerekekkel, fiúkkal, lányokkal, és nagyon hamar megtalált minket a Juhász Gyula Ifjúsági Klub, illetve az akkori elnöke Orosz Jenő, aki ugye fogalom a felvidéki magyarság életében, és hát jobbnál jobb rendezvények voltak ott is. Hát ez a főiskolás diák lét, ez tényleg egy fantasztikus dolog volt. Nem csak a zobortúrák, nem csak a kocsmatúrák, hanem kinn a Csermányban fantasztikus előadások is voltak. Domonkos Pál Pétertől fogva a Dunakörösökön keresztül Halász Péterig, tehát nagyon sok magyarországi püspöki Nagy Péter fölvidéki előadó jött, akiket megszerveztünk, és hát jöttek olyanok is, akiket akkori hatalom nem nagyon szívesen látott, úgyhogy kiküldte a titkos rendőreit és a bizonyos akciókra. Leültek hátul, mi aztán előre invitáltuk őket, és a végén természetesen ugye távozták. Tehát ilyen intermezzók is voltak a dologban, de nagyon komoly diák élet folyt Nyitrán. Előadások szinte minden hónapban, illetve hát a gímesi tábor. A Orosz Jenőik előtt lévő generáció hozta létre a gímesi tábort, és hát a 80-as évek elején, mikor mi oda jártunk, akkor kezdett úgy fölfelé ívelni, és hát egy idő után aztán Orosz Jenő és Kabla Józsi, mikor kikerültek, aztán én és Agócs Béla vettük át a Jügyiknek, a Juhász Gyula Ifjúsági Klubnak az irányítását. Nagyon sok segítőnk volt természetesen, és gímesen megrendeztük mindig a gímesi táborozást, ez több napos tábor volt májusban, és a gímes együttes is akkor alakult, a Czárka Gyula meg a Tomiék természetesen, és ők ugye végig muzsikálták ezeket a táborokat.
1: Jügyikbeli tevékenységed meg a tanulmányaid, azok mennyire fértek össze? Tehát, hogy lehetett a kettőt egyszerre jól csinálni? Mármint úgy, hogy ugye az egyiket is, másikat is jól csinálni?
0: Igen, hát nagyon sokszor volt olyan, hogy meg kellett ismételni a vizsgát, úgyhogy nagyon éles volt a dolog, mert általában a klubéletet választottam, őszinte leszek, és ez úgy bizony megpecsételte majdnem a sorsomat is, de ez szerencsére sikerült aztán pótterminusokkal megoldani a nehéz vizsgákat, és sikerült aztán, ha 4 éves volt, akkor még nem egyetem volt, főiskola elvégezni. Logikus, hogy mindig ugye a klubéletet és a diákéletet vette az ember előre, ebbe érezte jó magát, és tanulmányoknak a rovására is ment, amit ugye nem néztek jó szemmel itthon. De azért a másik dolog, viszont örültek neki, hogy hát ilyen jó kis csapat van ott, mert nagyon jó csapat volt akkor a Jügyikben, úgy mezőgazdászok, mint pedagógusok, együtt vittük a klubéletet.
1: Most a mezőgazdász szak, vagy a mezőgazdász lét, az mennyire vagy te? Szóval, hogy aki téged ismer, az nem feltétlenül ez alapján ismer talán elsősorban.
0: Nagyon sokan a mai napig nem tudják, hogy mezőgazdász vagyok, illetve hogy mérnök vagyok, ezzel én soha nem kérkedtem. Szerettem csinálni a mezőgazdaságot is, de úgy Isten igazából nem lubickoltam ebbe a szakmában, bevallhatom nagyon őszintén. Természetesen mindig volt valamilyen pót tevékenység, amit végzett az ember. Nagyon nagy szerepet töltött be az életembe a cserkészet, természetesen a csemadok és a klubélet is, aztán hosszú éveken keresztül a Duna TV-nek tudósítottunk. Tehát mindig volt valamilyen humán, kulturális dolog, amit nagyon szívesen csinált az ember a munka mellett. Hát aztán, hogy mennyire lehetett ezt is összeegyeztetni, hát el tudjuk képzelni, egy ilyen típusú ember, mint én, általában a klubéletet választotta, illetve azokat a dolgokat, amik jobban érdekelték, úgymond. Aztán gondolkoztam is rajta, hogy utána cserél az ember, vagy hogy átáll és teljes melszélességgel mást fogok csinálni. Például kacérkodtam a szerkesztő tudósítói pályával, de megmaradtam aztán kisebb-nagyobb megszakításokkal a mezőgazdaság mellett, és hát mezőgazdászként mentem aztán nyugdíjba is.
1: Most tulajdonképpen te az egyetemi éveid után mindjárt elkezdtél a szakmádban dolgozni, és hát mondod, hogy mezőgazdászként mentél végül is nyugdíjba is, tehát azért jó pár évig mégiscsak ez volt a kenyéradó fő szakmád talán. Most, hogyha így visszanézel a rengeteg egyéb tevékenységed mellett, mit gondolsz, megbántad, vagy nem bántad meg azt, hogy végül is nem váltottál teljesen?
0: Hát tulajdonképpen volt olyan időszak, mikor egy kicsikét úgy bánta is az ember, hogy mással kellett volna foglalkozni, de aztán összetudtam egyeztetni a nehezen is ezt a kettőt, és nem váltottam tulajdonképpen. Voltak, mint említettem, megszakítások, próbálkozások, de aztán mégiscsak maradtam a mezőgazdaság bizonyos formája állattenyésztés mellett, tehát hol szarvasmarhákkal, hol csirketelepen, hol egyéb más formáját, szövetkezetekbe, állami gazdaságokba több helyen is dolgoztam, választottam, és hát általában meg tudtam oldani úgy, hogy család, munka és az egyéb kedvtelések, tehát a természetjárás volt, mikor barlangáztunk, evesztünk, íjászattal foglalkoztunk, tehát ezeket is be tudtam préselni valahogy a mindennapi életembe, és hát természetesen ezt lesték el aztán tőlem a gyerekek is.
1: Mi volt hamarabb? Gondolom a csemadok volt az, ami igazándiból már nyilván egész gyerekkorod óta jelen volt az életedben.
0: Igen, 17-18 évesen beléptünk a csemadokba, és minden rendezvényén ott voltunk, járási rendezvényeken, vidéki találkozókán, hétfalú napján, rimaszombati program, nagyon erős csemadok szervezet volt akkor itt, úgy a Tamásvállában, mint Rimaszombatban, és ezekre a rendezvényekre eljártunk, mint diákok. Később természetesen, mint felnőtt ember is részt vettem ebben a tevékenységben, illetve volt olyan időszak az életemnek, amikor a járási csemadok titkári funkciót is elvállaltam egy pár évig, és hát nagyon sok nagy rendezvényt szerveztünk a kollégákkal, a Polgári Lacival, Demeterrel és a többiekkel, illetve egy nagyon jó vezetőség volt, nagyon jó kis csapat a járási, úgy, mint a helyi szervezet vezetőségében, és hát ez is kitöltötte az életünket, a népművelés és a különböző fesztiválok, találkozóknak a szervezése.
1: Azt mondod, hogy 17-18 évesen ugye beléptetek, és akkor elkezdtetek rendezvényekre járni, de mikor jött el az, amikor már úgymond aktívan is részt vettél a csemadokban? Tehát mikor már nem csak az volt, hogy a rendezvényekre mentél, hanem akkor esetleg te hoztál valamilyen rendezvényt?
0: A csemadok természetesen az megmaradt Nyitrán a főiskolás évek alatt is, tehát akkor is ott is a helyi és a járási csemadokkal együtt működtünk, sőt az ő helyiségeikben is voltak a rendezvényeink, a jügyikus rendezvények. Tulajdonképpen A helyi vezetőségnek már 31 néhány éves koromban itt Rimaszombatban tagja lettem. Vidéken kezdtem a szakmát, de hamar beköltöztünk. Én Óbásból, Medvesajáról nősültem, ott kezdtem a helyi szövetkezetben, Újbásban, Egyházasbásban dolgozni. Ott is komoly csemadok élet volt, tehát ott is részt vettünk, színjátszástól fogva egyéb más rendezvényeket szerveztünk, tehát a vidékiekkel is meg volt a kapcsolatom, illetve aztán, amikor Rimaszombatba jöttem, akkor, ahogy említettem, a csemadok vezetőségének, illetve járási titkári szerepet is betöltöttem, tehát ezek a 30-40-es éveimben jelentős része volt a csemadok is. Ez is fárasztó dolog, ezt is nehéz összeegyeztetni,

0: és egy órát muszáj volt pihennem, egyszerűen azt éreztem, hogy ez így nem megy tovább. Szóval hogy az első hetekben ez az elfáradás, ez így megtörtént. Aztán egyre jobban beleszoktam, egyre jobban megszoktam azt, hogy szlovákul létezzek. Mindig ilyen fáziskésést éreztem, hogy magamban, hogy nem magyarul fogalmazok, és nem magyarul szólalok meg a színpadon, hogy azt az instrukciót, hogy végrehajtsam, amit esetleg Kati, vagy Bence, vagy más kollégák ajánlottak, az mindig így egyel elcsúszott az agyamban, hogy azt hogy fogom tudni majd úgy kimondani, meg intonálni, hogy az jó legyen, és hiteles legyen szlovákul. Szóval, hogy mindig ilyen fáziskésésben éreztem magam a szlovákokhoz képest, vagy azokhoz képest, akik itt végezték az egyetemet. Mert az is egy kicsit más, mert már itt szocializálódtak és használták a szlovák nyelvet 5 éven keresztül, vagy szlovák előadásokban is játszottak, vagy forgattak, stb. Szóval, hogy ilyen téren, igen, el voltam maradva a többihez képest, meg aztán ilyen érdekes, bosszantó módon az utolsó héten a szlovák kollégák elkezdték mondani, még azt még javítsd ki, mondom, gyerekek, eddig miért nem mondtátok nekem, hogy ezeket ki kéne javítani, miért az utolsó héten, a főpróba hetén kell engem helyre rakni, hát már azt sem tudom, hogy mi van, hogy rakjam helyre a dolgokat a fejembe, na mindegy, aztán azokat is helyre raktam, de természetesen azért a stressztől ezek a hibák így elő-elő jönnek előadás közben, de mindegy, ezeken már így túl vagyok, mert próbálom ezeket úgy kezelni, hát jó, hát gyerekek, hát ez van, magyar vagyok, hát most túlélitek, ti szlovák nézők, ti szlovák kollégák, akik mögöttem ültök, hogy én most hibázgatok, hát ez van, ilyen bájos, meg magyar, meg hát ez van. És szóval, hogy ilyen tapasztalásaim voltak, meg egy nagy szép fájdalmam volt, amikor a főpróba hetén első nap jöttek a húzások. De ez meg tök normális, ez minden.
1: Csak mert így 4 óra lett volna az előadás.
0: Igen, jó, csak ezt nehezen tudtam kezelni olyan szempontból, hogy már februártól elkezdtem tanulni ezeket a szövegeket, de mindent túltettem magam, mert az mindig hasznos, ha a külső szem azt mondja, hogy muszáj, hogy kompaktabb legyen az előadást. Szóval, hogy le a kalappal előttetek, és azt, hogy én ott hisztériáztam, azt is értsétek meg.
1: De abszolút megértjük, és igazából nagyon kevés hisztéria volt ebben a próba folyamatban, úgyhogy ennyi már nem, hogy belefért, hanem én vágytam rá.
0: Kellett is, hogy legyen jó. Úgyhogy, de én nagyon hálás vagyok ezért, hogy én ezekkel a kollégákkal, akikkel lehet, hogy életemben soha nem találkoztam volna, hogy én nekem ez akkora óriási ajándék Bencétől, Katitól, hogy rám gondoltak, és hogy belém látták ezt a szerepet, és én nekem ez egy örökre, életre szóló élmény marad ez az egész, hogy én Rebeka Polákovával, Kamil Mikulcsikkal, az egyetemistákkal, Bandor Évával, a csodálatos Bandor Évával, famous actress. Szóval, hogy én ezzel a csodával, szóval, hogy én ezekkel az emberekkel, szóval én nekem ez akkora ajándék, Katka Hollá, jelmeztervező, hogy én ezzel a csodával, ezzel a szépséges hölgyel, hogy együtt dolgozhattam, akivel soha életemben lehet, hogy nem kevert volna össze minket a szél, vagyis fújt volna össze a szél, szóval hogy én csak hálával tartozom meg, hogy én örömmel jöttem ide, örömmel szálltam föl a vonatra, zögykölöttem az autóban Katival,

0: csupasz hazán.
1: Vajon kik, hol és hogyan alapították meg a Csemadokot? Erre adta meg a választ Csicsai Alajos a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamérrel beszélgetett. Volt kollégánknak mesélte el a Dunatőkési vízimalom történetét is a cséfalvai házaspár. Mindenről a Szalagtárban lesz szó, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatnak meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
2: És ahol csak barátok és ellenségek vannak, ott nincsen demokrácia. Ugye ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a nyelv átalakul a kölcsönös megértés teréből a barátok és ellenségek kizárólagos harcának a terepére, akkor ott tulajdonképpen megszűnik az a szintje a demokráciának, ahol a közös valóság megteremtése lehet a cél.
3: Sík Domonkos filozófus, szociológus, az ELTE számítógépes társadalomtudomány kutatócsoportjának tagja lesz a Szabadszó Műves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogy alakult át Tanár időszaka alatt a parlamenti és a sajtóbeli közbeszéd. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
4: A Keleten a helyzet című műsor heti vendége Battyányi Veronika, a Bodrogszentmáriai Gyöngyvirág éneklő csoport vezetője.
5: Ő azt mondta, hogy ha tudjátok mit, én mondok valamit. Énekeljük ki az ABC-t. És bizony úgy kellett énekelni, hogy először A betűset, utána B betűset, és végig énekeltük, de mikor az X-hez értünk, ott már nem tudott senki kezdeni éneket.
4: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
6: A 2014-ben hivatalosan bejegyzett Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás idén 11. alkalommal hívta Komáromba ünneplésre, emlékezésre és az általa alapított díj átadására az érdeklődőket. A díj idei kitüntetettjei gömöri és nógrádi személyiségek, ezúttal Szvorák Zsuzsa pedagógussal, rendezővel és közéleti személyiséggel beszélgetek. Nyitrai Nóra vagyok, a Nógrádban a helyzet háziasszonya, várom Önöket szombaton 13 órától, itt a Pátria Rádióban.
7: És szokom mondani, a diákjaimnak is, hogy jönnek, otthon jobban, mert meg ez senkit nem érdekel. A zene az egy olyan dolog, hogy fölmész a színpadra, és ott minden elválik. Ott nem kell elmondanod, hogy most milyen akkordokat szokom, milyen technikai elemeket fogsz játszani, meg a dalt mondjuk bekonferálod, oké. Okay. De ott elválik mindent, nem lehet csomákolni.
3: A Nyugaton a helyzet következő adásában Emmer Péter komáromi harmónia díjas gitárművésszel beszélgetek, nem csak a karrierje érdekes állomásairól, hanem a zeneiparról, valamint a zene múltjáról, jelenéről és jövőjéről is. Az is kiderül, mi a kapcsolat közte, valamint a Mr. Big és a Totó zenekarok között. Fica János vagyok, várom Önöket szombat délután 2 órakor, a híreket követően itt, a Pátria Rádióban.
8: Ne féljetek az emberektől, azoktól, akik a testet megölik. Attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja, mondja Jézus az evangéliumban. Félelmeinkről szól szentbeszédében Maholányi József galántai esperes plébános.
9: Soha nem volt ennyi biztonsági rendszerünk, ennyi biztosításunk, és talán soha nem volt ennyi szorongó ember.
8: A Lélek titkai címmel sugárzott sorozatunk témája a pszichoszomatikus betegségek. Dr. Gőg Edit meglátásai.
10: A házasságokban a párok már nem társak, hanem riválisok, és akkor milyen a kapcsolatunk az Istennel? Majd, hogy nem mindhárom szférában beteg az ember.
8: Ürge Tamás vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával. Vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után, nálunk a Pátria Rádióban.
11: A Notre-Dame-i toronyőr.
12: A készítőknek komoly kompromisszumokat kellett kötniük, például a vízköpők humoros karaktereivel, hogy megkapják a családbarát besorolást.
11: Kerékpártúra Bartók tiszteletére.
13: Iskolába, bárhova biciklivel járok. Ennyi az én edzésem, úgymond, vagy az én biciklis előtörténetem.
11: Samu Géza, a Bartóki nagyságú szobrász.
14: A rövid 20 év alatt, amikor alkotott, szinte Bartóki nagyságukat ért el a szobrászatban.
11: A próza mellett a zene is élete karakterésze Ónodi Eszter.
0: Az én szerepem az körülbelül 20 éves koromtól indult, mondjuk, és 50 éves koromig ért véget.
11: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az MOSZ ragaszkodik ahhoz, hogy az önkormányzatokat mentesítsék az adósság fék szankciói alól. Franciaország felszólította Izraelt, hogy tartsa tiszteletben a közel-keleti tűzszünetet. Fokozódó hőség, strandidő jellemzi a mai napot, a délután folyamán 28 és 32 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket. A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása továbbra is azt szorgalmazza, hogy az önkormányzatokat mentesítsék az adósságfék szankciói alól. A szervezet szerint nem elegendőek a politikai ígéretek, valódi törvénymódosításra van szükség. Hangsúlyozták, a pénzügyminisztérium állásfoglalása csak átmeneti megoldás lehet. A települések már a nyáron megkezdik a jövő évi költségvetés tervezését, ezért világos és stabil szabályokra van szükségük. Az Moszkvi emelte, az önkormányzatok részesedése az államadóságból nagyon alacsony, ezért nem indokolt a szankciók alkalmazása. A pozsonyi városi rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a hőség komoly megterhelést jelent a szervezet számára. Ha valaki rosszul lesz a tűző napon, azonnal árnyékba kell vinni és stabil testhelyzetbe helyezni. Fontos a hűtés, például langyos vízzel, valamint a folyamatos folyadékpótlás. Ha az érintett állapota nem javul, orvosi segítséget kell kérni, súlyos tünetek esetén pedig azonnal mentőt kell hívni. A legveszélyeztetettebbek az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a nagy melegben kerüljük a fizikai megterhelést, viseljünk világos ruhát és maradjunk árnyékban vagy hűvös helyen. A hétvége folyamán több helyen másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, a hőmérséklet elérheti a 35 fokot. Zuzana Csaputovát díszdoktori címmel tüntették ki a Firenzei Európai Egyetemi Intézetben. Vele együtt a holland-amerikai közgazdászt Guido Imbenst, valamint Anthony Angi jogprofesszort is elismerték. Az értékek szolgálata nem a körülmények kérdése, hanem elvi kérdés, mondta Csaputová, volt köztársasági elnök, az elismerés átvétele után mondott beszédében. Az Európai Egyetemi Intézet nemzetközi posztgraduális és posztdoktori képzést nyújtó egyetem, egyben kormányközi szervezet. 1972-ben alapították, működését elsősorban 24 uniós tagállam, valamint az Európai Unió finanszírozza az Erasmus Plus programon keresztül. Franciaország arra szólította fel Izraelt, hogy tartsa tiszteletben a közel-keleti megállapodást és fejezze be a katonai műveleteket. A francia külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az egyesülti térségben nem kizárható egy-egy kószazápor kialakulása.

0: összességében csak kis területet érinthet csapadék, az is rövid ideig tart. A délután folyamán 28 és 32 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalmi dugó van Pozsonyból kihajtva Pozsony-Ivánka felé, körülbelül 50 perc a várakozási idő, valamint Kassán a Palacki utcán a belváros irányába 10 percet, és szintén Kassán a VSS híd után szintén 10 percet kell várniuk az arra közlekedőknek. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, most ismét következzen egy részlet a szerdai nappaliból. Napra pontosan 80 évvel ezelőtt, 1946. június 17-én hirdették meg Csehszlovákiában a reszlovakizációs programot, amely a háború utáni jogfosztottság éveinek egyik meghatározó és máig érzékeny fejezete a szlovákiai magyarság történetében. A folytatásban Popi Árpád történésszel beszélgetünk arról, mit jelentett a reszlovakizáció, milyen kényszerek, félelmek és túlélési stratégiák határozták meg ezt az időszakot, és hogyan érdemes ma beszélni erről a nehéz történelmi örökségről. Vendégem Popi Árpád történész, akivel a 80 éve 1946. június 17-én elindított reszlovakizációról, vagy visszaszlovákosításról beszélgetünk, annak hátteréről, céljairól és következményeiről. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást!
1: Kezdjük egy kis történelmi visszatekintővel. A második világháború után milyen helyzetbe került a csehszlovákiai magyarság, milyen államot képzelt el a felújított csehszlovák politikai vezetés, és ebben volt-e helye a magyar és a német kisebbségnek?
2: Igen, tehát az 1945 tavaszán, tehát a világháború után felújuló Csehszlovákia politikai vezetése, az a német és magyar kisebbség nélküli csehszlovák nemzetállam létrehozásában gondolkozott, és a két kisebbség háborús bűnösségére hivatkozva célul tűzte ki mind a németek, mind pedig a magyarok kitelepítését. Ezt eredendően az Edvard Beneš által vezetett londoni csehszlovák emigrációs körök fogalmazták meg, de fokozatosan átvette a moszkvai csehszlovák emigráció is, majd pedig a hazai szlovák ellenállás. Úgyhogy a háborút követően gyakorlatilag a cseh és a szlovák, illetve a baloldali és jobboldali csehszlovák politikai elit kivétel nélkül a nemzetállam mellett kötelezte el magát. Most a németek esetében sikerült is véghez vinniük a terveiket, tehát a több mint 3 millió szudéta németet és a 100 valahány ezer szlovákiai németet gyakorlatilag egy az egyben kitelepítették, részben még nemzetközi jóváhagyás nélkül, majd pedig a Potsdami konferencia után már nemzetközi jóváhagyással. Most máshogy alakult ugye ez a történet a szlovákiai magyarok esetében.
1: Foglaljuk is ezt össze röviden. A kassai kormányprogram és az azt követő dekrétumok, rendeletek mit jelentettek a hétköznapokban a magyar kisebbség számára, milyen jogoktól, milyen lehetőségektől fosztották meg az embereket?
2: Hát a kassai kormányprogramot azt a magyar ellenes intézkedések valamiféle alapdokumentumának tekinthetjük, amely hát a német és a magyar kisebbséget gyakorlatilag kollektív bűnösséggel sújtotta, és ezen a címen kilátásba helyezte a felelősségre vonásukat, bíróság elé állításukat és kitelepítésüket. Majd a kormányprogram elfogadását követően Beneš dekrétumok, illetve különböző más jogszabályok öntötték a kormányprogramban megfogalmazottakat már jogi normába, tehát kimondták a két kisebbség állampolgárságának a megvonását, vagyonuk elkobzását, elbocsátásukat a munkahelyükről, a kultúregyesületeik bezárását, iskoláik bezárását, stb. Tehát a két kisebbséget gyakorlatilag teljes egészében törvényen kívüli állapotba helyezték.
1: Még mielőtt a fő témánkról beszélgetnénk, csak röviden, ugye sokszor keverednek a fogalmak, hogy kitelepítés, lakosságcsere, csehországi deportálás. Tegyük röviden rendbe ezeket a fogalmakat, melyik mit jelentett és mi volt a céljuk?
2: Igen, tehát ahogy a csehszlovák vezetés célja, hasonló, mint a németek esetében, eredendően a teljes magyar lakosság egyoldalú kitelepítése volt, de miután ebbe a nagyhatalmak nem egyeztek bele sem a háború folyamán, sem pedig a háborút követő Potsdami értekezleten, ahol csak, idézőben mondom, hogy csak a németek kitelepítését hagyták jóvá. Ellenben mind a két felet arra ösztönözték, hogy valamiféle kétoldalú megállapodást keressenek a magyar kisebbség helyzetének a megoldására, vagy a kérdés rendezésére. Na most Csehszlovákia már 45 nyarától kezdődően nyomást gyakorolt Magyarországra, hogy a magyar fél bocsátkozzon vele tárgyalásokba a lakosság cseréről, és az elképzelései szerint a magyar lakosság egy részét a lakosságcsere keretében, a másik részét pedig egyoldalúan telepítette volna át Magyarországra. Tehát a magyar kormány kezdetben egyöntetően elzárkózott bármiféle, tehát a magyar kisebbség bármiféle egyoldalú átvételétől, akár pedig a kényszerű lakosság cserétől, de miután 1945 őszén megkezdődött a szlovákiai magyarság csehországi deportálásának az első hulláma, és hát azt fenyegetett, hogy széttelepítik a magyar lakosságot Csehszlovákián belül, végül kényszerűségből ráállt a magyar diplomácia a tárgyalásokra, és ennek eredményeként született meg 1946. februárjában a lakosságcsere egyezmény, ami lehetővé tette a csehszlovák fél számára, hogy annyi szlovákiai magyart jelöljön ki áttelepülésre, mint amennyi magyarországi szlovák jelentkezik önkéntesen a Csehszlovákiába való áttelepülésre. És hát ugye ezután valósult meg a lakosságcsere, és hát emellett pedig ott volt ugye a csehországi deportálás, amelynek már volt egy hulláma 45 őszén, majd pedig 46 őszén és 47 februárjáig tartó időszakban. Ez pedig arra hivatkozva zajlott, hogy Csehországban munkaerő hiány van a több mint 3 millió német kitelepítése után, tehát lényegében közmunkára viszik a magyarokat Csehországba. Benesnek a 88-as számú általános munkakötelezettségről szóló rendelete alapján, de gyakorlatilag a csehországi deportálásnak az egyik célja az volt, hogy Magyarországot rákényszerítse a lakosság cserére, másrészt pedig ezzel is hozzájáruljanak Dél-Szlovákia etnikai összetételének a megváltoztatásához.
1: Beszélgessünk is akkor erről az úgynevezett reszlovakizációról, vagy visszaszlovákosításról. Ugye Július Viktori szlovák belügyi megbízott 1946. június 17-i hirdetménye indította el hivatalosan az akciót. Mi volt ennek a kampánynak a hivatalos indoklása, és mennyire állt meg ez történetileg?
2: Hát ugye a hivatalos indoklás az volt, hogy a szlovákiai magyarok nagy része lényegében az elmúlt évszázadokban, főleg a 19. században elmagyarosodott, vagy elmagyarosított szlovák. A szlovák demográfusok és statisztikusok már a két világháború között, majd pedig 1945 utáni számos elemzést végeztek erről a kérdésről, és arra megállapításra jutottak, konkrétan Ján Szvetony nevéhez fűződik, aki a statisztikai hivatal egyik vezető munkatársa volt, hogy körülbelül 1 millió fő a szlovákság vesztesége a 19. században, akik a magyarosítás áldozatává váltak, és miután a két világháború közötti Csehszlovákia úgymond túl liberális nemzetiségi politikája nem tette lehetővé, hogy ezek az elmagyarosított szlovákok visszatérjenek a szlovák anyanemzet soraiba, még mindig körülbelül 200-250 ezer olyan személy van, aki szlovák származású, de még a magyarság sorai gyarapítja. És hát ebből kiindulva Szvetony 200-250 ezerre becsülte a reszlovakizálandó magyaroknak a számát. De részt vett tevékenyen a reszlovakizációban például a Szlovák Liga nevű szlovák társadalmi szervezet, amely szintén kidolgozta a saját elképzeléseit, és a Liga szerint 177 ezerben adták meg a reszlovakizálandók számát, olyan módon, hogy egy részletes községek szerinti kimutatást készítettek, amelyben figyelembe vették a lakosság vallási megoszlását is többek között, miközben reszlovakizálandónak vélték, illetve elszlovákosíthatóbbnak a katolikusokat, evangélikusokat, és Kelet-Szlovákiában pedig a görög katolikusokat. Ezzel szemben viszont nem tartották kívánatosnak a reformátusok reszlovakizálását. Vagy meg kell említeni például Anton Granatier nevét, aki a Szlovák Ligának volt az elnöke, aki szintén készített egy községenkénti tervezetet, ő pedig a 19. századi különböző magyar helységnévtárak adataiból indult ki, illetve az 1773-as lexikon lokórumnak a kimutatásaiból, és ezek alapján gyakorlatilag szlovák eredetűnek, illetve visszaszlovákosítandónak minősített minden olyan települést, amelyet legalább egy korabeli helységnévtár szlovák lakossággal is rendelkezőnek, vagy szlovák eredetűnek minősített. Vagy Pavol Horvátot megemlíthetném, aki szintén a statisztikai hivatalnak volt az egyik vezető munkatársa, aki 165 ezerre becsülte a reszlovakizálandók számát, tehát úgy 165 ezertől 250 ezerig becsülhető a különböző tervezetekben megfogalmazott száma a reszlovakizálandó személyeknek.
1: Mennyire volt véletlen az időzítés, és milyen szerepe volt ebben a Párizsi békekonferenciának, illetve annak, hogy Csehszlovákia a magyar kisebbség számát egyfajta politikai évként is igyekezett csökkenteni?
2: Igen, hát nem véletlenül esett az időpontja a Párizsi békekonferencia összehívása előtti időszakra, ugye 46. júliusában ült össze a békekonferencia, és a A reszlovakizáció eredményeit gyakorlatilag a csehszlovák fél valamiféle érvként kívánta felhasználni arra, hogy miután a lakosság csere és a reszlovakizáció után az ő állítása szerint nem maradt több magyar Csehszlovákiában 200 ezernél, valamiféle kedvezőbb kiindulási alapot kíván teremteni indítványa számára, amelyben ennek a 200 ezer magyarnak az egyoldalú kitelepítésének a jóváhagyását kérte. Illetve a lakosság cserével is összefügg a reszlovakizáció meghirdetése, ugyanis az egyik megfogalmazott célja az is volt a reszlovakizációnak, hogy elejét vegyék az elmagyarosodott, de szlovák eredetű személyek magyarként való áttelepítésének Magyarországra. Ugye és 46 augusztus végéig kellett Csehszlovákiának átadni Magyarország számára az áttelepítésre kijelöltek névjegyzékét. Viszont érdekes módon aztán megfordult a prioritás, tehát még az eredeti cél az volt, hogy elejét vegyék a szlovák származásúak áttelepítésének, végül fordult a kocka, és majd 46 nyarán kormányhatározat mondja ki azt, hogy nem szabad reszlovakizálni azokat, akiket a lakosságcsere keretében áttelepítésre jelöltek ki. Tehát voltak bizonyos ilyen prioritásbeli ellentétek, és tehát gyakorlatilag egymás mellett haladt ez a két cél.
1: Az akciót önkéntesnek hirdették, de valójában milyen választás elé állították a magyar lakosságot? Tehát mit nyerhetett az, aki reszlovakizált, és mit kockáztatott az, aki nemet mondott?
2: Hát igen, tehát az akció hivatalosan önkéntes volt. Ugye Julius Viktorinak a hirdetménye azt mondta ki, hogy két héten keresztül szlovák nemzetiségűnek jelentkezhetnek azok a személyek, akik az 1930-as népszámlálás szerint még magyar nemzetiségűnek jelentkeztek, annak vallották magukat, de szlovák származásúak. Tehát gyakorlatilag hát egy önkéntes jelentkezésről lett volna szó, de a hatóságok is, és az említett Szlovák Liga nevű társadalmi szervezet is nagy propagandába fogott annak érdekében, hogy minél több magyar jelentkezését elérje. Az újságok hasábjain, a rádióban, a röplapokon két héten keresztül folyt a propaganda, és ennek eredményeképpen a kilátásba helyezett két hét alatt több mint 350 ezer magyar nevében adtak be reszlovakizációs kérvényt, ami már eleve 100 ezerrel meghaladta a maximális elképzeléseket is. Arról nem is szól, hogy aztán a későbbiekben még tovább nőtt a jelentkezők száma. Most ennek a magas számnak nyilván nem az volt az oka, hogy ennyi magyar ébredt volna rá a szlovák származására, és ennyi lett volna az elmagyarosodott szlovákoknak a száma, hanem annak tulajdonítható, hogy a magyar lakosság így próbált meg menekülni az üldöztetés alól, így próbált elkerülni a kitelepítést, a Magyarországra való áttelepítést, a vagyonának az elkobzását, illetve a csehországi deportálást. Ugyanis ezek a propaganda plakátok sem titkolták, hogy aki szlováknak jelentkezik, ugye az nyilván visszakapja már csehszlovák állampolgárságát, tehát nem fenyegeti őt sem a kitelepítés, sem a vagyon elkobzás, sem a többi magyar ellenes intézkedés. Aki viszont kitart a magyar nemzetisége mellett, az továbbra is a magyarokat érő retorzióknak lesz kitéve. Ezzel magyarázható tehát a 350 ezer főnek a jelentkezése.
1: Mit mutatnak a számok területileg? Hol volt erősebb, illetve hol volt gyengébb az akció visszhangja? Látszanak-e különbségek a városok, a szórványok, a vegyes lakosságú települések és mondjuk az ártabb magyar tömbök között?
2: Igen, hát általánosságban talán azt lehetne elmondani, hogy hajlamosabb volt reszlovakizálni, hát egyrészt a városi lakosság, amely eleve ugye sokszor kettős identitású, vagy akár kétnyelvű, vagy háromnyelvű, de ugyanez volt jellemző a vegyes etnikai összetételű falvakra, a gyelvhatármenti településekre, vagy a nyelvszigeti jellegű településekre, de nagyon sokszor egy-egy régión belül is nagyon eltérő volt az egyes települések közötti eltérés, tehát előfordultak olyan esetek, hogy egy-egy régióban azonos magyar összetételű települések közül az egyikben gyakorlatilag teljes egészében reszlovakizáltak, a másikban pedig nem. Erre mindjárt rátérek, hogy ennek mi lehet az oka, de még annyit elmondanék, hogy ahol leginkább elutasították, illetve legkevésbé voltak hajlamosak reszlovakizálni, az egyrészt a Csallóköz volt, hát nyilván azért, mert ugye ez volt a leghomogénebb, legkompaktabb magyar etnikai tömb, illetve érdekes módon Gömörnek a délnyugati része, Feled, az akkori feledi járás, illetve Feled környéke, ahol szintén nagyon alacsony volt a jelentkezők száma, a helyi magyar lakosság 10-15%-a. De mint mondtam, voltak olyan szintiszta magyar légiók, ahol gyakorlatilag a 100%-a reszlovakizált a magyar lakosságnak, tehát például ilyen volt a Párkány és környéke, az Ipolymente, vagy Gömörnek a Rozsnyó környéke, illetve a Kelet-Szlovákiában pedig a Modrogköz és Királyhelmec. Na most, hogy mik ezeknek az eltérő eredményeknek az okai? Egyrészt nyilván az is befolyásolta, hogy milyen volt a magyar lakosságnak a nemzettudata, mennyire erőltették a helyi szervek a reszlovakizációt, vagy mennyire bízták rá valóban a helyi lakosságra azt, hogy önkéntes alapon jelentkezzen. Mert tudomásunk van például arról, hogy voltak olyan települések, ahol megfenyegették a magyarokat, hogy aki nem lesz szlovakizál, azt 30 kilós csomaggal áttelepítik Magyarországra, vagy pedig olyan rémhírek is elterjedtek, hogy Szibériába telepítik a nem lesz szlovakizálókat, vagy megvonják tőlük a lisztjegyet és a különböző élelmiszerjegyeket. Tehát azt lehet mondani, hogy a fenyegetések különböző formájával éltek, vagy pedig olyan esetek is voltak, hogy a településnek a plébánosát például 3 napra elzárták, őrizetbe vették, a faluban elhíresztelték, hogy a plébános már reszlovakizált, hát akkor ennek nyomán pedig a falu lakosai is nagy számmal reszlovakizáltak. Úgyhogy különböző okai lehetnek annak, hogy miért vannak rendkívül eltérő eredménye az egyes településeken a reszlovakizációnak.
1: De akkor itt nem valami fajta valódi identitásváltásról beszélhetünk, hanem inkább egy fajta kényszerhelyzetből fakadó túlélési stratégiáról. Nem?
2: Természetesen túlélési stratégiáról, és azt lehet mondani, hogy paradox módon ez végül is visszaütött a reszlovakizáció szervezői számára, mert a reszlovakizáció egyik a célja az lett volna, hogy ezzel is hozzájáruljanak.

0: egyes személyek jelentkezhettek, hanem egész családok. Tehát a családfőnek mindig az egész család nevében kellett beadni a kérvényt, az úgynevezett bizonylatot, oszvecsénye szlovákul. Ez lényegében egy 18 pontból álló kérdőív volt, amelyben a család vagyoni állapotára rákérdeztek, a vallására, de különböző magánéleti kérdésekre is, tehát például arra, hogy milyen a család érintkezési nyelve, milyen nyelven beszéltek a kérvényezőknek az elődei, ősei, mi a családneve, elmagyarosította a családnév vagy nem, milyen iskolába jártak a jelentkezők, magyar iskolába vagy szlovák iskolába, tagja volt-e valamilyen magyar politikai pártnak, vagy akár társadalmi kulturális egyesületnek, netán a népbíróság elítélte el, vagy nem ítélte el, és ennek a számos tényezőnek a megválaszolása, illetve elbírálása után döntöttek aztán így vagy úgy a hatóságok. Még arra kitérnék, hogy említettem, hogy ugye eredendően 2 hét volt megállapítva a reszlovakizációs kérelmek leadására, de miután a későbbiekben is folyamatosan érkeztek továbbra is a jelentkezőknek a kérvényei, állandóan meghosszabbították a reszlovakizáció időpontját, és végül 1946. július 1-e helyett végül majd csak 1949 nyarán zárják le végérvényesen a reszlovakizációt. Úgyhogy összességében körülbelül 450 ezer volt a jelentkezőknek a száma. A jelentkezések elbírálása 47 tavaszán kezdődött, és 47 őszén kezdték meg majd a végzéseknek az átadását, amelyben hát tanúsították, hogy XY, tehát ez meg az a család végül is, a reszlovakizáció eredményeképpen szlovák nemzetiségű. Ezeket a végzéseket ünnepélyes keretek között adták át az egyes településeken, olyan módon, hogy összehívták a reszlovakizáltakat, akik akár több száz főt is kitehettek a település kultúrházában, vagy a főterén, és aztán helyi szlovák politikusok, nemzeti bizottság tagjainak a részvételével, vagy akár Pozsonyból érkező szlovák politikusok részvételével, a Szlovák Liga küldötteinek, a reszlovakizációs bizottság képviselőinek a jelenlétében végül is ünnepélyes keretek között adták át az érintetteknek, akiknek egy szlovák nyelvű hűségfogadalmat is le kellett tenniük arról, hogy tehát visszatérve a szlovák nemzet kebelébe, amelyből úgymond származnak, végül is hűségesek lesznek a szlovák nemzethez és a csehszlovák köztársasághoz.
1: Mi történt később a reszlovakizáltakkal, amikor enyhült már a nyomás és újra lehetőség nyílt rá, akkor milyen mértékben tértek vissza a magyar nemzetiségükhöz?
0: Most nyilván a reszlovakizáció szervezőinek tehát eredendő szándék az volt, hogy a reszlovakizáltakat tartósan szlovákká változtatják, tehát nyelvtan folyamokat is szerveztek a gyakran szlovákul nem is tudó reszlovakizáltak számára. Vagy amikor 1948-ban végül rendezték a magyar lakosság helyzetét, igaz, hogy meglehetősen felemásan, de azért mégis pozitív fordulat történt, akkor kezdetben foggal körömmel meg akarták akadályozni, hogy a reszlovakizáltak visszatérjenek a magyarság soraiba, tehát a magyar közektől mindenképpen távol akarták tartani őket. Ami azt jelenti, hogy amikor 48 decemberében megindult az új szó, tiltották a számukra, hogy magyar sajtótermékeket olvassanak. Amikor 49 márciusában megalakult a csemadok, közel egy éven keresztül tiltották, hogy a reszlovakizáltak a csemadok tagjai lehessenek. Vagy amikor 48-49 folyamán elindult a magyar nyelvű oktatás, ugyancsak tiltották azt is, hogy a reszlovakizáltak a gyermekeiket magyar nyelvű osztályokba vagy iskolákba járassák. De aztán egy másfél év után végül is maga a szlovák pártvezetés is rájött ennek a helyzetnek az abszurditására, úgyhogy 1950. januárjában végül egy párthatározat mondta ki azt, hogy a csemadoknak bárki tagja lehet, akár a reszlovakizáltak is, tehát tilos, nem szabad tiltani a reszlovakizáltak számára a csemadok tagságot, és a közelgő népszámlálás során 1950. márciusában volt Csehszlovákiában az első népszámlálás a háború után, bárki annak valhatja magát, aminek akarja. Tehát gyakorlatilag akár a reszlovakizáltak is szabadon vallhatták volna már magukat magyarnak. Na most ennek ellenére a népszámlálás során rendkívül alacsony volt a magukat magyarnak vallók száma. Ugye az 1930-as, tehát a két háború közötti utolsó népszámlálás során közel 600 ezer volt a magukat magyarnak vallók száma Szlovákiában. 1950-ben viszont csak 354 ezeren vallják magukat magyarnak. Hát ennek az oka egyrészt az, hogy közel 100 ezer magyart ugye áttelepítettek Magyarországra, de a másik nyomos oka ennek az, hogy a reszlovakizáltak egy jelentős része még félt magát magyarnak vallani. Ugye a különböző szakemberek, demográfusok források azt mondják, hogy körülbelül 150 ezer volt azoknak a reszlovakizáltaknak a száma, akik félelemből még ekkor szlováknak vallják magukat. De aztán a későbbiekben, ahogy enyhült a nyomás, illetve már a 60-as évek szabad a politikai légköre beköszönt, akkor ismét

0: megnő a magukat magyarnak vallók száma, és hát a reszlovakizáltak gyakorlatilag csak nem kivétel nélkül, mind statisztikailag is visszatérnek a magyar nemzetiségükhöz. Úgyhogy az 1961-es és a 70-es népszámlálás is immár ismét csak több mint 500 000 magyart mutatott ki Szlovákiában.
1: Mi történt azokkal, akik nem reszlovakizáltak? Milyen retorziók érték őket?
0: Hát akik nem reszlovakizáltak, azokat továbbra is, tehát ugye ugyanúgy sújtották a magyarokkal szemben intézkedések, mint ahogy korábban ugye, amik érvényben voltak velük szemben, és hát ők aztán nyilván hát nagyobb eséllyel kerültek föl az áttelepítendőknek a listájára, mint azok, akik reszlovakizáltak. Bár amint elmondtam, tehát ez nem volt egyértelmű, eldöntött ez a kérdés, tehát nagyon gyakran megtörtént az, hogy hiába reszlovakizált valaki, de ha nagyon át akarták őt telepíteni, akkor a reszlovakizálása ellenére áttelepítették őt Magyarországra. És aztán, mint ahogy azt is elmondtam, hogy végül 1948 nyarán következett be valamiféle változás a magyar lakosság helyzetében, tehát végül azok is, akik nem reszlovakizáltak, visszakaphatták a csehszlovák állampolgárságukat, megalakult ugye a Csemadok, a Magyar Kulturális Szervezet, a magyar nyelvű oktatás újraindult, tehát beindult valamiféle magyar kisebbségi kulturális élet, bár azok a viszonyok soha nem tértek vissza, amik a két háború közötti viszonyokra emlékeztetnének, tehát a pártállami nemzetiségi politika nyilván összesen lehet hasonlítani a két világháború közötti Csehszlovákia, ugyan joggal bírálható, de azért mégiscsak meglehetősen liberális nemzetiségi politikájával.
1: Kitérőként az árókérdésem előtt, hogy esetlegesen azok között, akik reszlovakizáltak, és azok között, akik nem reszlovakizáltak, voltak valamilyen súrlódások?
0: Igen, ezt tudjuk, hogy nagyon nagy ellentétek voltak közöttük, tehát akik nem reszlovakizáltak, és emiatt ugye különböző sérelmet szenvedtek, hogy kitelepítették őket, vagy elkobozták a vagyonukat, nyilván úgy érezték, hogy a reszlovakizáltak elárulták a magyarságukat. De ez nagyon nehéz kérdés. Tehát nyilván meg lehet érteni azokat is, akik reszlovakizáltak, akik lényegében csak a családjukat és saját magukat ugye próbálták menteni a reszlovakizáció által. De hát az tény, hogy rendkívül nagy törést okozott ez a magyar társadalmon belül, és hát nagy ellentéteket okozott a két fél között.
1: A kommunizmus bukása óta már több mint 3 évtized telt el. Mennyire sikerült magyar és szlovák oldalon kibeszélni a második világháború utáni jogfosztásokat, illetve mi kellene ahhoz, hogy ez a közös múlt valóban feldolgozható és megnyugtatóan lezárható legyen?
0: Igen, hát furcsa mód, ugye ez egy meglehetősen rövid időszak, egy 3 éves időszakról beszélünk körülbelül, de azt lehet mondani, hogy a csehszlovákiai magyarság, a felvidéki magyarság történetének talán az egyik leginkább feldolgozott időszaka. Bár ugye a 89-es rendszerváltási tabu témának számított, nem nagyon lehetett ezzel a kérdéssel foglalkozni, de a 90-es években, főleg Vadkerti Katalin munkássága révén gyakorlatilag a legfeldolgozottabb témává vált, de Vadkerti Katalin mellett számos más magyar vagy szlovák történész is foglalkozott a kérdéssel. Úgyhogy egy viszonylag aránylag jól feldolgozott időszakáról és témaköreiről van szó a felvidéki magyarság történetének, ami persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne még tovább is foglalkozni vele, és nem is a, hogy mondjam, tehát nem is a tények azok, amelyek terén még új ismeretekre deríthetünk fényt, hanem az értékelése talán a háború utáni történéseknek. Tehát a magyar és a szlovák történészeknek, illetve a társadalomnak is valamiféle közös nevezőre kellene jutni a háború utáni történtekkel kapcsolatban. Ehhez persze az is kellene, hogy ne legyen műtetőjogi kategória, ugye többek között a Berencs dekrétumoknak a bírálata és a úgynevezett megkérdőjelezése, hanem szabadon lehessen nyílt vitát folytatni a háború után történtekről.
1: Popé Árpádnak köszönöm szépen, hogy itt volt, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Napra pontosan 80 évvel ezelőtt 1946. június 17-én hirdették meg Csehszlovákiában a reszlovakizációs programot. Erről beszélgettem Popé Árpád történésszel, a Komáromi Selye Egyetem docensével, egyben a Fórum Intézet munkatársával. Ismét kórus muzsikával kelnek meg Ipolyság közösségi terei. Negyedik alkalommal rendezik meg a Szent Iváni Kórusé éneklő udvarok elnevezésű rendezvényt június 20-án, szombaton este 8 órától. A folytatásban arról lesz szó, hogyan született és hogyan formálódik ez a különleges hangulatú esemény, kik lépnek fel idén és mitől más egy kórus koncert, hanem hagyományos koncertteremben, hanem udvarokban, közösségi terekben szólal meg. A vonalban Tóth Anikó főszervező. Köszöntelek, kedves Anikó, szervusz!
2: Köszöntelek, Laci, én is, és üdvözlöm a Pátria Rádió hallgatóit.
1: Imár tehát negyedik alkalommal rendezitek meg Ipolyságon a Szent Iváni Kórusé Éneklő Udvarok programot. Hogyan indult ez a kezdeményezés, és mi az, ami miatt évről évre újra megrendezitek?
2: Amikor 2023-ban elindítottuk ezt a rendezvényt, akkor még nem gondoltuk azt, hogy sorozat lesz belőle. Igazából szerettünk volna egy új zenei rendezvényt a város kulturális életében. Kicsit az énekari, hát rendes életet is feltesdíteni, és hát olyan kihívás volt ez számunkra, ami aztán nagyon gyümölcsözőnek bizonyult, mert az első rendezvénynek a sikere arra lelkesített bennünket, hogy ne álljunk meg, és folytassuk ezt a hagyományt.
1: Ja, a rendezvény különlegessége, hogy nem hagyományos koncertterembe viszi a kórusmuzsikát, hanem udvarokba, közösségi terekbe. Mit ad hozzá a zenéhez ez a vándorló, szabadtéri forma?
2: Ez egy teljesen más hangulatú, más atmoszférájú rendezvény, mint hogyha mondjuk egy templomban vagy egy kultúrháznak a színpadán lépnénk fel. Kicsit kötetlenebb és lazább, az is nagyon különleges, hogy a szabad ég alatt vagyunk, éjszakai, mindenféle zajok hozzájárulnak ennek a koncertnek a létrejöttéhez, és ahogy az egyik helyszínről a másikra vándorolunk, kórusok és közönség, közben van lehetőség arra is, hogy beszélgessünk, megvitassuk az éppen hallottakat, beszélgessünk zenéről egyáltalán, és hát hogy ez is tulajdonképpen egy közösségteremtés közönséggel és kórusokkal is.
1: Idén a galántai Kodály Zoltán dalos kör, a hazai ipolysági muzika Aurea vegyeskar és a budapesti Tarka kórus lép majd fel. Hogyan állt össze az idei program? Miért épp ezekre az együttesekre esett a választás?
2: Ennek a rendezvénynek az is egy célja egyébként, hogy ne egy hagyományos kórus találkozó legyen, amikor mindenki felvonul a színpadra, elénekli a magáét, levonul kész vége az eseménynek, hanem előtte, koncert előtt van egy néhány órás hangműhely, amikor a három kórus összehangolódik tulajdonképpen. Tehát egy ilyen workshopon énekelünk együtt, megtanulunk új kórusműveket is, és hát figyeljük egymás tevékenységét. Tehát ez a bemutatkozásnak meg a barátság kezdetének egy nagyon jó lehetősége. Ezt a hangműhelyt az idén Józsa Mónika vezeti majd, a Galántai Kodály Zoltán dalos körnek a karnagya. És hát ez mindig nagyon izgalmas egyébként, hogy hogyan áll össze, vagy hogyan tudjuk elsajátítani azt a két-három művet, amit a koncert végén közösen elő is adunk. Úgyhogy nagy izgalommal várjuk. És hát, hogy hogyan áll össze, általában hívunk szlovákiai magyar kórust és magyarországi kórust, és törekszünk arra is, hogy változatos legyen a repertoár, tehát például most a Tarka kórust azért hívtuk meg, mert ők a világzenét értelmezik újra nagyon sajátos módon kóruszenei felfogásban, és hát hallottuk is őket a Kórusok Éjszakája rendezvényen az elmúlt hétvégén, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz ez a koncert. A Kodály Zoltán daloskört régóta ismerjük, szlovákiai-magyar viszonylatban a legjobb kórusok közé tartozik, és hát szeretnénk a közönségünket minél magasabb nívójú koncertának ajándékozni.
1: Ha jól látom, a közönség este 8-kor a zsinagóga udvarából indul, aztán több helyszínen folytatódik az éneklés. Merre vezet majd ez a közös kórus séta?
2: Egy szép kört fogunk leírni a belvárosban. A zsinagóga az egy ilyen fő központ, tulajdonképpen ott zajlik majd a hangműhely is. Onnan átvonulunk, nagyon közel van a múzeumban, a múzeum udvara már bevált helyszín, ezt mind a három alkalommal használtuk korábban, és nagyon kellemes kis közösségi térvé tudtuk alakítani. Onnan átvonulunk a Városligetbe. Ez egy alternatív helyszín, mert igazából mi a újonnan létesülő Bartók Béla Kulturális Központ udvarán szerettük volna ezt a koncertet megtartani. Az az érdekessége ennek, hogy az egykori poliklinika épületét most új pöntösben gondolják újra a városlakók majd. Ide fog költözni a zeneiskola, illetve itt lesz majd a Muzika Aurea vegyeskarnak a koncertterme, illetve a Sendergő Néptánc Együttesnek a próbaterme is. És hát igazából két évvel ezelőtt, amikor még nem volt építkezés, akkor a Muzika Aurea vegyeskar behangolta, vagy felhangolta ezt a teret. és most szerettük volna ezt folytatni, ezt a hagyományt, hiszen milyen csoda történt, hogy gyakorlatilag már szeptembertől megnyitja kapuit ez az intézmény, nem remélni, hogy részben nekünk is köszönhetően, hiszen a Szent Ivánnak az a csodákról is szól. És aztán onnan vonulunk a Zsinagóga udvarára, ott tartja meg a koncertjét a Tarka kórus, és ott fogunk közösen is énekelni, majd mikor ez véget ért, akkor a Zsinagóga melletti füves udvaron meggyújtjuk a Szent Iván tüzet, és ott folytatjuk még az éneklést közönséggel, illetve hát a kórusokkal együtt, és ez általában el szokott húzódni éjfél utánig. És megtörtént már az is, hogy valaki átugrotta a tüzet, na, nem a mágia szerűt, hanem amikor már egy kicsit leluhadtak a lángok.
1: Kiket vártok erre az estre? Inkább a kórus muzsika kedvelőit, vagy akár azokat is, akik csak egy úgy különleges nyári városi sétára vagy hangulatra várnak? Egyáltalán mit szeretnétek, hogy a résztvevők hazavigyenek ebből az estéből?
2: Én azt hiszem, hogy ezt a nagyon laza, nagyon vitán hangulatot szeretnénk átadni, illetve meg akarjuk győzni a közönségünket már, aki még nem volt ilyen rendezvényen, hogy a kórus muzsikának is van helye a város kulturális életében, és hogy remek dolgokat lehet, remek érzelmeket, nagyon gazdag rétegzett érzelemvilágot lehet kórus zenével közvetíteni. A visszajelzéseink nagyon jók, az elmúlt évekből visszajáró közönségünk van, illetve szerintem ez terjed ez a hír, és egyre nagyobb közönséget vonz, aminek mi természetesen nagyon örülünk, és hát azt is látjuk, hogy olyan emberek is eljönnek erre a koncertre, akik például a zárt terekben, templomban nem szoktak megjelenni, viszont lehet, hogy ennek az élménynek a hatására aztán fel fogják keresni ezeket a hagyományosabb helyszíneket is, ahol kórus koncert zajlik majd.
1: Ismét kórus muzsikával telnek meg Ipolyság közösségi terei, negyedik alkalommal rendezik meg a Szent Iváni kórusé éneklő udvarok elnevezésű rendezvényt június 20-án, szombaton este 8 órától. Erről beszélgettünk az egyik főszervezővel, Entót Anikó íróval és egyetemi oktatóval. Kedves Anikó, köszönöm szépen a beszélgetést, és jó időt kívánok a hétvégére.
2: Köszönöm, mi meg szeretettel várunk mindenkit, akár az ország távolabbi részéből is, úgyhogy gyönyörű esemény lesz.
1: Kedves hallgatóink, most kórus muzsika szól, az ipolysági Muzika Aurea vegyeskar előadásában szól Liszt Ferenc Ave Maris Stella című gregorián himnusza.

0: Vajon kik, hol és hogyan alapították meg a csemadokot? Erre adta meg a választ Csicsai Alajos a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamérral beszélgetett. Volt kollégánknak mesélte el a Dunatőkési vízimalom történetét is a cséfalvai házaspár. Mindenről a Szalagtárban lesz szó, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatnak meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: És ahol csak barátok és ellenségek vannak, ott nincsen demokrácia. Ugye ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a nyelv átalakul a kölcsönös megértés teréből a barátok és ellenségek kizárólagos harcának a terepévé, akkor ott tulajdonképpen megszűnik az a szintje a demokráciának, ahol a közös valóság megteremtése lehet a cél.
2: Sík Domonkos filozófus, szociológus, az ELTE számítógépes társadalomtudomány kutatócsoportjának tagja lesz a Szabadszó Műves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogy alakult át tanár időszaka alatt a parlamenti és a sajtóbeli közbeszéd. Rácz Vince vagyok. Várom önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
3: A Keleten a helyzet című műsor heti vendége Battyányi Veronika, a Bodrogszentmáriai Gyöngyvirág éneklő csoport vezetője.
4: Ő azt mondta, hogy ha tudjátok mit, én mondok valamit. Énekeljük ki az ABC-t. És bizony úgy kellett énekelni, hogy először A betűse, utána B betűse, és végig énekeltük, de mikor az X-hez értünk, onnan nem tudott senki kezdeni éneket.
3: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom önöket itt, a Pátria Rádióban.
5: A 2014-ben hivatalosan bejegyzett Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás idén 11. alkalommal hívta Komáromba ünneplésre, emlékezésre és az általa alapított díj átadására az érdeklődőket. A díj idei kitüntetettjei gömöri és nógrádi személyiségek, ezúttal Szvorák Zsuzsa pedagógussal, rendezővel és közéleti személyiséggel beszélgetek. Nyitrai Nóra vagyok, a Nógrádban a helyzet háziasszonya. Várom önöket szombaton 13 órától, itt a Pátria Rádióban.
6: És szokom mondani, a diák jönnek, és jönnek, otthon jobban, mert meg a... Ez senkit nem érdekel. A zene az egy olyan dolog, hogy fölmész a színpadra, és ott minden elválik. Ott nem kell elmondanod, hogy most milyen akkordokat szokod, milyen technikai elemeket fogsz játszani, meg a dalt mondjuk bekonferálod, oké, de... Ott elválik mindent, nem lehet csomákolni.
2: A Nyugaton a helyzet következő adásában Emmer Péter komáromi harmónia díjas gitárművésszel beszélgetek, nem csak a karrierje érdekes állomásairól, hanem a zeneiparról, valamint a zene múltjáról, jelenéről és jövőjéről is. Az is kiderül, mi a kapcsolat közte, valamint a Mr. Big és a Totó zenekarok között. Fica János vagyok, várom önöket szombat délután 2 órakor, a híreket követően itt, a Pátria Rádióban.
7: Ne féljetek az emberektől, azoktól, akik a testet megölik. Attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja, mondja Jézus az evangéliumban. Félelmeinkről szól szentbeszédében Maholányi József galántai esperes plébános.
8: Soha nem volt ennyi biztonsági rendszerünk, ennyi biztosításunk, és talán soha nem volt ennyi szorongó ember.
7: A Lélek titkai címmel sugárzott sorozatunk témája a pszichoszomatikus betegségek. Dr. Gőg Edit meglátásai.
9: A házasságokban a párok már nem társak, hanem riválisok, és akkor milyen a kapcsolatunk az Istennel? Majd, hogy nem mindhárom szférában beteg az ember.
7: Ürge Tamás vagyok, várom önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával. Vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után, nálunk a Pátria Rádióban.
10: A Notre Dame-i toronyőr.
11: A készítőknek komoly kompromisszumokat kellett kötniük, például a vízköpők humoros karaktereivel, hogy megkapják a családbarát besorolást.
10: Kerékpártúra Bartók tiszteletére.
12: Iskolába, bárhova biciklivel járok. Ennyi az én edzésem, úgymond, vagy az én biciklis előtörténetem.
10: Samu Géza, a Bartóki nagyságú szobrász.
13: A rövid 20 év alatt, amikor alkotott, szinte Bartóki nagyságukat ért el a szobrászatban.
10: A próza mellett a zene is élete karakterésze Ónodi Eszter.
14: Az én szerepem az kb. 20 éves koromtól indult, mondjuk, és 50 éves koromig ért véget.
10: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico üdvözölte, hogy Antonio Costa hivatala kommunikációt kezdeményezett Oroszországgal. A magyar köztársasági elnök aláírta a miniszterelnök mandátumát korlátozó alkotmánymódosítást. Éjszaka nyugodt idővel számolhatunk, reggel 17 és 21 fok közötti értékek várhatóak. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök szerint szükség van az Oroszországgal fenntartott kommunikációra, ezért üdvözölte Antonio Costának, az Európai Tanács elnökének kezdeményezését. A szlovák miniszterelnök úgy véli, az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása, ezért a párbeszédet kell előtérbe helyezni. Hangsúlyozta, a kapcsolattartás a biztonsági helyzet miatt is fontos, például a drón fenyegetés miatt. Fico kitérte a Zelenszkijjel folytatott tárgyalására is, és elmondta, bár több kérdésben eltér a véleményük, a párbeszéd elengedhetetlen. A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása továbbra is azt szorgalmazza, hogy az önkormányzatokat mentesítsék az adósságfék szankciói alól. A szervezet szerint nem elegendőek a politikai ígéretek, valódi törvénymódosításra van szükség. Hangsúlyozták, a pénzügyminisztérium állásfoglalása csak átmeneti megoldás lehet. A települések már a nyáron megkezdik a jövő évi költségvetés tervezését, ezért világos és stabil szabályokra van szükségük. Az Moszkvi emelte, az önkormányzatok részesedése az államadóságból nagyon alacsony, ezért nem indokolt a szankciók alkalmazása. A pozsonyi városi rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a hőség komoly megterhelést jelent a szervezet számára. Ha valaki rosszul lesz a tűző napon, azonnal árnyékba kell vinni és stabil testhelyzetbe helyezni. Fontos a hűtés, például langyos vízzel, valamint a folyamatos folyadékpótlás. Ha az érintett állapota nem javul, orvosi segítséget kell kérni, súlyos tünetek esetén pedig azonnal mentőt kell hívni. A legveszélyeztetettebbek az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a nagy melegben kerüljük a fizikai megterhelést, viseljünk világos ruhát és maradjunk árnyékban vagy hűvös helyen. A hétvége folyamán több helyen másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, a hőmérséklet elérheti a 35 fokot. Sulyog Tamás magyar köztársasági elnök aláírta a miniszterelnöki mandátumot korlátozó alkotmánymódosítást. Az új szabály szerint a kormányfő legfeljebb 8 évig töltheti be tisztségét. Az államfő hangsúlyozta, az ilyen korlátozás szokatlan a parlamentáris demokráciákban, és szűkíti a parlament döntési jogkörét. A módosítás nem érinti a jelenlegi mandátumot, viszont az 1990 óta eltöltött ciklusokat is beszámítja. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök kijelentette, Izrael addig tartja fenn katonai jelenlétét Libanonban, ameddig azt szükségesnek látja. A miniszterelnök szerint a Hezbollah súlyos árat fizet a támadásaiért. A dél-libanoni harcokban 4 izraeli katona vesztette életét, több tucatnyian pedig megsebesültek. Netanyahu megerősítette, az izraeli hadsereg több célpont ellen hajtott végre csapásokat. A Hezbollah ugyanakkor közölte, védi Libanon területét és Izraelt vádolta a tűzszünet megsértésével.
0: Időjárás.
1: Éjszaka nyugodt, csillagfényes idővel lehet számolni, mérséklődik az éjszakai felfrissülés is, egyre több felé áll meg 20 fok közelében a hőmérséklet csökkenése. Holnap még melegebb időre készülhetünk, reggel 17 és 21 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Besztercebányán a Kincelovská utcáról az R1-es autópályára vezető felhajtón a belváros irányába. Egy személygépkocsi torlaszolja el az utat a helyszínen. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: A digitális világ érdekes. Modern.
3: divat vagy üzleti kényszer a cégeknél a mesterséges intelligencia használata. Az Amazonnál furcsa jelenségeket tapasztalnak. Új dokumentumfilm a magyar 8-bites számítástechnika világáról. Új trend az olcsó, egy laptopon készülő sikerfilm készítése. Mi a titok? Elbutulnak-e az E-generáció tagjai a túlzott képernyőidő miatt? És talán itt van az SMS utódja. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Betyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután élőben, szombaton délelőtt, pontosabban vasárnap délelőtt ismétlésben a Pátrián, és itt van az asztaltársaságban dr. Bódi Zoltán, netnyelvész, az InfoSzótár rovatunk alapítója.
4: Tisztelettel köszöntök mindenkit.
3: A Kolmi vonalunkban Justin Viktor, tudományos újságíró.
5: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: Telefonvonalban a vízivárosi lokálpatrióta Képes Gábor, digitális muzeológus. Szia, Leo!
6: Nagy ölelés mindenkinek, szervusztó!
3: És itt van velünk a stúdióban Kovács Ákos Bese, aki a műsorunknak egyébként videós technikusa, de egyúttal független filmes alkotó is.
7: Hello, és adásnapot minden hallgatónak!
3: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha ellátogatnak a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Az Amazonnál a dolgozók kényszerből használnak mesterséges intelligenciát, mert a vállalat, a munkáltatójuk elvárja, hogy a fejlesztők hetente legalább 80%-uk alkalmazza a belső mesterséges intelligencia eszközt, aminek az a neve, hogy MeshCLOW. Emiatt aztán sokan álfeladatokat találnak ki, vagy olyan munkafolyamatokat automatizálnak, amelyek valójában nem igényelnének mesterséges intelligenciát, csak hogy javítsák a saját MI használati mutatóikat. Ebből nekem az is kiderül, hogy az Amazonnál vezetnek egy ilyen naplót, amiben a MI használati mutatókat naplózzák, följegyzik.
4: Meg az egérmozgást, meg mindent.
3: Ne, az várjál, az a Facebook Meta cégnél van, hát, legalábbis a hír
4: egy
3: alapján.
4: Kutya. Egy kutya. Ugyanolyan nagy kutya, mint egyik.
3: Zoli, te mit szólnál ahhoz, hogyha az egérmozgást sodat követnék a vállalatnál, a cégnél, ahol dolgozol, és aztán szólnának, hogy hát túl keveset mozog az egered, Zoli.
4: Hát ideges lennék, az biztos rám jönne a szorongás. Egyébként ebből a hírből tipikusan az jön nekem le, hogy tehát ez tipikusan több dolog is átjön. Az egyik az, hogy mindenki. Biztos?
3: Minden munkavállaló.
4: Igen,
3: minden fejlesztő.
4: Mindenki így áll hozzá? Hát ez egy kicsit kérdéses számomra. Viszont a lényeg, hogy tipikusan az a helyzet. Van egy új eszköz, egy fejlesztés, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez most éppen a mesterséges intelligencia, de igazából elvileg lehetne más is. Valakik a cégnél tudják, meggyőződésük, vagy valamilyen szempontból hoztak egy olyan döntést, hogy ezt az innovációt be kell vezetni. A legegyszerűbb módja...
3: Mert mindenki ezt csinálja,
4: divatos, vagy marketing érték, vagy divat...
3: Meg vagy hasznos is.
4: Vagy tényleg jó a cégnek, vagy tényleg jó lesz majd a hatékonyság, mert mit tudom, az egész... Tehát valamilyen döntést meghoztak, és innentől kezdve a végrehajtás az annyi, hogy akkor ezt most bevezetjük. Hogy? Hát mechanikusan. A munkaidő, mit tudom én, 20%-ában ezt az eszközt mindenkinek használnia kell. Kész, végeztem. Ez az intézkedés.
3: És aztán kimutatják, hogy mennyit használta a munkavállaló.
4: És akkor kimutatják, hogy igen, keveset, és akkor elkezdik az embereket izélgetni. Közben pedig hát egy ilyesmit be kell valahogy vezetni. Tehát el kell mondani az embereknek, hogy ez miért jó. Ezt hogy kell használni. Rá kell őket nevelni. És ez nem túl egyszerű.
3: Bizony. Kérdezzük már meg Viktort, hogy szerinted ennek az erőltetésnek mi értelme van, illetve ki tud esülni ebből valami értelmes, hogy rákényszerítik az alkalmazottakat?
5: Hát igen, erről szerintem azt lenne érdemes megkérdezni, és most nem ironizálok hangsúlyosan, aki ezeket az intézkedéseket, ezeket a belső policy-ket előírta, meghozta, megalkotta, mert nyilvánvalóan valamiféle adatkészletből dolgozott. Szóval én nem lennék olyan sommás, hogy azonnal ezt félretoljam, vagy eltoljam magamtól, és azt mondjam, hogy butaság. Azért az Amazon egy elég nagy cég, tehát lehetséges, hogy ott valamiféle olyan hatékonyságnövekedést okoznak ezek a dolgok, ezek a használatok, az MI használatok, vagy esetleg olyan jövőbeni MI bevezetéseik lesznek, amihez kell egyfajta mesterséges intelligencia, familiaritás, az ezzel való is ismertség munkának a megszokása, a rutinná válása, tehát rengeteg ok lehet mögötte.
3: Ami meg hogy egyébként... ugye ne felejtsük, hogy fejlesztőkről van szó, tehát programozókról, mi meg egyikünk sem. Tehát a munkánk az nem a programozáshoz kapcsolódik.
5: Hát csúnyát mondjak, ugye az is lehetséges, én erős tendenciákat látok ebbe az irányba, hogy leszoktassák őket a programírásról, a programozásról, mert hogy ez a jövő, tehát a jövőben egyre inkább a supervising, a felügyeleti szerepbe tolódnak el, ugye a junior programozói állások megszűnnek, tehát azok lesznek a nem létező állások. A szeniorok, a tapasztalt programozók pedig majd ellenőrzik, amit a gép csinál, de az sem minden szinten, erre is már lesznek rutinok, amik az alapdolgokat megcsinálják, de hogy ebbe az irányba megy az egész.
3: Én most a hallgató szemszögéből közelítettem, tehát azért mondtam, hogy programozókról van szó, mert nekünk nehezebb beleélni magunkat ebbe a helyzetbe, tehát programozóként nyilvánvalóan sokkal többet érdemes is használni a mesterséges intelligenciát, mint mondjuk általában cikkíráshoz, vagy más értelmiségi feladatokhoz. Zoli már húzza a száját egyébként, tehát nem biztos, hogy igazam van ebben, de hogy próbáltam azt elmondani, hogy nem biztos, hogy bele tudjuk élni magunkat a programozó helyébe. Tehát ott lehet, hogy mégiscsak indokoltabb a mesterséges intelligencia.
4: Sőt, én olyannyira nem tudjuk beleélni magunkat a programozó helyzetébe, hogy szerintem a laikus embert, magamból indulok ki, úgy gondolná, hogy ha valaki ért a mesterséges intelligenciához, az biztos, hogy a programozók közül kerül ki, tehát azok nyilvánvalóan nagyon jók kell, hogy ismerjék ezt a rendszert. Ez az állításom lehet, hogy nem igaz, de én laikusként így gondolnám, és innentől kezdve még furcsább ez a hír, amelynek az az üzenete, hogy ez a bizonyos nagy cég, ez gyakorlatilag erőszakkal kényszeríti az embereket arra, hogy alkalmazzák az MI eszközöket, és az emberek pedig, hát a munkavállalók pedig mindenféle furmányos módon próbálják megkerülni az adminisztratív intézkedést, és akkor a munkaidők, itt a 20%-ában kitalálnak valamilyen elmebeteg feladatot az MI-nek, mert programozó tehát ért hozzá, és azt ő kiengedi, hadd csinálja, a rendszerben megjelenik, hogy a megfelelő kvótát elért, és közben meg nyugodtan végzi a dolgát. De ez maga az abszurd. Hát én ezt nem tudom elképzelni, hogy a világ egyik legnagyobb cégénél ez így lenne.
5: Egy dolgot tegyünk gyorsan helyre. A programozó nem ért a mesterséges intelligenciához. A mesterséges intelligencia számára...
4: Na mondom, tehát lehet, hogy pont, már itt hibáztam.
5: Pont ugyanolyan eszköz, tehát ő ugyanúgy promptol. Úgymond vibe kódol, ami azt jelenti, hogy megír egy promptot, tehát elmond, vagy begépel egy utasítást, és
4: természetes utána, emberi nyelven is, nem programnyelven.
5: Tehát, hogyha barátjának
6: akkor
5: mondaná,
6: ehhez a bölcsészek értenek a legjobban egyébként.
4: így van.
6: Bármilyen furcsa, de tényleg így van, mert emberi nyelven kell minél árnyaltabban fogalmazni, és utána ellenőrizni.
5: Pontosan.
3: Leo, ha már megszólaltál, akkor hadd kérdezelek meg, hogy ez az álfeladatoknak a kitalálása, ez megindít a te bölcsész agyadat, hogy te mit csinálnál például, milyen álfeladatot találnak?
6: Tudtak belőle írni, de én az eddigi munkahelyeimről általában akkor mondtam föl, amikor egy olyan vezető került képbe, aki elkezdett kényszeríteni, fenyegetni, utasításba adni. Tehát azt gondolom, hogy még ha az is az ok, hogy gyakoroltassák a programozókat, vagy rávezessék egy új eljárásra, ezt akkor sem szabadna így kommunikálni, hogy ez egy kényszer. Tehát itt valami, hogyha ez igaz, amit én sejtek, akkor ez egy nagyon nagy tévút ilyen módon.
5: De ezt már Marx és Engels is sejtette. Csak így, hogy egy ilyen tippet adja.
3: Bár nekik még sok fogalmuk nem volt a mesterséges
5: intelligencia. Ez a kapitalizmus, ezzel azt akarom mondani, tehát hogy gyakorlatilag ott működik ez így, hogy nem megkérdeznek, hanem fiam, ez a meló, meg kell csinálni.
3: Szóval szerintetek mekkora arányban van ebben jelen a divat, vagy az üzleti kényszer? Meg lehet ezt, be lehet előni? Illetve mit szóltok, ha az egér mozgat? követéséhez?
6: Én fejlesztenék egy robotot, ami mozgatja helyettem az egeret.
3: Ja, ezt tényleg tegyük hozzá, hogy Képes Gábor egyébként mostanában fejleszt otthon bölcsészként vibe kódolással.
6: Igen, igen, hát erről volt egy szó a műsorban, hogy több mint 30 programot csináltam vele. Az AI használata az egy nagyon jó dolog, csak nem így kellene kommunikálni a dolgozók felé.
3: Uh-huh. Viktor, egérmozgáskövetés, mit gondolsz?
5: Hát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régi dolog. Tehát, hogy ezeket régen úgy hívták botok, vagy hát ma is úgy hívják, szóval ezek ilyen kisebb programok, automata, a robotból van ez is egyébként, ez a bot rövidítés, amik egereket mozgattak. Talán a születés ennek az egésznek az oda tehető, amikor ezért különböző hirdetési rendszerek pénzt fizettek, hogyha kattintottál. És hát ez ilyen 20 év, 25 év.
4: Ja,
5: és akkor ott keletkeztek ezek az első ilyen rutinok, amik mozgatták az egeret. Ott sem voltál, de mozgatták az egeret, aztán persze szimuláltak vele munkát, hogy te dolgozol, távmunkát, ugye a Covid alatt. Ez nagyon
3: Leo, nem akarsz létrehozni egy kis programot az egérmozgatás követésére? Ami valamilyen játékos szituáció.
6: Elképzelhető, hogy egy ilyen példázatos művészi játék lesz, ami kifigurázza ezt az egészet.
3: Na, menjünk tovább.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
3: A digitális nosztalgia is nosztalgia. Az éppen adott kor tinédzserei évtizedek múltán is hőskorszaknak látják azt, amikor először nyúltak például személyi számítógéphez. Akkor is, ha mai szemmel szánalmasan gyengécske gépekről van szó, de a jelentőségük természetesen annál nagyobb. Jelenleg a Vakondok című dokumentumfilm sorozat 6. része készül, amely a magyar 8-bites számítástechnika elképesztő, sokszor ismeretlen történetét mutatja be, mérnököktől klubokig, házi barkácsolóktól látásérült alkotókig. A sorozat egyébként mindig a háttérből kinövő kreatív, technikai vagy szubkulturális témákat dolgozta föl, de mindegyik más világot mutattak be az epizódok. Képes Gábor, digitális múzeológus, te hogyan kapcsolódsz a filmhez? Ötletadóként vagy információkat adsz az alkotóknak?
6: Mind a kettő. Matusik Szilárd barátom a filmnek a rendezője. Most gyűjt a film megvalósítására egy kampány során a vakondok.com/6 oldalon. És valóban ötletadó voltam, ugyanis én már jól ismertem a Vakondok 4 és Vakondok 5 filmeket. Többek között Keleti Artúr barátunk is szerepel benne. Ezek a filmek már az informatikával kapcsolatos szubkultúrákról, meg a játékfejlesztésről, szoftverkalózkodás szóltak.
3: Leo, azért van gondok, hogy föld alatti kultúra?
6: Engedd meg, bocsáss meg, csak ezt a fél mondatot hadd fejezzem be, hogyha jól emlékszem, körülbelül 2 évvel ezelőtt a múzeumok éjszakáján mondtam a Szilárdnak, hogy a szoftverről át kéne térni a hardverre. Tehát mutassuk meg, hogy ebben a 8-bit fejlesztő barkács kultúrában milyen elképesztő hőstörténetek vannak.
3: Uh-huh. Na, beszéljünk erről, és csak azt akartam kérdezni az előbb, hogy a Vakondok cím az a föld alattiságát jelképezi ennek a tematikának? Tehát ilyen underground témakörök jönnek elő, mint a Vakondok is föld alatt?
6: Én azt gondolom, hogy mindenképpen, és a mostani filmben a Vakondok 6-ban is lesz egy ilyen underground vonal, például akik a HCC klubban, Fushiban készítettek számítógépeket, meg klubkeretek között, de egész nagy cégekről is lesz szó, mint a Számítástechnikai Koordinációs Intézet, mert az államszocializmus, a kokomlista, a vasfüggöny miatt még a legnagyobb cégeknek is néha kellett egy kicsit ügyeskedni. Tehát az, hogy alkatrészeket kell csempészni, vagy az, hogy egy cigány primással kell összefogni, aki egy bőröntben behoz, becsempész egy IBM PC számítógépet, és utána annak készítik el a kreatív másolatát, ez a Proper 16 nevű számítógép. Tehát ez a sok-sok ügyesség, ügyeskedés, klónozás, kreatívkodás, ez azért úgy végig lengi a 70-es, 80-as évek magyar számítógépes kultúráját.
3: Vagy például most nekem beugrott a Commodore 16-os számítógép, ami egykori barátunk Dragon György elnevezése szerint a Magyarországon világhírű személyi számítógép.
6: Hát ez zseniális volt a gyútól, ez a Magyarországon világhírű, és a Matusik Szilárd rendező a C16+4 körüli kultúráról is fog benne forgatni, mint iskola számítógépekről. Az én reszortom, az én részem az a magyar fejlesztések fölgöngyölítése volt, és meg kell mondjam őszintén, hogy a teljes telefonregiszteremet átadtam a Szilárdnak, te tisztelt az összes idős vagy idősödő konstruktőr, feltaláló elérhetőségét megadtam neki, és azért visszahallom, hogy már készülgetnek az interjúk, tehát ez egy fantasztikus örökségmentés is, hogy ezeknek az okos embereknek az anekdotáit ő megörökíti az utókornak.
3: A hallgatóink figyelmében hadd ajánljam a mi műsorunkat, pár évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy 2021-ben készítettünk egy ilyet, ami hasonló témakörben készült, tehát a magyar házi számítógépekről, ezek a 8-bites gépek, és például a Primo gép is megjelent a műsorban. Én akkor nagyon lelkesen mondtam például, hogy az egyik legszebb formavilága volt a Primo számítógépnek, amit egyébként egy MGTS kereteiben készítettek annak idején 80-as években. Tehát vissza lehet keresni a YouTube-on, úgyhogy esetleg a filmalkotóinak figyelmébe ajánlhatnád. Leon.
6: Mindenképpen. Már az összekötés megtörtént egyébként, és a Primo alkotójával, egyik alkotójával, Mannó Sándorral is.
3: Így van, és hát van még csomó más számítógép, tehát az emlékezet elhalványult azóta, 80-as évek óta, tehát mi is, amikor összeraktuk ezt a műsort, számomra is egy csomó dolog új volt benne, hogy hányféle magyar számítógép készült 70-es évek végétől 80-as évekig.
5: Mondjad, Viktor. Egy gyors félmondat, csak a Keleti Artúr barátunk neve már elhangzott, hát ugye vele van ez a, mind a ketten nagy rajongói vagyunk, és hát ugye a numero uno, az egyes számú közkedvenc, ha szabad így mondani, a Spektrum, és akkoriban volt, és Artúr a második számúnak a nagy rajongója, a Commodore 64-nek, és csak meg akartam idézni kicsit a szellemét.
3: Igen, ő persze fordított sorrendben mondaná, hogy a Commodore 64 az első.
5: Nem, miért mondod ezt?
3: Nem, dehogy nem.
6: De itt lesz helyette Videoton TV Computer, Homelab, Braillab, Mickey 80, Triton Compi, és még tudnám, egész műsoridő végéig tudnám sorolni, milyen érdekessége.
3: És így rögtön akkor eszembe is jutott a TV Computerről, Videoton TV Computerről, hogy mind a mai napig élő Eleven közösség fejleszti a tévékomputerre a játékokat, úgyhogy ők...
4: Vannak még ebből működő modellek?
3: Képzeld el, még mindig ilyeneken dolgoznak, és a műsorban elképesztő. Egyébként meg is szólaltattuk az egyik figurát, aki ebben benne van, és olyannyira, hogy nagyon lelkesen készít, olyan emberek, akik egyébként a mai modern számítástechnikával dolgoznak, de azért foglalkoznak a tévékomputerrel, mert a 8-bites számítógépnek a korlátai, azok kihívást jelentenek a számukra. És olyan módszereket persze. kell alkalmazniuk, ami igen. tényleg kihívás. Úgyhogy gondolom, hogy ez is megjelenik majd ebben a Vakondok filmben.
6: Természetesen a film második felében és az is egy olyan téma, amiről volt szó röviden a mi adásunkban is, a replikakészítés, a mai szoftverfejlesztés, ez is benne lesz. Tehát most igyekszünk egy picit ezeket a szálakat összekötni a Simonyi Endrétől és a személyi számítógép kezdeteitől egészen a mai követőkig. Úgyhogy azt remélem, hogy aki ebben a szubkultúrában valamilyen szinten mozog, az hozzá fog járulni ennek a filmnek a sikeréhez.
3: Hát akkor, hogyha innen lehet esetleg javasolni a filmkészítőinek, akkor Képes Gábort is mindenképpen szólaltassák meg a filmben.
6: Velem már fölvette a Szilárd
3: a beszélgetés.
6: Viszont egy dolgot még hadd mondjak el büszkeségként, megnéztem ezt a vakondok.com/6 oldalt, és a gyűjtés 86%-on áll. Tehát valami elképesztő, hogy pár nap alatt több millió forintot összedobtak a rajongók. Tehát ez nagyon látszik, hogy tényleg, amit mondtál is, ez a bizonyos személyes nosztalgia, ez egy nagyon erős kapocs a felhasználókban és a potenciális nézőkben.
3: Mert hogy tehát közösségi finanszírozással készül a film, úgyhogy akkor abban tudnál segíteni le, hogy hogyan lehet megtalálni, nyilván rá kell keresni Vakondok 6, ugye?
6: vakondok.com/6, és az utána átirányít egy közönségi finanszírozási felületre, és a Matusik Szilárd rendező mindenféle csomagokat ajánl föl, amelynek révén részt lehet majd venni különleges beszélgetéseken, vetítéseken, vagy akár föl lehet kerülni a stáblistára is.
3: Bennünket az érdekelne, hogyha elkészült a film és bemutatják, akkor a Szilárdot hívjuk meg a műsorba. Segítesz majd, gondolom, benne, Leo.
6: Boldog örömmel!
3: Köszönjük szépen akkor a beszámolót erről a készülő filmről. Reméljük, hogy egy-két év múlva el is készül, és akkor itt mi beszélhetünk a műsorban róla. Képes Gábor digitális múzeológust hallhattuk az előbbi percekben, és akkor most el is köszönünk tőled. Jó hétvégét kívánunk, Leo!
6: Köszönöm a lehetőséget, szervusztok!
2: A digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Maradunk a továbbiakban és a film világánál, ugyanis néha egy laptop egy jó ötlet, és a YouTube elég lehet ahhoz, hogy egy 20 éves filmes alkotó eljusson a filmvilág csúcsára. Ezt olvastam ki abból az összefoglaló videós anyagból, amit az egyik legnagyobb portálon, magyar portálon elmondtak. Két olyan filmes projektről, amiről most fogunk beszélgetni, egyébként kollégánkkal, Kovács Ákos Besével, aki egyébként most is ott ül a videós pultnál, és kapcsolgat bennünket. Ezt gondolom, hogy neked is egy érdekes helyzet lesz, Ákos, hogy beszélgetünk, és közben kapcsolgatunk.
8: És közben még kapcsolgatnom is kell a videókat, szóval nem tudom, hogy hova figyeljek, hogy éppen a képemet nézzem, vagy arra figyeljek, hogy értelmes dolgok jöjjenek ki a számból.
3: Drukkolunk neked, és a hallgatóknak mondjuk, hogy lesz majd olyan változat is ebből a műsorból, amit meg lehet így ilyen módon nézni. A múlt heti műsorhoz hadd térek egy kicsit vissza, amikor a Hell Grind című filmről beszélgettünk Arthurral, amit a Cannes Film Fesztiválon is bemutattak. Ez egy olyan film, ami 500 ezer dollárból készült összesen, 95 perces film, és az összes nittet mesterséges intelligenciával készítették ebben a filmben, tehát Hell Grind, ez a címe, és hát ott nem tudom, hogy milyen idős alkotó volt a készítő, de inkább a demonstráció volt a cél az egésznek, hogy felmutassák a filmes világnak, filmes szakmának, hogy mi mindenre jó a mesterséges intelligencia. Én azért, hogy vissza, vagy megnézve ennek a filmnek az előzetesét, azért látszott rajta, tehát ugyanaz a hatás volt, mint a videójátékoknál, hogy videójátékosok hihetetlenül boldogan lelkesednek, hogy mennyire élethűek a karakterek. Azért szerintem, hogyha őszinték vagyunk, látjuk a videójátékokban, hogy azért pixeles, meg kicsit a műanyag hatású. Úgyhogy

0: pedig ugye ő a Backroom filmet készítette, az egyik az film, egyik amiről ebből, most igen. beszélünk.
1: Ez is egy horrorfilm.
0: Horrorfilm, igen. Ő 16 évesen kezdte el ezen a projekten dolgozni, és még mielőtt az A24 stúdió fel nem vette így magát a film ötletét, hogy elkészítse nekik, ő komolyan saját maga egyetlen egy kompjúterrel egész sorozatot készített belőle, és ez az új film is beleillik ebbe az univerzumba, amit ő már eleve kitalált.
1: Itt az egész alaptörténet valami olyasmi, hogyha jól olvastam erről, hogy egy-két kép létezett erről a Backrooms történetből, és ezt a képi világot gondolta tovább a fiatalember. És csinálta meg mesterséges intelligenciával?
0: Nem. Épp ez a lényeg. Látom a mesterséges intelligenciában a lehetőséget, viszont érdekes módon, mivel nem pénzorientált oldalról jöttek ezek a rendezők, mindkettő a Ken Parker, nem, mindjárt meg lesznek a rendezők.
1: Az egyik.
0: Az egyik. Hogy Ken Parsons és mindketten elítélték. Ők nem filmes tudományként kezelik ezeket a dolgokat, hanem filmművészetként, ami szerintem az én generációmban jön vissza, hogy újra művészetként kezeljük a filmeket.
1: Mit ítéltek el? A mesterséges intelligenciát? Vagy mit?
0: A generatív mesterséges intelligencia használatát. Mert
1: tehát akkor ők teljesen analóg eszközökkel építették?
0: Nem. A mesterséges intelligencia nagyon jókat tett a filmes iparnak, hogy a green screenezés, rotoszkópia, nagyon sok hasznos dolga van, de hagyj idézem mondjuk tükörfordításban Ken Parsons, ő az egyik interjújában pont a Backrooms-szal kapcsolatban azt fogalmazta meg, hogy ő sose használna generatív mesterséges intelligenciát a filmjében, és amikor más filmjében látja azt, hogy ilyet használnak, az őt így kirántja a filmekből. Uh-huh. Mert hogyha a filmet akarsz készíteni, akkor egy történetet akarsz elmesélni. És hogyha egy olyan fontos szempontjában, mint például a képi világ, hajlandó vagy outsource-olni,
2: kihelyezni
0: egy mesterséges intelligenciára a munkát, akkor látszik, hogy számodra nem is olyan fontos, hogy te készítsd el azt a filmet. És én miért szeretném egy olyan rendezőnek a filmjét megnézni, akinek csak egy ötlete volt, de semmi szándéka, hogy azt ő maga valósítsa meg. És ezeket találtam olyan szépnek most ebben a két filmben, hogy mindkettő leverte a legújabb Star Wars filmet most pénzügyileg, annak ellenére, hogy az egyik film a Star Warsnak a 0,5%-ának a pénzügyi helyzetéből hozta ki ezt a dolgot, a másik pedig a 10%-ából. Szóval látszik azon, hogy az önmegvalósítás és az, hogy egy jó ötlettel kiálljál, és saját magad mutasd be a filmet, szerintem sokkal többet számít azon, mint hogy mennyire tudod megvalósítani.
2: Hadd legyen már egy kérdésem. Ezek a fiatal filmesek, ezek tanulták a filmkészítést? Értenek hozzá?
0: Tanulni a filmkészítést tradicionálisan nem tanulták. Nem jártak filmes iskolába, nem jártak ebben kapcsolatban egyetemre. Tapasztalni viszont nagyon hosszú ideig megtapasztalták a filmkészítést. Szóval...
2: Mármint hogy? Tehát sok filmet láttak?
0: Nem.
2: Ott ültek a profi filmrendezők mellett, bekéreckedtek a stábba, vagy hogy? Tehát hogy lehet tapasztalni különben?
0: Ők főként a YouTube-ról jöttek, youtuberek ezek az emberek, és még mielőtt nagy filmeket kezdtek el készíteni, ők YouTube videókat rendeztek, készítettek, találtak.
2: És azt megtanulták valahogy, hogy azt hogy kell jól csinálni? Vagy pedig ez is csak a
1: tapasztalták?
0: Mármint nem megtanulták, mivel a YouTube-on rögtöni visszaigazolást kapsz arról, hogy mennyire jó és mire vevők a nézők, ezért, hogyha valamit elrontasz, akkor látod a számokból a YouTube videód alatt, hogy nem nézik az emberek.
3: Okay, ezt hívják tanulásnak, autodidakta, autogén tanulás.
2: Igen, de egy nagy játékfilmet megcsinálni, ez nem olyan, mint egy 3 perces YouTube videót, és akkor kapok, mit tudom én, 10 000 lájkot fél óra alatt, akkor azt mondom, hogy ez most jól sikerült. Tehát ez egy szakma, tehát ez nagyon nehéz megcsinálni szakmailag egy másfél vagy 2 órás.
1: Jó, de Zoli, az a szakma is felépült egyszer valahogy. Igaz, hogy a filmnek a 100 éve

0: története elég sokkal hosszabb, mint mondjuk egy
1: ilyen... Meg az a számtalan rendező, fiatal... aki csak simán tehetséges volt, és nem tanult sehol sohasem.
0: Igen, tehát ők építették fel a 100 évvel ezelőtti múltban a filmkészítésnek a szakmai fortéjait. Nyilván csomót hibáztak, meg jó dolgokat is kitaláltak, de így fölépült egy ilyen módszertan. Igen. Mint hogy minden másban is így történik egyébként a tudás fölépítése.
2: És én megrendíthetetlenül hiszek abban, hogyha 100 éves ez a filmezés, vagy ez a terület, akkor ezt a 100 évet egy valamire való rendezőnek meg kell tanulnia. Tudnia kell fejből, hogy a 100 évben mi hogy volt.
0: Főleg, hogyha filmtörténészről
1: beszélünk. De ez azt jelenteni, hogy a legrégebbi filmek nagyon rosszak voltak, és aztán egyre jobbak lettek, ahogy telt múlt az idő.
3: Én szerintem
2: nem
3: állítottam,
2: és gondoltam ilyesmire.
3: Egy festményt úgy megfesteni, hogy tudnám, hogy ki volt René. Én látom a szépséget egy festményben, annak ellenére is, hogy nem tanultam a festés történetét a barlangrajzoktól kezdve.
0: Jó, azért ennek ellenére, hogy a két fiatalember, akit Ákos említett, ők nem jártak filmes iskolába, azért az nem mondható, hogy ők teljesen nulláról indultak ennek, tehát egyrészt a gyakorlatát említette
3: Ákos. Sok 10 éves gyakorlat volt YouTube videókban, és itt most nem az ilyen 10 másodperces TikTok táncokra gondolok, hanem rendesen történetre épülő kisfilmeket készítettek lényegében.
0: Egyrészt ez, másrészt meg azért figyelték, gondolom, tehát azért ők nem függetlenek voltak a filmvilágától,
3: nem,
0: tehát
3: egyáltalán
0: szerintem
3: nem.
0: Ők ebbe beleásták magukat. Valamilyen szinten.
3: Hát, hogyha egyedül lettek volna, akkor nem is tudták volna elkészíteni a filmet, ki kellett nekik is olyan kapcsolatot építeniük, ami alapján...
0: Jó, mindez nekem azért érdekes, mert ezek szerint, hogyha meg akarják haladni az eddigi módszereket, akkor ők fölépítettek a fejükben egy egészen másfajta filmes gondolkodást. És lehet, hogy ez jelenik meg ebben a másik fajta sikerben, hogy ez a bizonyos két film, ha lehet, hogy csak a saját korosztályukban, de óriási sikert ér el. Mit gondolsz erről, Ákos?
3: Én szeretnék minél több kreatív filmet látni, jó filmet, bármilyen közegből is érkeztek azok a rendezők. Szerintem jó irányba haladunk avval, hogy a stúdiók végre olyan újfajta kreatívoknak is adnak lehetőséget, akik... az internetről jöttek, nem pedig filmes iskolákból. Ez szerintem hoz egy olyan friss vért a rendszerbe, ami talán kicsit felbojdítja ezt a, hát kicsit megfásult filmes ipart.
0: Ebből következően akkor te azt gondolod, hogy ez a két film, ami most nagy sikert ért el, ezek az első fecskék, és jön majd a óriási nagy madárraj utánuk, vagy pedig most volt egy ilyen divatos jelenség, és aztán visszatérünk az eredeti fősodorhoz?
3: Szeretném azt hinni, hogy ez így a tavasz első két fecskéje, és még jönnek majd még a madarak.
0: Na, kíváncsiak leszünk erről. Egyébként a másik film az Obsessions.
3: Igen.
0: Az is egy horrorfilm?
3: Az is horrorfilm, de...
0: Ugyanígy egy laptopon készült...
3: Nem. Ezek nem egy laptopon készült filmek voltak, ezek nagy rendes stúdióban elkészített filmek voltak, csak maguk a rendezők jöttek olyan háttérből, ahol egy laptoppal készítettek filmet.
0: Uh-huh. Egyébként csak, hogy visszautaljunk a múltra, tehát ugye említetted a Star Wars filmeket, tehát az első Star Wars film rendezője George Lucas, meg a mese kitalálója is valaha annak idején pont azt akart, hogy megújítsa a filmvilágot. Tehát úgynevezett független filmesként akart berobbanni a
3: Tarantino. És az első Star Wars film az egy nagyon jó, független és megújító film volt.
0: Kevés
3: csak
0: pénzből.
3: Sajnos most már a 30-adikat nézzük.
2: De jó, de az már nem az.
0: Az már nem
2: ez
0: az
2: már egy más vállalkozás.
0: Az már a Disney készíti. Úgyhogy előbb-utóbb lehet, hogy mindig a független filmesekből lesz egy Darth Vader előbb-utóbb.
1: Szintézis film volt az első Star Wars trilógia, és én itt értek egyet Zolival, tehát, hogy filmes lehetsz bár, tehát mint a lecsóban, hogy főzni bárki tud, tehát filmet készíteni bárki tud, de ha kritikusnak mennél, na akkor végezd el a sulin. Ahhoz tudni kell.
4: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
0: Maradunk az Z-generációsoknál. és egy furcsa nevű, talán magyar származású idegkutatót fogok itt idézni, ugyanis Jared Cooney horvát idegkutató azt állítja, hogy a Z generáció az első modern korosztály, amelynek rosszabbak a kognitív és tanulmányi eredményei, mint a szüleiké. Ezt ráadásul több ország teszteredményeit elemezve mondja, és azt is állítja, hogy a fő tényező a túlzott képernyőidő és a digitális tanulási környezet. Erről a múlt heti műsorban is beszéltünk egyébként, akkor Fülöp Hajnalka volt itt a vendégünk, és ő a svédországi változások kapcsán beszélt arról, hogy ők visszakanyarodnak az analóg eszközökhöz, hogy a gyerekek a közoktatásban először tanulják meg az eddigi módon a kézírást, olvasás, számolás, stb. És ne kapjanak néhány évesen, ne legyen a kezükben okostelefon, vagy laptop, vagy ilyesmi. Mi a helyzet itt ezzel a Z-generációval, Justin Viktor, te osztod ezeket a megfigyeléseket, hogy
1: igen,
0: visszafejlődnek?
1: Én azért hátrébb, én ettől mindenképpen hátrébb lépnék, amit most utoljára mondtál, ettől ne legyen a kezükben semmi. Tehát ez a Hanyi témája volt, meg a Hanyinak mindig hallgassa meg azt a beszélgetést, nagyon tanulságos, meg érdekes. Igen, itt másról van szó. Ezzel kapcsolatban egyébként nekem nem ez az álláspontom, azért is lépek ettől hátrém. Szóval itt arról van szó, hogy ilyen komoly tesztek, amiket a magyar médiában is sokszor emlegetnek, mint a PISA, vagy a Teams, vagy a PIRS, tehát nagy komoly nemzetközi mérési adatok mutatnak arra, hogy az E-generációnál ott az első olyan generáció, ahol már erősen kimutathatóan probléma van. Figyelem, hanyatlik a figyelem, hanyatlik a memória, írás-olvasási készség, számolási készség. Ugye így megint így hozta le a mainstream média ezt a hírt gyakorlatilag, hogy ez egy erős probléma, és hát az említett idegtudós Jared Cooney horvát szerint ez digitalizációs probléma, tehát képernyő probléma. Na de van egy nagyon fontos árnyalata ennek, hogy nem csak, képzeljétek, hogy nem csak az Z-generációra jellemző, hanem bárkire, aki 2010 óta tanul. Oké, tehát a Cooney egyébként ezt is mondja, ő ezt egy edtech, ez angol szó, az education és a technology-ból származik, vagy van összerakva, ez egy oktatás technológia azt jelenti, tehát ő oktatás technológiai problémának látja ezt, amit a digitalizációhoz köt. De nem csak az E-generáció, tehát ez nem egy úgymond Gen Z probléma, hanem ez egy olyan probléma, hogy aki digitális oktatási eszközökkel tanul főképp, tehát és nem ír kézzel, nem olvas fizikailag létező könyvekből, hanem mondjuk képernyőről olvas, jegyzettel és géppel, tehát gépelve jegyzettel, bocsánat, így, az kevésbé hatékonyan fogja tudni rögzíteni, amit feldolgoz, kevésbé is dolgozza föl, és ezzel tudok azonosulni ezzel a megközelítéssel, hiszen sokkal nagyobb munka kijegyzetelni valamit a saját két kezeddel. Ott old school, amit mondok, vagy ilyen régi módinak tűnhet, de mégis ez egy átdolgozás, ez már a saját személyiséget szűrőjén való átszűrés, ez egy munka. Ez
0: tehát akkor azt mondod, hogy a mi kicsit idősebb generációnk is hasonló tüneteket tapasztalna magán, hogyha most hosszan, akár több éven keresztül tanul, és digitális eszközök használatával, akkor ugyanilyen figyelemzavarosak leszünk, és nem tudunk fókuszálni, stb.
1: Feltételes mód nélkül. Tehát, hogy ezzel ki van egészítve ez a hír, általában a hallgatókat, a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat mérik. Tehát a PISA-teszten
2: közoktatásban. Tehát a,
1: igen, de hogy, de hogy mellette, mellé tettek olyan méréseket, amik ugye azok nem annyira elterjedtek, nem kapnak akkora reflektorfényt, de látható, hogy a digitalizációnak ilyen értelemben, vagy a digitális eszközök használatának, kizárólagos használatának, ugye precízen fogalmaznak, annak mindenki áldozatul esik ebben a tekintetben.
2: És akkor itt rögtön van egy apró, egy finom cáfolata annak a helyzetnek, annak a ideológiának, én inkább így nevezném, ami az utóbbi években most már nagyon-nagyon elterjedt, hogy a társadalmat globálisan is generációkra osztjuk. Vannak Z-sek, vannak Y-osok, vannak X-esek, meg vannak boomerek. A boomerek, tehát a nagy generáció, és ezek között mint a semmi kapcsolat nem lenne. Tehát Viktor nagyon pregnánsan, nagyon pontosan elmondtad ennek a cáfolatát. Tehát itt nem erről van szó.
3: Fú, nagyon felüdítő, hogy én picit féltem attól, hogy úgy kell ide jönnöm, hogy te úristen, meg kell védenem a generációmat.
1: Te vagy az.
2: Zárójel, most egy Z-generációs beszél, tessék.
1: Igen. Nem, szó sincs róla.
3: Mi meg csak akkor adnak nekem mikrofont, amikor Z-generációs dolgokról kell beszélni. Egyébként, amúgy igen. Nem engedik, hogy beszéljek. Mentsetek meg.
1: Én egyet is értek az Olival, és ugyanakkor nagy rajongója vagyok a Z-generációnak, és azt gondolom, abszolút nincs így, nem buták. Te vagy is.
2: Itt ennek a kutatásnak az interpretációjáról szóló cikk, tehát az interpretációjában benne van az is, hogy ez a kutató azt találta az egyik leglényegesebb problémának, illetve eltérésnek, hogy az a generáció, amelyeket gyakran szoktak mérni, tehát most akkor beszéljünk az Z-esekről, de mint kiderült Viktor elővezetésben, nem csak rájuk vonatkozik, tehát hogy a legnagyobb hiányosság az a hosszú, elmélyült tanulási folyamat és a hosszú, elmélyült interpretációs képesség. Tudnélik a képernyő használat, a digitalizált eszközök használata, a gyorsan tesztel, összefoglalva csináljuk, legyünk rajta túl, nem kell az egészet elolvasni, gyorsan pörgetni, gyorsan megtanulni információt, kivonaton, nem magam csinálom, nem kézzel, hanem gyorsan rajta túl. Tehát ez a fajta leülök, és akkor egy, két, három, vagy akár egy héten keresztül elmélyülten nyugodtan olvasom. Ez a mi generációnk, nézek itt a műsorvezetőnkre, ugye Árpira, abszolút mind a ketten X-esek vagyunk, tehát az a mi iskolánkban, mi iskolai karrierünkben, ez teljesen természetes dolog volt, hogy leveszük a papírra, igen, papírra kinyomtatott könyv, sok betű volt benne, és akkor azt olvastuk egy hétig.
0: És ez tanított türelemre, kitartásra?
2: Meg egy másfajta gondolkodásra, egy másfajta tudás rögzítése, hogy hosszan elmélyülten megtanulom és megértem az összefüggéseket. Én magam...
1: soft skill-eket, tehát pontosan, olyan képességeket szereztél meg ezáltal. Na ez egy nagyon fontos része ennek. Nekem mindig eszembe jut, van egy ilyen kis vicces ábra, aminek egy piramis, aminek a tetején ül egy nagyon bölcs ember, és akkor a jobb oldalon van egy olyan létra fölfele, ahol valaki tanul meg szigorúan, tehát végignyomja ezt a klasszikus, hagyományos utat, ami egyébként fáradtságos, és nyilván nem kell 100%-ban ezt így végigjárni, nem tudom, 100 év múlva is, de azért egy részét érdemes végigizzadni, mert nem lesznek meg azok a képességek, amik aztán ott a tetején képessé tesznek arra, hogy mondjuk egy EMI kiértékelésbe, ez a bal oldal, ahol egyszerűen csak egy fellift ezzel az mivel a tetejére, ott nem fogod a hibákat látni, nem fogsz gyanút, nem lesznek meg azok a vészcsengők, ugyanakkor nem lesznek meg azok az intuitív, nem fejlődnek ki azok az intuíciók. Tehát, hogy
2: pontosan nem látod annyira az összefüggéseket, mert külső eszköz keresel ahhoz, hogy az összefüggéseket megtalálj.
1: Megcsinálj helyette.
0: Zolinak mondom most, meg azoknak a hallgatóknak, akik az egykori műsorunkban emlékeznek Gróf Miklós fanyalgó jegyzeteire, ő már több mint 20 évvel ezelőtt beszélt az egyik jegyzetében arról, hogy ez az internetes világ, ez is elhozta ezt a hatást, hogy mindent nagyon gyorsan megkapunk. Szemben azzal, hogy előtte el kellett menni egy könyvtárba, meg kellett keresni, az egy munka, tehát már oda menni, kikeresni, és egy időmennyiség is, meg energiabefektetés, és ettől volt egy olyan hatás, hogy valamilyen információt megtaláltunk, akkor az minthogyha egy ilyen jutalom lenne, hogy célba értünk. Szemben azzal, hogy a Google-ben beítjük, tehát még teljesen 1.0-ás felhasználóként, beütjük a Google-be a keresett szót, és egyből megvan a válasz. Nem kell oda menni a könyvtárba, nem kell keresni semmit, ott van, egyből. A mesterséges intelligencia használat az még tovább fokozza ezt a sebességet.
1: Arthur mondta a múlt heti adásban, hogy a polihisztor akkora lejárt, és sajnos ez valóban egyébként, tehát ha belegondoltak, még az is lehet, hogy 20 év múlva csíp lesz az agyunkban, és ez az egész tök fölösleges lesz teljesen, mert hogy minek, mert ott lesz az internet, meg az egész a fejedben, nem tudjuk merre megy, de erre.
0: Na, mit szól az Z-generációs Ákos?
3: Tehát jól értem, hogy akkor egy olyan világban élünk, ami egyre kevésbé jutalmazza azt, hogyha valaki intelligens? Mert én nem láttam olyan gyereket még, aki, hogyha szeretett volna valamit megtanulni, az ne kezdte volna el azt megtanulni. Én csak azt érzem, hogy egyre kevésbé van jutalmazva minden által a gondolkodás. Pörgetek a TikTokon, a politikában, ha nem gondolkodok, akkor jutalmaznak azért. az AI gondolkozik helyettem.
2: A marketingben is jutalmaznak, ha nem gondolkodsz.
3: Nincsen jutalmazva az, hogyha intelligens vagy, sőt, boldogabb életet tudsz élni avval, hogyha nem gondolkozol, mert akkor kevésbé leszel szomorú.
1: Átfogalmaznám, én most értettem meg, amit mondasz, de lehet, hogy egy kicsit félreérthetően mondod, de nem biztos, hogy jól értem, azért hagyj próbálja meg értelmezni. Tehát azt mondod igazándiból, hogy nagyon könnyű jutalmazáshoz jutni az elvégzett munka hiányában is. Ezt jól értem?
3: Igen.
0: Nekem meg az jutott eszembe erről, hogy amit az Oli mondott, hogy a rögzülése a dolgoknak. Tehát az élmény, hogy én megkaptam egy információt, megszereztem magamnak, és rögzül a fejemben, annak kell időt hagyni. Tehát, hogy örüljek annak az eredménynek, annak a sikernek. És hogyha túl gyorsan jönnek egymás után, akkor már elfelejtem 2 perc után, hogy 10 másik eredményt is megszereztem 2 perccel ezelőtt, és akkor nincs meg, az a sikerélmény is elhalványul és elfelejtődik.
1: Túl pörgeti a dopamin rendszeredet.
0: Aha.
3: És hogyha nincs jutalmazva az, hogy az emberek egyre intelligensebbek és intelligensebbek legyenek, akkor, mint látjuk, elkezdenek elbutulni. Szerintem ez volt a hírben a lényeg, hogy egy olyan világot alkottunk, ahol mivel nincsen jutalmazva az, hogy okosabbak legyünk, ezért egyre butábbak vagyunk.
1: Uh-huh. De itt a buta az lehet, hogy erős, nem? Tehát, mert benne mindig az van, hogy ezzel most minősítünk egy trendet, amit lehet, hogy nem is látunk jól.
0: Így mondja a kutató.
3: A cikknek a...
1: Igen, azt én értem, de hogy mi van akkor, hogyha a jövő az már egy olyan, tehát hogy nem lesz, mi van, hogyha ez olyan, mint a, hogy mondjak egy teljesen PC példát, tehát mint a majmoknak ugye van farka, amivel kapaszkodnak a fára, és így lengenek ide-oda. De mi van akkor, hogyha ez egy olyan képesség, amire nem lesz szükségünk? Tehát, hogy ugye, mint ahogy nekünk sincsen már, ez visszafejlődött evolúciósan, tehát nem kell majd ez a fajta intelligencia, ez olyan, most az Oli utálni fog, ez olyan, mint azt kell tudnom, hol van a könyv a polcon, nem pedig azt, hogy mi van a könyvben. Ugye ez a Google korszaknak a mantrája gyakorlatilag. Tehát mi van akkor, hogyha tényleg ez lesz?
2: Igen, de az a vicc, hogy az utó... A nagyon, nagyon friss múltban, tehát egészen mostanság, elemi erővel tapasztalom azt, hogy feltör ennek az ideológiának, ennek a gondolkodásnak a cáfolata. Tehát, hogy kezdünk rájönni, hogy ez rossz irány. Tehát nem jó. Ugyanakkor meg igazatok lehet abban, hogy azt is éljük, azt az időszakot is éljük, amikor az intelligencia fogalmát újra kezdjük definiálni. Igen. Ebben a világban élünk most, és a hagyományos normatíváink azok csúsznak össze, és talán kialakul valami új rendszer, de abban én egyébként tényleg hiszek, hogyha normálisan, nyugodtan, igen, az elejétől végéig az eredetit megnézem, elolvasom, meghallgatom, megtanulom, és ebből sokat csinálok, akkor kreatívabb tudok lenni, mert magam jövök rá azokra az útvonalakra, összefüggésekre és eltérésekre, amelyekre ugyebár külső segédeszközt, vagy emmit, vagy akármit is lehet használni.
1: Feltanítod magad, úgymond.
2: Igen, feltanítom magam, igen, mint a mesterséges intelligenciát. Igen.
0: És azért is kell a tudás, hogy akár meghaladjuk az...
2: És azt meg, ebből mindig valami új épült az emberiség eddigi kultúrtörténetében. Lehet, hogy ez most elemi módon változik meg.
0: Viktor, még egy kérdés hozzád, hogy szerinted kell-e visszafordítani ezt a trendet, vagy pedig úgysem lehet visszafordítani, és ez ebbe az irányba megyünk, és aztán majd lesz belőle valami, mit mondtál a majom farkával.
1: Ezekkel lehet engem visszakergetni a fára, de pedig én is elveszítettem már a kapaszkodó képességemet, szóval nem, abszolút nem is lehet. Erről mindig is Rákos jut eszembe, hogy megfordítjuk azt a folyót, akkor is megfordítjuk azt, nem lehet folyókat megfordítani, nem lehet trendeket visszafordítani. Lehet iterálni, vagy lehet változtatni, módosítani, lehet nem tudom, hozzászólni, mint ahogy mit tesszük, meg nézni a svéd példát, meg nem tudom, könyvből tanulni, de megy a világ, amerre megy, figyelni kell, alkalmazkodni kell. Az intelligencia, azt ne felejtsük el, az nem okosságot jelent, hanem alkalmazkodó képességet a szó. Tehát, hogy itt erről van szó.
0: Az elmúlt percekben Jared Kuni horvát idekutató kutatásával foglalkoztunk, és annak kapcsán néhány gondolatot megfogalmaztunk, nem csak az E-generációról, de róluk is, arról, hogy hogyan tanulunk, és mi fog ebből következni.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
0: Az előbb már említettem a rég volt műsorainkat, amiben nem csak Gróf Miklós fanyalgó jegyzetei voltak, hanem Bódi Zoltán infószótár rovata is.
2: Bódi Zoltán fanyalgás is.
0: Hát a fanyalgóval vagy fanyalgással kombinált infószótár rovata, ami egyébként 1998-ban indult, tehát 28 éve.
2: Jézus.
0: Zoltán, nagyon telik az idő. Igen. Rettenetesen. De például az olyan technológiák, mint az SMS felett is telik az idő, aztán mégis itt van velünk.
2: Igen, igen. És természetesen a régi időkben beszéltünk az SMS-ről is, mint betűszóról, és most... Most, hát 20 évem azért már létezik egy alternatív technológia, több is, amelyik, hogy is magyarázzam. Tehát a mobiltelefonról mobiltelefonra, a mobiltelefonba beépített üzenetküldő alkalmazással információt, tehát üzenetet küldünk valakinek, azt minek nevezzük. Szerintem még mind a mai napig ezt SMS-nek hívjuk.
0: Igen.
2: És lehet...
0: Angolul meg texting.
2: Angolul texting, igen. És könnyen lehet, hogy egyáltalán nem is ezt a technológiát használjuk, de mégis SMS-nek hívjuk.
0: Messenger üzenetet küldök neked.
2: Például. Igen, azért az egy kicsit más dolog, mert a Messenger az ugye egy másik szolgáltatásnak a része, és az külön le kell egy alkalmazást töltened, hogy a Messenger nevű üzenetküldést használd, de lényegében technológiának ugyanerről van szó.
0: Meg vannak emberek, akik összekeverik.
2: Tehát van, akik összekeverik.
0: Üzenetet küldök neked, jó, de hogy? SMS-be vagy Messengerbe? Tehát ez így elhangzik.
2: Igen, igen, igen. Szóval egy nagy káosz az egész, igen. És na, tegyünk rendet. Tehát az SMS, mint betűszó, hogy a Short Message Service-nek tehát a rövid üzenet küldő szolgáltatást jelenti.
0: Ez a technológia őskorából.
2: Igen, és a lényeg, hogy az adatot azt a GSM hálózaton keresztül küldi a technológia, egyik telefonról a másikra, egyik eszközről a másikra, míg már több mint 20 éve ennek azért létezik az alternatívája, amelyik a felszínen nagyon hasonló ehhez, tehát valóban üzenetet küldök az egyik eszközre a másikra, de nem a GSM hálózatán keresztül, viszont ugyanazon az üzenetküldő alkalmazáson keresztül, ahogy az SMS is átmegy, de IP alapon, tehát interneten keresztül. Alapvetően más a helyzet, hiszen nem kell érte külön díjat fizetni, nem a GSM technológiát és hálózatot használom hazaadva, hanem egészen más technológiát, tehát adatkapcsolat alapú ugye, internetet, és ennek van egyébként több verziója is. Az Apple felhasználók kezdettől fogva gyakorlatilag alternatívaként, sőt preferált üzenetküldő szolgáltatásként az úgynevezett iMessage-et használták, és használják mind a mai napig, de ennek már jó 20 éve van egy alternatívája, az RCS, vagy RCS, vagy ejtsük, ahogy akarjuk.
0: RC.
2: RC, igen, Rich Communication Services, tehát valamilyen mondjuk kiterjesztett üzenetküldő szolgáltatást, én így magyarítanám.
0: Milyen irányba terjeszti ki?
2: Úgy, hogy...
0: Nem csak 160 karakter?
2: Nem csak 160 karakter, hanem annyi, amennyit akarsz. Aha. Nem csak lebutított vagy adatkorlátos egyéb adatok, tehát hallható, mozgó vagy képi adatok, hanem amit a internet elbír. A minőségben egészen sokkal jobb.
0: Még akár kis videót is küldhetek?
2: Akár kis videó is. Látom, hogy a partnerem az éppen válaszol, vagy látom, hogy megkapta és elolvasta, uh-huh. És ilyesmi.
0: De akkor ez olyan, mint az MMS, még nem említettük, az valamikor 25 éve, igen, vagy 20 éve,
2: igen,
0: és már multimédiás SMS, tehát már képet lehetett küldeni.
2: Igen, viszont az is a GSM technológiát használta, aha, fel, és...
0: Akkor ez egy ilyen felturbózott MMS, amiről most beszélünk, az RCS, vagy RC.
2: Hát... Mondjuk az SMS vagy az MMS az egy dűlő úton halad, ilyen szamár húzt a kordén, és az RCS meg az IMCS meg ezek pedig, igen, egy Forma 1-es versenyautóval a Hungaroringen éppen a padlógázzal, tehát körülbelül ilyen, tehát valóban ugyanaz, csak teljesen más. Na, az egésznek a nyelvileg az érdekessége az, hogy nevezzük ezt az eszközt, hogy nevezzük ezt a technológiát, mi ez? Tehát akkor meg fogjuk tanulni, hogy ezen túl RCS küldünk egymásnak, vagy IMSS, vagy üzenetet, vagy SMS küldünk. A nyelvi változások mögött nem feltétlenül kell, hogy ott legyen a fogalom jelentésének a mély ismerete. Valami elterjedt, valamit használunk, és az valószínűleg ugyanúgy fog maradni. SMS-ben elküldöm, hogy hol találkozunk majd holnap, de egyébként simán lehet, hogy az eszközöm majd azt választja, hogy RCS szabvány szerint fog átmenni, vagy IMSS szabvány szerint fog átmenni, vagy lehet, hogy hagyományos SMS szabványként fog elmenni, de akkor is ez marad SMS szerintem.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy igen, hogy a technológia az fejlődik a telefonjainkban, amin keresztül üzenünk egymásnak, de ugyanúgy fogjuk mondani a Forma 1-es Hungaroringen haladó üzenetünkre, hogy SMS?
2: Szerintem igen, és ez a különbség a köznyelv és a szaknyelv között, mert a szaknyelven ez tilos. Ott mindenképpen az, vagy IMSS, vagy RCS, vagy RCS, vagy SMS, vagy MMS, az nagyon fontos, hogy a szakemberek ne tévedjenek. Az alemi követelmény.
0: Mert tudod, mi ebben még az érdekes, hogy a szolgáltatók viszont előszeretettel mondogatják ezeket a technológiákat.
2: Hát marketing értéke van ennek a technológiának.
0: Hogy újdonság, ugye?
2: Hogy újdonság. És miért beszélünk most róla? Azért, mert ugyan 2 éve ismerte el az Apple is ezt a technológiát, meg korábban nem támogatta, és az utóbbi napokban kezd a legnagyobb magyar telekom szolgáltató felől Magyarországon a PR és a marketing üzenet átmenni a felhasználóknak, hogy most már az Apple eszközén is használhatja az RCS szabványú üzenetküldést. És ez idén évelején indult el ennek a beépítése a magyar technológiába, és néhány hete van egy újabb technológiai mérföldkő, és ezt kezdik el mostanában.
0: Azért én tényleg nagyon kíváncsi leszek ennek a kommunikálására, mert azért 25 éve még nagy mellénnyel mondogatták az új technológiákat is a szolgáltatók.
1: Nekem lenne egy javaslatom, mert nagyon, Zoli nagyon megfogta itt a sport.
0: Csak gyorsan, Viktor.
1: Ja igen, hát az RS, sport, racing, igen. Tehát ez abszolút ezt kommunikálja.
0: Na hát, ha megfogadják. Véget ért a mai Posztmodern, köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, Képes Gábornak, Kovács Ákos Besének és a szerkesztőnek Rész Betyár Gábornak, valamint a technikai munkatársaknak Budapesten Asszony Zsoltnak, akinek egyúttal az utómunkát is köszönjük, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.
4: Posztmodern. Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico üdvözölte, hogy Antonio Costa hivatala kommunikációt kezdeményezett Oroszországgal. Benjamin Netanyahu kijelentette, Izrael addig marad Libanonban, ameddig szükséges. Éjszaka nyugodt idővel számolhatunk, reggel 17 és 21 fok közötti értékek várhatóak. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket. Robert Fico miniszterelnök szerint szükség van az Oroszországgal fenntartott kommunikációra, ezért üdvözölte Antonio Costának, az Európai Tanács elnökének kezdeményezését. A szlovák miniszterelnök úgy véli, az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása, ezért a párbeszédet kell előtérbe helyezni. Hangsúlyozta, a kapcsolattartás a biztonsági helyzet miatt is fontos, például a drón fenyegetés miatt. Fico kitérte a Zelenszkijjel folytatott tárgyalására is, és elmondta, bár több kérdésben eltér a véleményük, a párbeszéd elengedhetetlen. A szlovákiai városok és falvak társulása továbbra is azt szorgalmazza, hogy az önkormányzatokat mentesítsék az adósságfék szankciói alól. A szervezet szerint nem elegendőek a politikai ígéretek, valódi törvénymódosításra van szükség. Hangsúlyozták, a pénzügyminisztérium állásfoglalása csak átmeneti megoldás lehet. A települések már a nyáron megkezdik a jövő évi költségvetés tervezését, ezért világos és stabil szabályokra van szükségük. Az Moszki emelte, az önkormányzatok részesedése az államadóságból nagyon alacsony, ezért nem indokolt a szankciók alkalmazása. A pozsonyi városi rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a hőség komoly megterhelést jelent a szervezet számára. Ha valaki rosszul lesz a tűző napon, azonnal árnyékba kell vinni és stabil testhelyzetbe helyezni. Fontos a hűtés, például langyos vízzel, valamint a folyamatos folyadékpótlás. Ha az érintett állapota nem javul, orvosi segítséget kell kérni, súlyos tünetek esetén pedig azonnal mentőt kell hívni. A legveszélyeztetettebbek az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a nagy melegben kerüljük a fizikai megterhelést, viseljünk világos ruhát és maradjunk árnyékban vagy hűvös helyen. A hétvége folyamán több helyen másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, a hőmérséklet elérheti a 35 fokot. Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök aláírta a miniszterelnöki mandátumot korlátozó alkotmánymódosítást. Az új szabály szerint a kormányfő legfeljebb 8 évig töltheti be tisztségét. Az államfő hangsúlyozta, az ilyen korlátozás szokatlan a parlamentáris demokráciákban, és szűkíti a parlament döntési jogkörét. A módosítás nem érinti a jelenlegi mandátumot, viszont az 1990 óta eltöltött ciklusokat is beszámítja. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök kijelentette, Izrael addig tartja fenn katonai jelenlétét Libanonban, ameddig azt szükségesnek látja. A miniszterelnök szerint a Hezbollah súlyos árat fizet a támadásaiért. A dél-libanoni harcokban 4 izraeli katona vesztette életét, több tucatnyian pedig megsebesültek. Netanyahu megerősítette, az izraeli hadsereg több célpont ellen hajtott végre csapásokat. A Hezbollah ugyanakkor közölte, védi Libanon területét és Izraelt vádolta a tűzszünet megsértésével.
0: Időjárás.
1: Éjszaka nyugodt, csillagfényes idővel lehet számolni, mérséklődik az éjszakai felfrissülés is, egyre több felé áll meg 20 fok közelében a hőmérséklet csökkenése. Holnap még melegebb időre készülhetünk, reggel 17 és 21 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt az R1-es autópályán Galántánál Nyitra irányába. 45 perces fennakadással számoljanak az arra közlekedők. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Idén Szlovákia adott otthont a Visegrádi csoport Tudományos Akadémiai Fórumának. A Szomolányi Várban tartott tanácskozáson jelen volt Pósfai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, aki június elején vette át intézményvezetői megbízatását. A V4-es országok tudós társaságainak együttműködési lehetőségeiről, a régió közös problémáiról és a fiatal kutatók helyzetéről Pósfai Mihályt, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét a helyszínen Gazsik Viktor kérdezte.
2: A Visegrádi csoport akadémiai fóruma évente gyűlik össze a közös tapasztalatcserére, egy közös gondolkodásra. Az ilyen jellegű összejöveteleken túl milyen együttműködési lehetőségek vannak a régió országai között?
3: Hát ilyen együttműködési lehetőségek mindig voltak, illetve együtt is működtünk már korábban is. Nekem például, mint egyetemi oktatónak, én Veszprémben, a Pannon Egyetemen vagyok egyetemi tanár, élő kapcsolataim vannak például a Szlovák Akadémia Geológiai Intézetével, annak is a Beszterce bányán működő egységével. Ottani kutatók rendszeresen jönnek a mi laboratóriumunkba, mert van egy ilyen elektronmikroszkópos laborunk, ami elég egyedi itt a környéken, és ők ott mérnek, és nagyon örülünk neki, mikor jönnek. Közös publikációk lesznek majd ebből a munkából. De régebben is, még fiatalabb koromban is nagyon jó kapcsolatom volt szlovákiai kutatókkal. Konkrétan akikkel együttműködünk, szlovákok, nem magyarok, de ezen kívül is volt mindig is élő kapcsolat. Azért mondom a személyes élményeimet, mert ezek élőbbek, mint hogyha most az intézményi kapcsolatokról kezdek beszélni. Például a Magyar Tudományos Akadémiának vannak ilyen régiós központjai, például Veszprém egy ilyen központ, amelyik az egész Észak-Dunántúlnak a tudományos működését összefogja, és ezek a régiós központok is a környező országok kutatóival tartják a kapcsolatot. Én még a COVID-járvány előtt 6 évig a Veszprémi Regionális Bizottságnak az elnöke voltam, és például tartottuk a kapcsolatot a szlovákiai magyar kutatókkal, például Bauer Győzővel, akire talán emlékeznek a hallgatók Pozsonyban, Dusza János, ő Kassán él, anyagtudós, ő is tartott nálunk előadást. De ez nem csak annyiban merült ki, hogy egymásnak előadásokat tartunk, hanem egy ilyen élő kapcsolat. A Seje János Egyetemmel Komáromban ővelük is volt ilyen kapcsolatunk, és ezek a kapcsolatok most is megvannak, csak most már ugye más a vezetője a Veszprémi Egységnek. Most Veszprémből engem megválasztottak a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, ebben a szerepemben még csak most vagyok először itt, és még csak tájékozódom arról, hogy melyek is a nagyobb léptékű vagy magasabb szintű kapcsolatok ezek közt az akadémiák között. Az egyéni kutatók szintjén mindig voltak együttműködések, és azt az útravalót kaptam például korábbi elnöktől, Lovász László elnök úrtól, hogy ő nagyon hasznosnak tartja ezeket a V4 akadémiák találkozóit, mert nagyon hasonlóak a problémáink. Ugye a Szlovák Akadémia, Cseh, a Lengyel is olyasféle akadémia, mint amilyen a magyar volt, hogy amin azt értem, hogy nem csak egy tudós társaság, hanem kutatóintézeteik is vannak. A magyar is ilyen volt 2019-ig, most meg úgy tűnik, hogy megint ilyen lesz, így a politikai változások után. És ez egy érdekesség, nem minden akadémia ilyen, nem mindegyik működik hasonlóan, és a gondjaink is hasonlók, és hogyha mi így együtt meg tudjuk beszélni egymással a gondjainkat, lehetőségeinket, a jövőt, hogyan próbáljuk alakítani, akkor így együtt is fölléphetünk például az európai kutatási szintérben. Nagyon fontos az, hogy milyen döntések születnek Európai Unióban a kutatási programok támogatásáról, és ebben, hogyha mi közös platformon vagyunk, az csak előny lehet. Úgyhogy nagyon várom ezt a találkozót itt, ezt a másfél napos együttlétet, és kíváncsian várom, hogy megismerkedjem a többi akadémia vezetőjével.
2: Ezekre a közös problémákra rögtön rá is csatlakoznék, ha ezeket konkrétan megnevezhetnénk néhány mondatban.
3: Például az Európai Bizottság új törvényt készít elő tudományos kutatással kapcsolatban, amelyben az egyes tagországoknak juttatott kutatási pénz az függne attól, hogy a GDP-nek hány százalékát fordítja az adott ország a kutatásra. Nem is ismerem részleteiben a tervet, de ez például hátrányosan érintene olyan országokat, amelyekben a tudomány nem volt annyira előtérben, hogy így mondjam, tehát a tudományra fordított, tudományos kutatásra fordított összeg az alacsonyabb, mint mondjuk a nyugati országokban. És akkor ez így a hátrányunk tovább halmozódna. Tehát ilyen kérdésekben fel tudunk szólalni. Magyarország elég speciális eset különben sok szempontból, mert mi nálunk az elmúlt években sok egyetem ki volt zárva az Európai Uniós kutatási programokból, mint a Horizont meg az Erasmus. Most lesznek olyan törvényi változások, hogy úgy tűnik, hogy ez az akadály elhárul, és újra részei lehetünk az európai kutatási térségnek.
2: A közös problémákon való osztozásnak egy másik aspektusa az, hogy esetleg tudnak-e a V4-es régió országai egymástól tanulni, tehát mint a Magyar Tudományos Akadémia új elnökeként lát-e olyan gyakorlatot a környező országokból, ami tanulságként szolgálhat ebben a pozícióban?
3: Hát, mint mondtam, én még csak ismerkedem a helyzettel, de most például idefelé évet az autóban nézegettem a Szlovák Akadémia honlapját, és attól például lehet tanulni, az egy nagyon letisztult, jól kezelhető honlap. De ennél komolyabb dolgokban is, például ugye itt Szlovákiában is tudtommal átszabták egy kicsit az intézetek működését. Önállóbbak lettek, gazdálkodhatnak. Ez a modell, egy különleges jogi státuszt kaptak, ami egyedi, és ez a jogi modell, ez például minta lehet a most Magyarországon zajló átalakulás számára is. De emellett még sok egyéb téma lehet, amiben tanulhatunk egymástól. Magyarországon például van Fiatal Kutatók Akadémiája, amely a Magyar Tudományos Akadémia társult szervezeteként végzi a munkáját, de önálló, és ők remek munkát végeznek. Tehát ők például szerintem példa lehet más országoknak is, hogy így lehet jól bevonni a fiatalokat is az akadémia munkájába.
2: Örülök, hogy a fiatalok szóba kerültek, hiszen az ő helyzetükre szeretem volna én is rákérdezni, ugyanis a Tudományos Akadémia feladata azon kívül, hogy a jelenkori kutatáshoz, a jelenkori tudomány fejlődéséhez hozzájárul, az utánpótlás biztosítása is egyben. Ugye ezek a feltételek a fiatalok számára az elmúlt években nem feltétlen voltak ideálisak, bizonyos körülmények akár demotiválóan is hathatnak. Mit tehet a Tudományos Akadémia, hogy biztosítsa ezt az utánpótlást, és hogy a fiatalokat arra pusztítsa, hogy a kutatást és a tudományos pályát válasszák?
3: Hát valóban nem valami jó a helyzet pillanatnyilag, illetve az elmúlt években egyre csak romlott. Tavaly a Magyar Tudományos Akadémia és a már említett Fiatal Kutatók Akadémiája közösen készített egy nagy léptékű felmérést. Az összes látható magyar kutatónak kiküldték a kérdőívet. Ez nem csak egy egyszerű rövid kérdőív volt, legalább 40 perc volt kitölteni. Mindenféle aspektusára rákérdeztek a kutatói létnek, és ebből egy nagyon vaskos tanulmány is született. Soha nem volt még ilyen statisztikailag reprezentatív felmérés a kutatókról Magyarországon. Több mint 5000-en válaszoltak. És ebből kiderült, hogy a fiatalok minél fiatalabbak, annál rosszabb a helyzetük, és annál inkább fontolgatták azt, hogy elhagyják a kutatói pályát. Most nem emlékszem pontosan a számokra, de jóval 50% fölött, talán 70%-uk a 30-as éveikbe járó kutatóknak már erősen gondolkodott rajta, hogy más pályát választ. Meg lépten nyomon találkozom, ilyen személyes találkozókba, beszélgetésekbe. Tegnap például egy magyar újságnak adtam interjút, és ott is a kérdező mondta, hogy ő kutató volt, de azért ment el máshova, mert nem tudott megélni a fizetéséből. Tehát ez a kérdőíves kutatás sok mindent kihozott. Elsősorban azt, hogy nagyon kevés a bér, tehát abból egy családot alapító fiatal nem tud megélni, meg a lakhatását biztosítani. Tehát ez az első feladat, hogy tisztességes bért kapjanak a kutatók. A második helyen az szerepelt, hogy kiszámítható életpályájuk legyen. Hát nagyon sokan ilyen rövid idejű, határozott idejű szerződésekkel vannak foglalkoztatva, és nem látják azokat a kilátásokat, hogy hogyan lesz így egész pályájuk során megfelelő állásuk. Ezzel lehet segíteni azzal, például, hogy olyan pályázati rendszerünk van, amely minden életszakaszra nyújt valamilyen pályázati lehetőséget, illetve hát nem az akadémia dolga, hanem ez a kormánynak a dolga, hogy az egyetemeket is olyan helyzetbe hozza, hogy ott biztosabb legyen a munkavállalóknak a léte. Hát reméljük, hogy ilyen irányba fordulnak most a dolgok Magyarországon, és akkor lehet, hogy egy-két év múlva már, hogyha újra beszélünk, akkor csupa pozitív fejleményről tudok beszámolni.
2: Ebben bízunk, hogy így lesz, ami a fiatal kutatók helyzetét illeti, egy kicsit most közelebb hoznánk azt a hallgatóink számára, akik nem ismerhetik feltétlenül az összes aspektusát, hogy egyre nagyobb követelmény a fiatal kutatókkal, doktoranduszokkal szemben az, hogy a nemzetközi szintéren is szerepeljenek, nemzetközi tanulmányokat publikáljanak. Csak hogy egy példát hozzak fel, a szlovák rendszer például a következő egyetemi évtől kötelezővé teszi azt, hogy egy minősített szaklapban jelenjen meg angol nyelvű publikáció. Hol kell a tudományos életben meghúzni a határt, vagy egyensúlyt teremteni a nemzeti és a nemzetközi érdekek között?
3: Azt hiszem, hogy ez elsősorban az adott tudományterülettől függ. Vannak olyan tudományágak, ahol abszolút nemzetközi a tudomány, tehát természettudományban nincs értelme valami nemzeti tudományról beszélni, bár ott még ott is lehet olyan, hogy egy adott régiónak például a faunája vagy a flórája, tehát egy botanikus az el tudom képzelni, hogy akkor is értékes munkát végez, ha mondjuk a, nem tudom, az Alacsony Tátrának a növényvilágát fölméri. Ez is azért inkább nemzetközi, mert ezt is össze lehet hasonlítani egyebekkel, de általában mondjuk egy kémikus, fizikus, matematikus az nem nemzeti tudományt művel, tehát elvárható tőle, hogy ő nemzetközi szintéren látható legyen. Azt, hogy ő látható, annak elsősorban az a megjelenése, hogy nemzetközi szaklapokban publikál. Viszont vannak olyan tudományágak, amelyek úgy mondjuk, hogy nemzeti tudományok, például néprajz, helyi történelem, magyar nyelvnek az ápolása, magyar irodalom. Itt is persze mindenhol vannak nemzetközi vonatkozások is, de létezhetnek olyan részei ennek a tudománynak, amelyek valóban számunkra érdekesek, és akkor ezért a nemzeti kultúra szempontjából támogatásra érdemesek. Úgyhogy önálluk valamilyen más mércét kell alkalmazni, nem azt, hogy a nemzetközi publikációik milyenek. De egy kicsit tágabbra nyitva ezt a kérdést, egy kicsit átestünk a ló túlsó oldalára, amikor ilyen mennyiségi szempontok szerint értékeljük az egyes kutatók teljesítményét. Ugye nagyon könnyű így mérni, hogy milyen rangú folyóiratban publikál a kutató, hány cikke jelent meg, hányan hivatkozzák, milyen az úgynevezett hírsfaktora. Ilyen számokkal lehet jellemezni egyes embereket. És ez elvezet oda, hogy torzul a rendszer, mert hogyha ezen múlik az előléptetés, akkor ezt a rendszert ki lehet játszani. Tehát vannak olyan országok is, ahol ez nagyban megy, egymásra hivatkoznak a kutatók például, illetve az egész tudományos rendszerre rátelepült egy olyan kereskedelmi szisztéma, a kiadók, amelyek a tudományos folyóiratokat kiadják, amelyek azt ösztönzik, hogy minél több cikk megjelenjen, és sokszor ilyen mondva csinált, vagy nem igazi bírálatokon mennek át ezek a cikkek. Azért, mert a kiadónak ebből profitja származik. Ez nem a V4 akadémiáknak a problémája, ez egy világszintű probléma, és itt nagyon kell vigyázni arra, hogy mibe keveredik az ember. Tehát, hogyha azt írjuk elő, hogy sok-sok cikket publikáljunk, minden évben többet lehetőleg, azzal biztos, hogy rosszat teszünk a rendszernek, és nem az igazi tudományos eredmények megszületését segítjük elő. Tehát valamilyen értékelés kell, hogy összefoglaljam, amit itt most mindenfélét mondtam, tehát szükség van arra, hogy értékeljük a kutatókat, de ezt az értékelési rendszert nagyon óvatosan kell fölépíteni, hogy ne csak a mennyiségi mutatókat nézzük, hanem annak a kutatásnak az eredetiségét, meg az adott tudománynak az adott országban meglévő jelentőségét, vagy a társadalmi hasznosságát is. Sok minden szempontot lehet figyelembe venni.
2: Ha már a fiatal kutatók helyzetéről beszélgetünk, egy másik aspektus, ami számunkra szlovákiai magyarok számára izgalmas, az a határon túli magyar kutatók, tehát a szlovákiai magyar fiatal kutatóknak a helyzete. Többször találkoztam azzal a személyes tapasztalattal, hogy ez a kommunikáció, hogyha egy alapvetően szlovák intézményben tanulnak, eközött a szlovák intézmény és egy magyar intézmény között ez nem megy át, vagy hát egyfajta fázis késéssel, csúszással történik meg. Most egy olyan példát hoznék föl, tehát, hogy tudjuk nagyjából, mire gondolok, hogy például tavaly történt meg először, hogy a Prosciencia aranyérmet egy szlovákiai egyetemnek a magyar hallgatója nyerte el, és ezt otthon a saját intézményében, itt Szlovákiában csak hónapokkal később tudták meg, és így becsülték meg. Tehet-e egyáltalán valamit a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Tudományos Tér arra, hogy ez javuljon?
3: Szerintem igen, tehát például ez a mostani találkozó is egy ilyen alkalom, de az egyes intézmények közötti együttműködés is javítható ilyen szempontból, tehát valószínűleg azt akár az országos diákköri tanácsnak is jobban kell kommunikálni a adott kutató intézménye irányába, hogy ez milyen nagy elismerés, hogyha valaki Prosciencia aranyérmet kap. Az akadémia ebben talán úgy tud segíteni, hogy vannak az akadémiának akadémiai tanácsa, tanácsai, tehát van ilyen szlovákiai magyar akadémiai tanács, amely összefogja a Szlovákiában élő magyar nyelvű kutatókat, és ezen keresztül például el tudom képzelni, hogy ki tudunk építeni még élőbb kapcsolatokat, ahol ilyen problémák nem történnek akkor. Egyébként ezek a kapcsolatok mindig megvoltak, tehát a tudományban nem volt sosem ellentét szerintem az országok között, illetve amikor volt is politikai szinten valami súrlódás, ez a tudományban nem szokott lecsapódni. Legalábbis az egyes emberek szintjén biztosan nem.
2: Zállatként már csak egy kicsit arra szeretnék rátérni, hogy a tudományos akadémiákról úgy általában több tévképzett mítosz és rejtély él a hétköznapokban. Sokan el sem tudják képzelni, hogy mi történik egy ilyen intézményben, egy ilyen szervezetben. Úgyhogy zállatként már csak ezeket a mítoszokat szeretném lerombolni. Mi a fő feladata egy tudományos akadémiának a 21. században? A Magyar Tudományos Akadémiának van egy 200 éves múltja. Miben kell megújulnia ahhoz, hogy a 21. század igényeihez igazodni tudjon, illetve mi az az örökség, amit meg kell tartania?
3: Hát erről a kérdésről egy egész napig tudnánk beszélgetni szerintem, mert ez mindent érint, amivel az akadémia foglalkozik, és valóban kívülről a nyilvánosság az nem mindig tájékozott azzal kapcsolatban, hogy mit csinál az akadémia. Most a legegyszerűbb elmagyarázni például a Szlovák Akadémia esetében, hogy az akadémia kutat, mert vannak intézetei. Most a Magyar Akadémiánál az elmúlt 8 évben nem voltak intézetei, tehát ezt nem mondhattuk, és itt jön a képbe az, hogy mi minden egyebet csinál az akadémia, mert még intézetek nélkül is ez egy nagyon-nagyon hasznos szervezet, a magyar tudománynak a legfontosabb mozgatója. És 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia elfogadott egy küldetésnyilatkozatot, annak 7 pontja van, legegyszerűbb ezt végigtekinteni. Egyrészt az akadémia is egy tudomány finanszírozó szervezet, tehát pályázatokat ír ki, amelyek nagyon sikeresek. A Magyar Tudományos Akadémiának van a lendület pályázata, a bólyai pályázata, ez életben tartja a kutatásnak egy jelentős részét. A következő feladata az, hogy a magyar nyelvet ápolja, és a magyar kultúrát ápolja. Ez a mai napig egy nagyon fontos feladat, a Széchenyi István ezért alapította a Magyar Tudományos Akadémiát, és azt lehet mondani, hogy az akadémia a nemzeti kultúránk őrzője. Például valaki, hogyha most decemberig eljön a budapesti székházba, akkor ott a harmadik emeleten a 200 év kincsei kiállítást megnézi, ott olyan kiállítási tárgyak vannak, mint a Vörös Marti szózatának a kézirata, Arany János kapcsos könyve, Radnóti Borinotesza, és még sorolhatnám ezeket a kincseket. A következő funkció az, hogy a nemzetközi kapcsolatok fenntartása, tehát bekapcsolni az adott országot, ebben az esetben Magyarországnak a kutatóit, ebbe az európai és azon túli nemzetközi együttműködésbe, és ugye az akadémia sose volt kirekesztve az európai kutatási hálózatokból, egy nagyon fontos, megbecsült szereplője, és itt hozzá tud járulni ahhoz, hogy a kutatóknak jobb feltételei legyenek a munkájukhoz. Aztán mondhatnám azt, hogy úgy szokták mondani, hogy a nemzet tanácsadója. Tehát, hogyha a döntéshozók igényelnek valami olyan tudományos megalapozást a adott kérdésben, akkor az akadémia a szervezetein keresztül ezt tudja produkálni. De a legfontosabbat hagytam talán a végére, bár még van több, azt, hogy a magyar tudományos életnek a mozgatója és összefogója. Most ezt úgy a különböző testületein keresztül végzi. Tehát, hogy vannak az akadémikusok, Magyarországon 365 ember, meg van 200 külső tag, aztán vannak az akadémia doktorai, Magyarországon van egy ilyen cím, amit meg lehet szerezni már a PhD fölött, és ők vannak néhány ezren, és aztán van 20 ezer köztestületi tag. A köztestület az olyan, mint egy egyesület, tehát aki megszerzi a doktori fokozat,

0: ezt nem is mondtam, ez egy másik funkciója az akadémiának, hogy a társadalmat tájékoztassa a tudomány új eredményeiről, és ezt is nagyon intenzíven műveljük. És így tovább. Tehát ezek a köztestületi tagok, ők valóban a fontos részei legyenek azok, de annak is érezzék magukat az egész magyar tudománynak, és a tapasztalatukat, tudásukat az akadémia szervezetén keresztül lehet becsatornázni, és őket mozgósítani, hogyha van valamilyen tudományos probléma, ami a társadalom számára fontos.
1: A Magyar Tudományos Akadémia és a Fiatal Kutatók Akadémiájának tavaly átfogó felmérése alapján a magyarországi kutatók nagyjából fele gondolkodott már a pálya elhagyáson. Egyéni gondról vagy nemzetközi problémáról beszélhetünk-e? Mit tanulhatnak egymástól a visegrádi csoport országai? Erről is tanácskoztak a szlovák, a magyar, a cseh és a lengyel tudományos akadémia képviselői ezen a héten a Szomolányi Várban. Az eseményre ellátogatott Posvai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, aki június elején vette át az intézmény vezetői megbízatását. A Magyar Tudós Társaság elnökét a helyszínen Gazsik Viktória kérdezte. Az Egyesült Államok és Irán között olyan megállapodás formálódik, amely első ránézésre lezárhatja az iráni háborút és újra nyithatja a hormuzi szorost. Csak hogy a dokumentum nem egy végleges békeszerződés, hanem egy átmeneti 60 napos politikai és diplomáciai keret. Irán pénzhez, olajexporthoz és szankciós könnyítéshez juthat, miközben több nagy kérdés, az atomprogram, a rakéták, Libanon és Izrael szerepe továbbra is nyitva maradhat. Szalai Máté közel-kelet szakértő, a Holland Klingendiel Intézet kutatója, Budapesti Corvinus Egyetem docense a vonalban. Ugye az USA-iráni háború indulása óta itt azért gyorsan érezhettük a magasabb üzemanyagárakat, a pénzpiacok labilissá váltak, de még a kamatlábak alakítása nyomán is drágultak a lakáshitelek. Na most egy szlovákiai hallgató szempontjából talán az lesz a legfontosabb, hogy megnyugodhat-e a világ, és újra megnyílhat az a bizonyos szoros, ugye, amelynek a nevét az egész világ megtanulhatta, már csak azért is így mondom, mert az utóbbi időben az utóbbi négy hónapban számosan alkalom volt, amikor már jöttek infok arról, hogy megnyílik, majd hogy lezárul. Most a lényegi kérdés az, hogy mit írtak alá a felek, illetve tartósnak látja a megnyugvást a formálódó, vagy az aláírott, vagy az aláírandó paktum alapján?
2: Sajnos még nem nyugodhatunk meg, nem dőlhetünk hátra, mert ez a megállapodás egyelőre még nem teremti meg annak a keretét, hogy a felek tudják rendezni a helyzetet. Már ott kezdhetjük, hogy az egész folyamata, hogy ezt kitárgyalták, teljesen ellentmondásos volt, többször bejelentették, hogy aláírták, aztán úgy volt, hogy pénteken, tehát a mai napon lesz Genfben egy aláírási ceremónia, de ehelyett már szerdán véglegesen aláírták a felek, és ez a mai találkozó már arról szólt volna, hogy ez a további tárgyalások történjenek, de ezt a tárgyalásokat elhalasztották, tehát már most láthatóan nem működik olyan jól ez a folyamat. Ez is mutatja azt, hogy ahogyan is utalt rá, a 60 napot adnak a felkarra, hogy további tárgyalásokat folytassanak, és további eredményeket érjenek el, de hát már most látható, hogy ez nem fog sikerülni, hiszen ennyi idő alatt nem lehet ilyen nagyon bonyolult kérdéseket megtárgyalni. Így szerintem arra számíthatunk, hogy ez a dokumentum ez egy darabig életben lesz, de már a végrehajtással kapcsolatban is komoly kétségeink lehetnek. Egyébként meg azt is hozzátenném, az is egy érdekes szempont, hogy az amerikai és az iráni verzió az részben különbözik egymástól, nem stratégiai kérdésekben, de ez is már megnehezíti azt, hogy arról beszéljünk, hogy bármifajta rendezés megindul.
1: Egy kicsit megnézve ezt a magasabb távlatból, ezt a nagy képet, amikor elkezdődött ez a háború, akkor egy meggyengült iráni rendszert láthattunk, az elemzők folyamatosan azt mondták, hogy nagyon instabil az iráni vezetés, amiben a kezdetekben még az amerikaiak azt sugallták, hogy hát hajrá iráni fiatalok, vagy elégedetlenek, itt az idő, hogy fellázadjatok a hatalom ellen. Eltelt 4 hónap, mondhatni kemény ostromlás, ugye, amiben Izrael is rendesen kivette a részét, és most ott tartunk, hogy azt mondják az elemzők, ebből a háborúból Irán jött ki győztesen.
2: Így van, politikai értelemben szerintem, tehát fontos azt látnunk, hogy azért Irán katonailag rengeteg kárt szenvedett, és az iráni rendszernek nagyon, nagyon sok veszteséget kellett elkönyvelnie.

0: hogyha megnézzük azt, hogy hány támadás érte a rakétarendszerüket, az energetikai infrastruktúrát, stb. Ugyanakkor, hogyha valóban összevetjük a politikai helyzetét Iránnak, különösen nemzetközi szempontból, akkor most sokkal jobb helyzetben van, mint a háború előtt. Ez a megállapodás, ez implicit módon elismeri Iránnak a befolyását a hormuzi szoros felett. Ugyanazt mondja a dokumentum, hogy egy átmeneti időszakban nem gyűjthet be semmifajta fizetséget azoktól a hajóktól, akik áthaladnak, de igazából lehetővé teszi azt, hogy nyitva adja azt a kaput, hogy egy időszak után ezt erre lehetőség lenne, és ugyanegyeztetnie kell a többi partmenti állammal, de ez nem jelent semmifajta kézzelfogható kötelezettséget. Tehát Irán nemzetközi pozíció, hogyha úgy tetszik, meg is erősödött, ráadásul több szankció feloldásáról is szó van a dokumentumban, különböző pénzügyi forrásokhoz való hozzáférésről, tehát ez mindenképpen iráni szempontból pozitív. Hogyha a rendszernek a belpolitikai stabilitását nézzük, az már kicsit bonyolultabb, nehéz ma megítélni, hogy mennyire stabil ez a rendszer, de hát szerintem arra kevesen számíthattak józan gondolkodásból, hogy háború alatt fog egy forradalom kitörni, már csak azért is, mert a különböző állami szervezetek, főleg a forradalmi gárda megérőzték azt a képességüket, sőt erősítették is azt a képességüket, hogy elnyomják az iráni lakosságot. Ilyen körülmények között forradalmat szervezni, főleg úgy, hogy közben amerikai izraeli rakéták csapódnak be, nagyon nehéz, sőt hát lehetetlen lett volna. Éppen ezért ez a háborús helyzet, vagy a feszültségek növekedése az mindig pozitív volt az iráni rendszer számára, abban az értelemben, hogy ilyen időszakban kevesebb esély volt mindig arra, hogy összeomoljon.
1: Hol van ebben az egész megállapodásban, képletben Izrael? Ugye ő nem aláírója ennek a megállapodásnak, de hát a libanoni fronton, vagy akár mondjuk, ahogy utal rá, Iránnal szemben katonailag bármikor fölboríthatja ezt a képletet Trump és Vance, aki utóbbi most keményen üzent Izraelnek, hogy hát vigyázzanak, mert az egész világon egyetlen barátjuk van jelenleg, és az ők, tehát hogy Amerika. Tehát képesek lehetnek valahogy visszafogni Netanyahut?
0: Nem nehéz erre bármit mondani, spekulálni, mert azt mutatja a helyzet, hogy azért Izraelnek van befolyása az amerikai döntéshozatalra, és láthatóan az amerikai kormány is tud olyan döntéseket hozni, ami rossz Izraelnek, tehát például most ennek a megállapodásnak az aláírása mindenképpen rossz Izraelnek és az izraeli vezetésnek elsősorban. Nyilván azt is már rögtön felvethetjük, hogy az amerikai se az amerikai, se az iráni fél nincs olyan helyzetben, hogy Izrael helyében állapodjon meg valamiről, mint ahogy Libanon helyében sem tudnak a felek megállapodni. Mégis kicsit, mint hogyha ez történt volna, hiszen ez a megállapodás ez utal arra, hogy nem csak az Egyesült Államok és Irán, de az ő szövetségeseik is abba fogják hagyni egymás lövöldözését, és hát láthatjuk az elmúlt két nap tanúsága alapján, hogy ez nem történt meg, tehát továbbra is folyik az izraeli hadművelet Libanonban, a Hezbollahval szemben, szóval ettől kezdve azt mondhatjuk, hogy ez a része az egyezménynek, ahogy megszületett, úgy meg is halt, és nem is tud működni. Ebből a szempontból tehát Izrael nincs benne ebben a megállapodásban, ugyanakkor pedig az egész egyezménynek talán a leggyengébb pontja azt, hogy mi lesz Libanonban, hiszen Irán azt mondja, hogy amíg Izrael nem csak hogy nem hagyja abba a hadműveleteit Libanonban, hanem amíg ki nem vonul Libanonból, addig nem folytatja a tárgyalásokat.
1: Az elemzők sokszor mondták azt, hogy hát ugye Iránnak ez az atombomba, meg urándúsítás, atomfejlesztése, hogy ez veszélyes, de közben rájöttek arra, hogy van Iránnak atombombája, és úgy hívják, hogy hormuzi szoros. Más kép alakult ki a világban Iránról ezek után, hogy talán a történelemben most először ilyen húzamosan és ilyen erővel mutatta meg azt, hogy mit is jelent az, hogyha lezárja ezt a szorost.
0: Azt gondolom, hogy igen, ez mindenképpen egy ütőkártya Irán kezében, amit sikerült nem csak taktikai szerepben, hanem stratégiai szintre fölvinnie. Az a legmegdöbbentőbb ebben az egész folyamatban, hogy ugyan a szélesebb közvélemény lehet, hogy most ismerte meg a hormuzi szorost és az iráni lehetséges befolyást a hormuzi szoros felett, de a tudományos meg kutatói közegben, meg a döntéshozói közegben ez teljesen ismert volt, és mindig, amikor elképzelődött elképzeltük azt, hogy mi történne, hogyha kitörne egy háború az Egyesült Államok és Irán, vagy Izrael és Irán között, akkor a hormuzi szoros lezárása Irán részéről az az egyik első lépés volt, amit elképzeltünk, hogy történhet. Mint ahogy a tavaly 2025 júniusi 12 napos háborúban is ez teljesen terítéken volt. Tehát az a legmegdöbbentőbb ebben az egészben, hogy az amerikai kormány láthatóan erre egyáltalán nem készült föl, és teljes meglepetésként érte, és nem is tudott vele mit kezdeni végül. Ugyan az amerikai kormány hivatalosan szervezett az iráni blokkáddal szemben egy ellenblokkádot, vagyis nem engedték, hogy az iráni hajók sem használják a hormuzi szorost, ami végül is működött valamilyen mértékben, ugyanakkor a mostani megállapodással az Egyesült Államoknak hamarabb kell ezt a blokkádot feloldania, mint Iránnak lehetővé tenni a hormuz szoros hajózhatóságát. Tehát valóban úgy tűnik, hogy a hormuz szoros kapcsán az Egyesült Államok nem gondolt bele, hogy mi történhet. A háborúban rosszul használták ezt a területet, és aztán a megállapodásban is nagyon sokat engedtek Iránnak. Ettől kezdve viszont tényleg nehéz azt mondani, hogy Iránnak ne kéne ezt a szorost politikai szempontból felügyelni, hiszen számukra ez lehetőség, számukra ez egy nyeresség, és az Egyesült Államok láthatólag ezt jóvá hagyta. Annak ellenére egyébként, hogy nemzetközi jogi szempontból ez értelmezhetetlen Iránnak a viselkedése, és ráadásul egyébként a mi érdekeinket is, ahogy arra ön is utalt, tehát mi az európai érdekeket teljes mértékben sértik.
1: Megköthetik a béke Irán és az Egyesült Államok között. A kérdés, hogy ez tartós lehet-e? A részletekről Szalai Máté közel-kelet szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre.
0: Köszönöm, kellemes napot kívánok!

0: Vajon kik, hol és hogyan alapították meg a Csemadokot? Erre adta meg a választ Csicsai Alajos a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamérral beszélgetett. Volt kollégánknak mesélte el a Dunatőkési vízimalom történetét is a cséfalvai házaspár. Mindenről a Szalagtárban lesz szó, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatnak meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Az új házszabály szerint a 37,5 órás vitában 15 perc jár egy képviselőnek. A Daniel Tupi gyilkosság perében egy új tanú vallott egy gyanús körülményről. A magyar köztársasági elnök aláírta a miniszterelnök mandátumát korlátozó alkotmánymódosítást. Andrej Babis szerint Csehország idén sem éri el a NATO által elvárt védelmi szintet.
2: Napzárta. Nyitrai Nórával.
1: Jó estét kívánok! Hallgassák meg a nap legfontosabb híreit. Az új házszabály szerint maximum 37,5 órás lehet egy-egy programpont napirendi vitája, a képviselőket pedig 15 perces felszólalás illeti meg. Ez vonatkozik a frakció nélküli képviselőkre is, tájékoztatott a parlamenti hivatal kommunikációs osztálya. A 37,5 óra összesen 2250 perc. Ha ezt elosztjuk a 150 képviselő számával, megkapjuk a 15 percet. Az egyes frakciók a képviselőik számának megfelelően kapnak felszólalási időt, amelyiknek például 10 képviselője van, az összesen 150 percet, tehát 2,5 órát, az 50 fős frakció pedig 750 percet, 12,5 órát. A megszabott időbe beleszámítanak a 2 perces azonnali hozzászólások és az ügyrendi javaslatok is, valamint a módosító javaslatok felolvasásának ideje. Robert Fico miniszterelnök szerint szükség van az Oroszországgal fenntartott kommunikációra, ezért üdvözölte Antonio Costának, az Európai Tanács elnökének kezdeményezését. A szlovák miniszterelnök úgy véli, az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása, ezért a párbeszédet kell előtérbe helyezni. Hangsúlyozta, a kapcsolattartás a biztonsági helyzet miatt is fontos, például a drón fenyegetés miatt. Fico kitérte a Zelenszkijjel folytatott tárgyalására is, és elmondta, bár több kérdésben eltér a véleményük, a párbeszéd elengedhetetlen. A Daniel Tupi gyilkosság perében egy új tanú vallott egy gyanús körülményről, miközben a védelem egy volt rendőr meghallgatását is kezdeményezte az állítólagosan manipulált nyomozás tisztázása érdekében. Mezőszállási Márk összefoglalója.
3: Újabb tanút hallgatott meg a pozsonyi bíróság a 2005-ben meggyilkolt Daniel Tupi ügyében. A nő nem volt jelen a helyszínen, de azt állította, hogy a bűncselekmény napján egy ismerőse arra kérte, mossa ki a farmer nadrágját. Elmondása szerint a férfi azt mondta neki, hogy aznap verekedésbe keveredett a városban, és mivel Liget falun sok rendőr volt, nem akarta, hogy kapcsolatba hozzák az üggyel. A tárgyalás szeptember 4-én folytatódik, amikor várhatóan védett tanúkat hallgatnak meg. Amennyiben sikerül beszerezni a jelenleg más bíróságnál lévő nyomozati anyagokat, további tanúkat is beidézhetnek.
4: Kvůli výsluchu jedného svědka meriáme 400 kilometrov. Toto sa už udialo x-krát. Nechápem, prečo sa nepredvolajú viacerí svědkovia.
3: Egyetlen tanú meghallgatása miatt 400 kilométert utazunk, és ez már nem először fordul elő. Nem értem, miért nem idéznek be egyszerre több tanút. Még rengeteg tanút kell meghallgatni, és lehet, hogy érdekes dolgokat is megtudunk. Majd meglátjuk, amikor még Ondrej Csák úr, valamint a többi tanú is vallomást tesz. Nyilatkozta idősebb Daniel Tupi, az áldozat édesapja. A védelem kezdeményezte a jogerősen elítélt volt rendőr Ján Kalevszky meghallgatását is. Az ügyvéd szerint Kalevszky információkkal rendelkezhet arról, hogy a nyomozás során esetleges manipulációk történhettek. Daniel Tupit 2005. november 4-én késelték halálra a pozsonyi Tírs rakparton. A támadás során több fiatal is megsérült. Az ügy évek óta a szlovák igazságszolgáltatás egyik legnagyobb visszhangot kiváltó bűnügye.
1: A szlovákiai városok és falvak társulása továbbra is azt szorgalmazza, hogy az önkormányzatokat mentesítsék az adósságfék szankciói alól. A szervezet szerint nem elegendőek a politikai ígéretek, valódi törvénymódosításra van szükség. Hangsúlyozták, a pénzügyminisztérium állásfoglalása csak átmeneti megoldás lehet. A települések már a nyáron megkezdik a jövő évi költségvetés tervezését, ezért világos és stabil szabályokra van szükségük. Az MOSZ kiemelte, az önkormányzatok részesedése az államadóságból nagyon alacsony, ezért nem indokolt a szankciók alkalmazása. Szlovákia lemarad a versenyképesség kulcsfontosságú területein, mint amilyen a politikai stabilitás, az átláthatóság, az intézmények minősége, valamint a tehetségek megtartása. Derül ki a svájci IMD intézet legfrissebb nemzetközi versenyképességi ranglistájából. Részletek Bábel Ivettől.
5: Ján Oravec, a Szabad Vállalkozás Intézetének elnöke elmondta, az említett ranglistán 70 ország versenyképességét mérték össze, Szlovákia pedig a 63. helyen végzett Mexikó és Gána között. 2025-ben is ezt a helyezést értük el. Krónikus a hiány az állam költségvetésében, a törvényalkotás rendkívül instabil, a közbeszerzések határideje hosszadalmas, alacsony az igazságszolgáltatásba vetett bizalom, és ellenkezőleg a munkáltatók járulék terhei magasak, jelentette ki Ján Oravec. A ranglistából azonban az is kiderült, hogy Szlovákia viszonylag jó helyezést ért el az árak értékelése, az infrastruktúra, illetve az egészségügy terén. Ján Oravec azt is hangsúlyozta, az eredmények nem csak a kormányt érintik, mert a ranglista elkészítésénél a kormány hatékonysága mellett a vállalatok hatékonyságát is összehasonlítják. A mi vállalataink pedig lemaradnak a külföldi cégekhez képest, konstatálta a Szabad Vállalkozás Intézetének elnöke. Márcel Klimek, a Munkáltatók Uniójának elnöke pedig arra figyelmeztet, nem ez az egyetlen olyan mutató, amely jelzi, hogy rosszul állunk a versenyképesség terén. Amennyiben belátható időn belül nem térünk vissza az ország és a szlovákiai vállalatok versenyképességének támogatásához, az az egész ország gazdaságára, illetve a lakosság jólétére hatással lesz, figyelmeztetett Klimek.
1: A belügyminisztérium folytatja a válságkezelés átalakítását célzó jogszabályok előkészítését. A cél egy modernebb és hatékonyabb rendszer kialakítása, amely gyorsabban reagál a biztonsági kihívásokra. A reform az elmúlt évek tapasztalataira épít és egységesebb irányítást, valamint jobb koordinációt ígér. A tervek között szerepel professzionális, gyors reagáló egységek létrehozása, amelyek segítik az önkormányzatokat a válsághelyzet kezelésében és a helyreállításban. Az új modell megszüntetné a hatásköri bizonytalanságokat és erősítené a szakmai hátteret. A javaslatot szakmai egyeztetések előzték meg. Sok diák jóval a megadott idő előtt fejezte be a 9-es országos teszteket, közismertebb nevén a Monitort. Matematikából több mint minden negyedik, szlovák nyelvből pedig közel minden második tanuló legalább 15 perccel korábban végzett. Az állami tanfelügyelet szerint emiatt indokolt lehet a feladatsorok nehézségének és az időkereteknek a felülvizsgálata. A részvételi arány meghaladta 92%-ot, a hiányzások főként külföldi tanulással és egészségügyi okokkal fügtek össze. Zuzana Csaputovát díszdoktori címmel tüntették ki a Firenzei Európai Egyetemi Intézetben, vele együtt a holland-amerikai közgazdászt Guido Imbenst, valamint Anthony Angi jogprofesszort is elismerték. Az értékek szolgálata nem a körülmények kérdése, hanem elvi kérdés, mondta Csaputová, volt köztársasági elnök, az elismerés átvétele után mondott beszédében. Az Európai Egyetemi Intézet nemzetközi posztgraduális és posztdoktorális doktori képzést nyújtó egyetem, egyben kormányközi szervezet. 1972-ben alapították, működését elsősorban 24 uniós tagállam, valamint az Európai Unió finanszírozza az Erasmus Plus programon keresztül. Sulyog Tamás magyar köztársasági elnök aláírta a miniszterelnöki mandátumot korlátozó alkotmánymódosítást. Az új szabály szerint a kormányfő legfeljebb 8 évig töltheti be tisztségét. Az államfő hangsúlyozta, az ilyen korlátozás szokatlan a parlamentáris demokráciákban, és szűkíti a parlament döntési jogkörét. A módosítás nem érinti a jelenlegi mandátumot, viszont az 1990 óta eltöltött ciklusokat is beszámítja. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök kijelentette, Izrael addig tartja fenn katonai jelenlétét Libanonban, ameddig azt szükségesnek látja. A miniszterelnök szerint a Hezbollah súlyos árat fizet a támadásaiért. A dél-libanoni harcokban 4 izraeli katona vesztette életét, több tucatnyian pedig megsebesültek. Netanyahu megerősítette, az izraeli hadsereg több célpont ellen hajtott végre csapásokat. A Hezbollah ugyanakkor közölte, védi Libanon területét és Izraelt vádolta a tűzszünet megsértésével. Andrej Babis szerint Csehország idén sem teljesíti a NATO által elvárt GDP arányos 2%-os védelmi kiadási célt. A miniszterelnök azt mondta, nem akarják kozmetikázni a számokat, és nem rejtenek el tételeket a kimutatásokban. Szerinte előbb rendbe kell tenni az államháztartást, amelyet az előző kormány hagyott hátra. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a védelem megerősítése továbbra is prioritás. Franciaország arra szólította fel Izraelt, hogy tartsa tiszteletben a közel-keleti megállapodást és fejezze be a katonai műveleteket. A francia külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak is nyomást kell gyakorolnia Izraelre a megállapodás betartása érdekében. Közben az izraeli hadsereg csapásokat mért Dél-Libanon több pontjára, ahol a Hezbollah intenzív harcokról számolt be. A légi csapásokban legalább 16 ember életét vesztette, többen megsérültek. A kialakult helyzet miatt elhalasztották a Svájcba tervezett amerikai-iráni béketárgyalásokat.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
6: Elsőként a társházigazda mexikói válogatott jutott tovább a csoportjából a tengeren túli labdarúgó VB-n, mivel második mérkőzését is megnyerte. Ma hajnalban a dél-koreai csapatot győzte le 1-0-ra. A kvartett másik találkozóján a csehek csak 1-1-es döntetlent játszottak a szintén pont nélküli dél-afrikaiakkal. A svájciak az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve, 4-1-re verték az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó bosnyákokat, és ezzel pedig nagy lépést tettek a 16-od döntőbe jutás felé. A 4-es másik összecsapásán a társházigazda Kanada 6-0-ra kiütötte, a 33. perctől 10, az 51-től pedig 9 emberrel futballozó Katart, és megszerezte történelme első VB győzelmét. Remek gólarányának köszönhetően szinte biztosan bejutott a 32 közé. A 9. játéknapon is 4 mérkőzést rendeznek. 21 órától játsszák az Egyesült Államok Ausztrália, 0 órától a Skócia-Marokkó találkozót. Hajnali 2 óra 30 perckor kezdődik a Brazília-Haiti, 5 órakor pedig a Törökország-Paraguay összecsapás. Carlo Ancelotti, az egypontos brazil válogatott olasz szövetségi kapitánya a Haiti elleni mérkőzés előtt kijelentette, a VB-t nem az első meccsen szokták megnyerni. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Optacég szuperszámítógépe szerint jelenleg Franciaország a fő esélyes, az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság megnyerésére. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A korábbi U21-es magyar válogatott kapus Hegyi Krisztián távozott a West Ham labdarúgó csapatától, és a prágai Spartához igazolt. Sótonyi László az egyik jelölt a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjára. A játékosként 190-szeres válogatott szakember jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia első osztályú csapatát, amelyel a a bajnokságban hatodik lett az előző szezonban, és a junior válogatottat irányítja. Utóbbival 2023-ban VB ezüstérmet harcolt ki. A Magyar Szövetség kedden jelentette be, hogy a spanyol Chema Rodriguez 4 év után távozik a szövetségi kapitányi posztról. Salim Sharif Gergely a harmadik helyen végzett súlycsoportjában, a tékvandósok óceániai elnök kupáján.
2: Időjárás.
1: Éjszaka nyugodt, csillagfényes idővel lehet számolni, mérséklődik az éjszakai felfrissülés is, egyre több felé áll meg 20 fok közelében a hőmérséklet csökkenése. Holnap még melegebb időre készülhetünk, reggel 17 és 21 fok közötti értékekkel számolhatunk. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották. Hangmester kollégám Kubányi Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Nyitrai Nóra köszön el, a viszonthallásra.
2: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.
7: Na našom webe.
8: Rádio Devín na vlne jazzu.
9: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým pokračujeme v seriáli o projekte Jazz is Dead. Jazz je mŕtvy. Tentoraz producenti Adrian Young a Ali Shahid Muhammad nepredstavia veteránov, ale súčasnú kalifornskú zostavu, ktorá si hovorí Catalyst. 9 hudobníci, ktorí majú za sebou rôzne skúsenosti z oblasti jazz, soul aj rock, hrajú relaxovaný smooth jazz, na ktorom je čo počúvať. Takže to nie je vyslovene výťahová hudba, skôr akási ambientná, jazzom inšpirovaná pohoda. Najprv zaznie veľmi relaxovaná skladba Avenues a po nej skladba s akcentovaným rytmom niekedy až funky a slušnou dynamikou výrazu Corridors. Dychármi v orchestri sú altsaxofonista David Otis a trombonista Jonah Levine. A dvaja klaviristi, akustický aj elektrický, sú Brandon Cordoba a Brian Hargrove. Avenues a Corridors, skupina Catalyst.